Köszönjük neked ezt a kegyelmet, amit adtál nekünk, ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram, ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó, és annyira megerősít a

És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel. Emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

és akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáp Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. A Hóseás 4-6-ban van megírva. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Az egyetlen dolog, ami Isten és az ő népe közé tud állni, az az, hogyha nem vesszük figyelembe Isten szavát, ha nem keressük őt, hogyha nem figyelünk arra, hogy mi az, amit ő mutat nekünk, hogyha Isten szavát nem ismerjük, hogyha szenvedünk a hiányától, akkor sokkal alacsonyabb szintű életet fogunk élni annál, mint amit a Biblia megígért. Azt van megírva a példabeszédek 11.9-ben, hogy ismeret által az igaz felszabadul az ő örökségére. Soha ne legyünk túl elfoglaltak ahhoz, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, vagy hogy Isten tiszteletre járjunk, mert ezek azok a pontok, ahol kapcsolódni tudunk Isten beszédéhez, ez az, ahol kijelentésé tud válni előttünk az ő szava. A gyülekezet az a hely, amit Isten rendelt azért, hogy az ő gyermekei találkozzanak és épüljenek és növekedjenek ő benne. Hogyha dicsőséges életet akarsz élni, akkor követned kell az ő szavát. Mert még ha ő egy dicsőséges életre hívott is el, az, hogyha nem, ha távol állsz az ő szavától, hogyha nem olvasod az ő szavát, ha nem imádkozol hozzá, akkor nem fog ez beteljesülni, megvalósulni az életedben. A jelenlegi életminőséged egyenes arányban áll azzal, hogy milyen kapcsolatban állsz Isten szavával. Nem lehet annál nagyobb a szellemi életed, mint amennyire ismered az isteni igazságokat. Nagyon figyelnünk kell erre, mert az ellenség hasznot húzhat a mi tudatlanságunkból. Viszont, hogyha tudjuk Isten szavát, hogyha olvassuk a Bibliát, és megragadjuk ezeket az igazságokat, akkor egyszerűen ki tudunk sétálni ezekből a kötelekből. Nagyon erőteljes Isten szava. Nagyon erőteljes ez az ismeret. És ha Isten szava a te szívedben van, akkor az a legmagasabb képesség arra, hogy jól éld az életet. Ezért hát azt mondom, hogy kövessétek ti is Isten szavát. Imádkozzunk együtt ezért. Drága mennyei apukám, a szívem nyitva áll, hogy befogadjam a te kijelentett szavad bizonyosságát, és hogy az egész lényem átitatódjon a te szavad ismeretével. És köszönöm neked, hogy a te szavad világosságot ad, és te azt akarod, hogy mi világosságban járjunk. Köszönöm, Uram, hogy a te szavad által a nyomorgató fölé kerülhetek. Az Úr Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a rádió.

0: hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk, nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod, avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned. Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy. Késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: Ephesians 1:6 says that we have been adopted as sons and daughters through Jesus Christ to the praise of his glorious grace. What of this glorious grace? Not a grace that simply covers our sin, but a grace that after it has covered our sin, empowers us to rise up in victory, to overcome sin, to overcome the world, to overcome the works of the devil. A glorious grace. The Puritan preacher Thomas Brooks said this: grace and glory differ very little. One is the seed, the other is the flower. Grace is glory militant. Glory is grace triumphant. So we lift our hands in surrender to say, you and you alone, Lord, can cover my sin. You and you alone, Jesus, are worthy to be praised. But we don't just throw up our hands in desperation, we throw up our hands in victory for grace and glory and glory and grace.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kóráfiainak a Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Isten vezetési rendszere a gyakorlatban című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
3: Yesterday we introduced God's guidance system.
4: Tegnap este bemutattuk Isten vezetési rendszerét.
3: As we attempt to now explain how God guides his people practically.
4: És most megpróbáljuk elmondani azt, hogy Isten az ő népét gyakorlati módon hogyan vezeti.
3: And we've used the example, we'll continue to use the example of a guidance system. They all operate the same.
4: Eddigiekben is, és a továbbiakban is egy ilyen földi navigációs rendszernek, a irányító rendszernek az alapelvét, vagy példáját használtuk.
3: It is the principle of triangulation, which means we must have at least two confirmations.
4: Ez ugye a háromszögelés elvén alapszik, ami azt jelenti, hogy két megerősítő pontnak kell lenni a pontos meghatározáshoz.
3: And when this device picks up at least two or more satellites, it is able to fix a position that we can navigate by.
4: Tehát amikor a GPS is képes legalább két műholdnak a jelét venni, akkor pontosan meg tudja határozni, hogy hol vagyunk, és merre kell menni.
3: As we look through the many ways that God speaks and makes his will known to his people,
4: ahogy áttekintettük, hogy Isten milyen sokféle módon szól és tudatja az ő népével az ő akaratát,
3: I have found probably close to over 30 biblical ways.
4: Ahogy én kutattam ezt, legalább 30 bibliai módszert találtam erre.
3: But of which there are probably 5 or 6 or so that are very common to us all.
4: De körülbelül 5-6 van ezek közül, amelyek mindannyiunk számára elég közismertek, közhasználatban vannak.
3: Those we will teach throughout today and tomorrow.
4: Amikről ma is holnap fogunk tanítani.
3: And then we'll also look at the several of the other ways that God biblically speaks to his people.
4: De ezek mellett megvizsgálunk majd még több olyan módot is, ahogyan Isten az ő népéhez szól.
3: And then we'll finally conclude by looking at some important guidance principles that we need to know.
4: És valószínűleg végezetül néhány fontos vezetési alapelvet fogunk megbeszélni, amit mindannyiunknak ismernünk kell.
3: I've listed the primary ones here.
4: Itt felsoroltam az elsődlegeseket.
3: First of all, God speaks to us through his logos, his said word.
4: Mindenek előtt Isten az ő logoszán, az ő kimondott szaván keresztül vezet minket.
3: First and most foundational of all is the map that God has given us.
4: Elsősorban ez a legfontosabb térkép, amit Isten adott nekünk.
3: It is the general revealed word of God.
4: Ez Istennek az általánosan kijelentett szava.
3: And it applies to all people, in all cultures, in all generations.
4: Ez minden emberre, minden kultúrában és minden nemzedékre egyformán vonatkozik.
3: It is as applicable to you and I as believers today as it was 2000 years ago to the first century church.
4: Ránk 2000 most élő keresztényekre ugyanúgy vonatkoztatható, mint a 2000 évvel ezelőtt élő első keresztényekre.
3: But in the New Testament God has not only given us a map, he has given us a guide.
4: De az Új Szövetségben Isten nem csak egy térképet adott nekünk, hanem idegenvezetőt is.
3: And in John chapter 16 in verse I believe 13, Jesus speaks about the Holy Spirit that would come as our guide.
4: A János 16:13-ban arról beszél Jézus, hogy a Szent Szellemet küldi el majd nekünk vezetőnek.
3: He takes us by the hand and leads us through the specific situations in life.
4: Ő fog minket majd kézen fogni és végig vezetni az életünk konkrét helyzetein.
3: Where we need specific guidance and direction concerning the Father's will.
4: Hiszen az Atya akaratával kapcsolatban konkrét vezetésre van szükségünk a konkrét helyzetekben.
3: The Holy Spirit does nothing of himself, but he only does that which he sees the Father and the Son doing.
4: A Szent Szellem semmit sem tesz önmagától, hanem csak azt teszi, amit lát, hogy a Fiú és az Atya teszi.
3: Then we see that beyond the map and the guide, God has also given us godly counsel.
4: Aztán azt látjuk, hogy a térképen és a vezetőn kívül Isten még az Isten szerinti tanácsról is gondoskodott a számunkra.
3: Another one of the critically important spiritual satellites in the air, in the heavenlies.
4: Nagyon fontos, soha nem lehet túl hangsúlyozni a levegő égben levő nagyon fontos szellemi műholdakat.
3: As we study scriptures, we see that God also speaks through prophetic confirmations, prophetic words.
4: Ahogy a Bibliát tanulmányozzuk, azt is látjuk, hogy Isten profétai megerősítésen, profétai üzeneteken keresztül is szól.
3: He speaks personally and he can speak to us corporately through prophetic words.
4: Proféciákat mond egyéneknek is és testületeknek is.
3: We'll look at the strengths of these and we will look at the limitations and that we need to be aware of.
4: Meglátjuk majd, hogy milyen erősségei vannak ennek a módszerek, illetve mik a korlátai, amikre oda kell figyelni.
3: God speaks through confirmations.
4: Tehát Isten szól megerősítésen keresztül.
3: We will look at the two primary categories or groups or kinds of confirmations.
4: Megvizsgáljuk a megerősítésnek a két különböző kategóriáját vagy csoportját.
3: And it is our hope to make these all very practical, so they're not so spiritual that we cannot apply them to our lives.
4: És igyekszünk mindezeket nagyon gyakorlatiassá tenni, hogy ne hangozzon az egész ilyen túl szelleminek, hanem az életünkre lehessen vonatkoztatni.
3: We want to not only apply them to our lives, but we want to be able to communicate with others, unsaved friends and family and relatives.
4: És mi nem csak a saját életünkre akarjuk ezeket alkalmazni, hanem képesek akarunk lenni arra is, hogy akár a még meg nem tért barátainknak, családtagjainknak is elmondjuk ezeket.
3: Without them thinking us crazy.
4: Anélkül, hogy ők ettől őrültnek néznének minket.
3: Because most people, most unbelievers can't imagine the idea of us hearing God.
4: Mert a legtöbb hitetlenen sem tudja képzelni, hogy milyen lehet az, hogy valaki hallja Istent.
3: And yet we can.
4: Mégis mi tudjuk hallani őt.
3: Man has the capacity to communicate with his creator who made him.
4: Az ember képes arra, hogy kommunikáljon az őt teremtő Istennel.
3: To think otherwise isn't logical, it would be illogical.
4: Tehát logikátlan lenne azt gondolni, hogy ez nem logikus.
3: So, a quick test on logos and rhema before I go on.
4: Tehát mielőtt folytatom, egy gyors próba még a logoszról és a rémáról.
3: Two different Greek words.
4: Ugye ez két különböző görög szó.
3: Ephesians in chapter 6.
4: Az Efézus 6-ban is van.
3: Says we're to put on the whole armor of God.
4: Arról, hogy ugye Isten egész fegyverzetét fel kell venni.
3: And that we are put on the breastplate of righteousness.
4: Fel kell venni az igazság mellvasát.
3: Excuse me, truth.
4: És az igazság, az igaz lelkűség mellvasát és az igazság övét.
3: And we're to take the sword of the Spirit, which is the Word of God.
4: És akkor a szellemkardját is vennünk kell, ami Istennek a szava.
3: Is that word logos or rhema?
4: Ez a szó vajon a logos vagy a rhema ott a görög szövegben?
3: As I expected, the room is divided.
4: Igen, látszik, hogy megosztott a vélemény itt a csapatban.
3: It has a different meaning.
4: Mert ugye mást jelentene.
3: Depending on the word used.
4: Attól függ, hogy éppen ott melyik szó van.
3: In actually, in Ephesians chapter 6, it is the word rhema.
4: Hát ott az Efézus 6-ban a réma van.
3: It is not the general word of God that is your sword.
4: Tehát a ti kardotok nem Isten általános kijelentése.
3: It is the specific word God is speaking in your life that is your sword.
4: Hanem az Istennek az a konkrét kijelentése, amit az életetekben egy adott helyzetben mond.
3: That is what you war with as a warrior.
4: Ezzel tudunk harcolni, mint katonák.
3: Amen? Now, in the next session, I want to continue on, and I want to look at the five, or at least five ways that God that we receive a réma word.
4: Most szeretném megnézni ebben a tanításban azt az öt módot, ahogyan réma üzenetet tudunk kapni.
3: We looked at the map. Let's go on.
4: Már megnéztük a térképet, menjünk tovább.
3: We've looked at the guide. Next.
4: Megnéztük az idegenvezető témáját, úgy következő.
3: And now let's go ahead and look at the five ways that God that we typically receive a réma word.
4: Tehát most azt fogjuk megnézni, hogy általános módon mi az az öt mód, ahogyan rémát szoktunk kapni.
3: The first is inter-witness. The inner witness.
4: Az első, az a belső bizonyságtétel.
3: In 1 John chapter 5.
4: Az 1 János 5-ben.
3: And verse 10.
4: A 10. versben.
3: Says he that believeth on the Son of God.
4: Azt mondja.
3: Has the witness in himself.
4: Hogy, which was 10.
3: 10, chapter, verse 10.
4: Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában.
3: This word witness is used throughout the scriptures.
4: A Bibliában mindvégig megtaláljuk ezt a szót, hogy bizonyságtétel.
3: Means to bear witness to.
4: Tehát, de miről is tesz bizonyságot?
3: As we read the rest of John chapter 5, we see another few words that are used throughout the New Testament.
4: A János, az 1 János 5 további részében, meg az egész fejezetben még több olyan szót találunk, ami az egész Bibliában is sokszor szerepel.
3: Not sure how it's translated in Hungarian, but the Greek word is idiom.
4: Idiom?
3: And it's used.
4: Ez a görög szó, nem tudom magyarul ez hogy van.
3: Over 285 times it's used to mean to know or to perceive.
4: Ez több mint 285-ször szerepel az Új Szövetségben, és azt jelenti, hogy valamit érzékelni, felfogni, tudni.
3: Does that make sense? I hope that word translates well in Hungarian. In the English, it's the word intuition.
4: Ezt megérzésnek Ez a belső bizonyosság, ez megérzésnek fordítható.
3: And even an unbeliever understands, knows what it means, what intuition is.
4: Intuíciónak is mondhatjuk, és még egy hitetlen is tudja, mit jelent az az intuíció.
3: It is not one of the five senses of the physical body, it is one of the senses of the inner spirit.
4: Tulajdonképpen az intuíció nem az öt fizikai érzékszervvel fogható fel, hanem a belső emberrel.
3: Right. Women generally tend to be maybe perhaps a little more sensitive to this intuition.
4: Mi talán hajlamosabbak vagyunk, mi keresztények, jobban érzékenyebbnek lenni az intuíció hatására.
3: But I think everyone understands what it is, what it looks like, what it feels like.
4: De azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez milyen érzés, miről is beszélünk ekkor.
3: Okay. It is spiritual sense of the inner man.
4: Ez az belső embernek egy szellemi érzékszerve.
3: And it can be developed and matured over time with exercise.
4: Ez érlelhető, erősíthető idővel és gyakorlással.
3: It literally means to perceive or to discern something.
4: Szó szerint azt jelenti, hogy valamit felfogni vagy megkülönböztetni.
3: Good example, one of many, is in Acts in chapter 27.
4: Az Apcsel 27 az egyik hely a sok közül, ahol ez szerepel, mint jelenség.
3: Paul is about to be put on a ship, to be shipped on his journey to Rome.
4: Pált éppen készülnek fölrakni egy hajóra, amivel Rómába akarják őt elvinni.
3: In verse 10 Paul says, "Men, I perceive that this voyage will certainly not go without damage and loss."
4: És azt mondja a 10. versben Pál, hogy férfiak, én látom, érzékelem, felfogom, tudom, hogy nagy veszteséggel fog ez a hajóút járni.
3: You see, Paul was about ready to get on the ship. And he spiritually sensed, he discerned something was going to happen, a shipwreck.
4: Tehát Pál, amikor készül éppen felszállni erre a hajóra, akkor szellemileg érzékeli, felfogja valahogyan az, hogy ez a hajóút, ez nagyon rosszul fog sikerülni, egy hajótörésbe fog fulladni.
3: No angel appeared to him, he simply discerned something through his spiritual intuition.
4: Ekkor nem jelent meg neki angyal, egyszerűen ő szellemileg, beleérzés által felfogta ezt a dolgot.
3: Does that make sense?
4: Értető?
3: Okay. We see this all the time. We experience it all the time.
4: Ezt folyton látjuk, találkozunk ezzel, és folyton mi is átéljük.
3: But if we don't recognize this as one of our spiritual senses that needs to be exercised and matured, we will many times will not develop it.
4: De sokszor nem jut eszünkbe, hogy egy szellemi érzékszerv, amit érlelni kéne, fejleszteni kéne, és azért nem is foglalkozunk vele, nem gyakoroljuk ezt.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: We see, well, it's a check in your spirit that I was referring to when I drove back from that wedding last night.
4: Tehát például tegnap este ugye beszéltem arról, hogy mentem hazafelé erről a bizonyos esküvőről, és volt a szellememben egy ilyen jelzés, amit én úgy érzékeltem.
3: I just knew that I knew that I was to trust God and just to start driving back home, that He was with me.
4: Egyszerűen csak tudván tudtam, hogy bíznom kell Istenben, és ő biztonságos hazaérkezést fog nekem adni.
3: It was a rhema word, a specific word to a specific person in a specific situation.
4: Hiszen ez a rhema szó egy adott embernek egy adott helyzetben egy adott üzenet.
3: But it came to me not as a thought or a voice, but it came to me as an impression, as a discernment, as a feeling. It was more of a feeling.
4: De ez nem hallható hangon érkezett hozzám, hanem inkább egy benyomásom támadt erről. Ez egy ilyen érzés jellegű dolog, egy ilyen érzékelés, egy ilyen hatás a szellemben.
3: So we want to recognize this as valid and biblical and right.
4: Tehát ezt helyesnek, bibliainak és egy érvényes vezetési módnak kell nyilvánítanunk.
3: But we also want to be very careful of the limitations and the dangers to relying on just feelings alone.
4: De nagyon vigyáznunk is kell ezzel, hiszen nem hagyatkozhatunk csupán az érzések vezetésére, mert ennek veszélyei és korlátai vannak.
3: All right. We've got several here that are going to be married in the coming months.
4: Van, aki többen közöttünk, akik a következendő hónapokon belül házasságot kívánnak kötni.
3: And without going around and interviewing them now.
4: Most nem fogunk körbejárni és mindenkit kikérdezni.
3: I can tell you, if I ask you, how do you know that this is the one you're to marry?
4: De érdekes lenne végignézni, hogy honnan tudjátok mindannyian, hogy pontosan azzal kell összeházasodni, akivel.
3: Probably none of them will say, God woke me up last night in a dream, or recently in a dream.
4: Valószínű az, hogy egyikük sem mondaná azt, hogy Isten egyik éjjel megjelent nekem álomban, és kijelentette ezt.
3: But they will tell you about how they feel.
4: Ezek az emberek azt mondanák el, hogy mit éreznek.
3: They are sensing God's will because they are feeling that witness, that inner witness of the Holy Spirit.
4: Érzik Istennek a megerősítését ezen a kapcsolaton, mert a Szent Szellem belülről egy ilyen megerősítést, egy igazolást adott nekik.
3: Of course the world calls it falling in love.
4: A világ azt mondja erre, hogy úgy beleszeretünk valakibe.
3: Because, and as comes the danger, we must be careful.
4: És ez is egy veszély, és erre is vigyáznunk kell.
3: If you can fall into love, you can fall out of love.
4: Mert ahogy a szerelembe bele lehet esni, úgy ki is lehet belőle esni.
3: It's not all about feelings.
4: Tehát az egész történet nem az érzésekről szól.
3: But I do want to acknowledge that feelings are not to be disregarded, they are valid.
4: De azt is el kell ismernünk, hogy helyén valók, jogszerűek ezek az érzések, ezeket nem szabad kizárni a mérlegelésből.
3: I was emailing my son in the last couple days.
4: E-maileztem a fiammal az elmúlt néhány napban.
3: He works in Houston and he's now being recruited for a job in California.
4: Tehát ő Houstonban dolgozott eddig, és most Kaliforniában visszahívták egy munkára.
3: And he's looking to make a pretty significant life-changing decision concerning his career.
4: És most ez, hogy oda visszamegye, ez egy nagyon komoly életet megváltoztató és pályáját megváltoztató döntés lesz.
3: I told him that's a big decision. He needs several of the God's guidance systems to align. Don't lock on to one satellite. Lock on to five.
4: És mondtam neki, hogy nagyon fontos, hogy ő is Isten vezetési rendszerére hagyatkozzon ennek a döntésnek a meghozatalakor, ne csak egyetlen műholdat keressen ki a döntéshez, hanem legalább ötöt.
3: But to be certain, a very, very important part will be, as he's gone there now for 2-3 days.
4: De nagyon fontos tényező az is ebben az egész képletben, hogy most ugye ő 2-3 napra odautazott.
3: To exercise his intuition.
4: És gyakorolnia kell a beleérzési képességét ezek alatt a napok alatt.
3: To get a feel, not with his mind, but a feel with his heart, what is happening? Is this right?
4: Hogy valahogy úgy ráérezzen, ne az elméjével, hanem a szívével ráérezzen, hogy ez egy helyes dolog, ha ő most ebbe az élethelyzetbe belemegy.
3: You see, the more we exercise that sense, the better and the more mature it becomes.
4: Minél többet gyakoroljuk ezt az érzékszervünket, annál inkább érlelődik, fejlődik.
3: Amen?
4: Amen.
3: So number one, first way we receive réma.
4: Tehát az első, először is a rémát kapjuk
3: meg. Is through what the Bible calls interwitness, to know, to perceive.
4: Ezt belső bizonyosságnak nevezi a Biblia, felfogásnak, megkülönböztetésnek.
3: In the realm of God's creation, man.
4: Isten teremtési világában az ember.
3: We call it intuition.
4: Az ember megkapta ezt a beleérzési intuíciós képességet.
3: In the realm of God's creation, animals.
4: Az állatok teremtett világában.
3: We call it what?
4: Minek hívjuk ezt?
3: Instinct.
4: Ösztönnek.
3: Right?
4: Így van.
3: Instinct.
4: Ösztönnek.
3: What atheistic scientists can explain instinct?
4: Tehát hogyan magyarázzák meg a tudósok, hogy mi is az az ösztön?
3: Supernatural intelligence that comes from somewhere they know not where.
4: Ez egy természet fölötti intelligencia, értelem, amiről azt se tudják, hogy honnan jön.
3: In 2004, we all are aware of the incredible tsunami that killed almost a quarter of a million people.
4: Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy 2004-ben egy borzasztó tsunami körülbelül 250,000 embert megölt.
3: It wiped out much of the Pacific Basin in Sri Lanka and literally affected the entire world.
4: És például Sri Lanka és a csendes-óceáni szigetvilágból nagyon sok szigettel egyszerűen elsöpörte az infrastruktúrát és az egész világra hatott nagyjából.
3: Does everyone remember that?
4: Van, aki emlékszik erre?
3: 250 million people died.
4: 250,000 ember halt meg.
3: Now I ask you, how many animals died?
4: Megkérdezem tőletek, hány állat halt ebbe bele?
3: None.
4: Nem sok.
3: Animals that were trapped. But no animal that was not trapped died. Not even a rabbit.
4: semmilyen olyan állat nem halt meg, amelyik nem volt valami miatt fogságban vagy zárt helyen. Tehát amelyik szabadon volt állat, azok nem pusztultak el.
3: And I cut out many of these newspaper articles during that time.
4: Az alatt az idő alatt nagyon sok újságcikket kivágtam.
3: Because I thought it was a great example.
4: És óriási példák voltak ezekben.
3: God's rabbits and bears can hear him better than God's children can.
4: Tehát a nyulak és mindenféle állatai Istennek jobban hallották az üzenetet, mint az emberek.
3: Amen. You see, they have nothing covering up and preventing them from God's signal.
4: Ezek az állatok, az állatoknak az ösztönei nem voltak lefedve semmilyen olyan anyaggal, ami akadályozta volna őket Isten jeleinek a fogásában.
3: They perceive it.
4: Ők érzékelték, hogy mi lesz.
3: And they immediately respond to it.
4: És azonnal reagáltak rá, menekültek.
3: We must learn to do that.
4: Nekünk meg kell ezt tanulnunk.
3: To them it comes natural.
4: Hogy természetessé váljon nekünk.
3: Amen.
4: Amen.
3: So the first is intuition. Number two.
4: Tehát az első az intuíció, a második.
3: Is what I will call conscience.
4: A másodikat nevezhetjük lelkiismeretnek.
3: Okay. And we see the word, the Greek word, used some 32 times in the New Testament.
4: Több mint 32-szer használja az Új Szövetség ezt a görög szót, ami ezt jelenti.
3: Paul speaking in Romans in chapter 9.
4: Róma 9-ben beszél erről Pál.
3: Saying my conscience bears witness in the Holy Spirit. My conscience bears witness in the Holy
4: Igen,
3: Spirit.
4: Igen, tehát hogy az én lelkiismeretem a Szent Szellemmel együtt bizonyságot tesz. Azt mondjam, Róma 9-1-ben.
3: Right? This is the second way, primary way we receive a Réma word.
4: Ez a második fő módja annak, hogy rémát kaphatunk.
3: And it is not so much a feeling as it is the thoughts that we are thinking.
4: Ez nem annyira érzéseket jelent, mint inkább gondolatokat.
3: Of course we well, most times are thinking our own thoughts that are generated from our own minds and hearts.
4: Az idő túlnyomó többségében a saját gondolatainkat gondoljuk, a saját szívünkből, a saját elménkből keletkeznek a gondolatok.
3: But the Holy Spirit has the ability to speak to our spirit directly.
4: De a Szent Szellem képes arra, hogy közvetlenül szóljon a mi szellemünkhöz.
3: And in that instance, the thoughts that we are thinking are not just our own thoughts.
4: És ezekben az esetekben nem csak a saját gondolatainkat gondoljuk.
3: But they are the thoughts that are being impressed upon us by the Holy Spirit.
4: Hanem ezeket a gondolatokat a Szent Szellem helyezi el belénk.
3: And I think again, even an unbeliever can understand this if we explain it to them.
4: És erre is azt kell mondanom, hogy szerintem, hogyha egy hitetlennek ezt elmagyarázzuk, megérti.
3: In fact, we see this all the time in cartoons and commercials and movies.
4: Hiszen állandóan látjuk ezt rajzfilmekben, filmekben és reklámokban.
3: The little picture of the little you dressed as an angel and the little you dressed as a little demon.
4: Ugye itt van ez a két kis figura, itt az illetőnek a vállán, az egyik olyan, mint egy démon, a másik, mint egy angyal.
3: Right, and both are speaking, and you are listening to the two voices.
4: És mind a kettő dumál bele a fülünkbe, és oda kell, meg kell, döntenünk, melyikre figyelünk.
3: And you have to discern correctly between the two.
4: És helyesen kell különbséget tennünk a kettő között, fel kell ismernünk, hogy melyik melyik.
3: Right?
4: Így van.
3: Because many times we can receive a rhema word through our conscience.
4: Mert nagyon sokszor kaphatunk réma üzenetet a lelkiismeretünkön keresztül.
3: And our conscience is always at work in Christ, helping us to discern between right and wrong, good and evil.
4: A lelkiismeretünk, hogy a Krisztusban vagyunk, folyamatosan munkálkodik, dolgozik bennünk, és segít minket, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között.
3: That our conscience is continuously doing constantly, discerning between good and evil.
4: Tehát a lelkiismeretünk folyamatosan teszik a különbséget a gonosz és a jó között.
3: But we must also then discern when we hear the voice of the Holy Spirit speaking to our hearts or our conscience.
4: De arra is képesnek kell lennünk, hogy fölismerjük, hogy mikor szól a szívünkhöz a lelkiismeretünkhöz a Szent Szellem.
3: In my example last night of my coming back from that trip.
4: Ugye a tegnap esti példám, amikor jöttem visszafelé az esküvőre.
3: I received two réma words.
4: Tehát én két rémát kaptam.
3: One came through intuition, which caused me to have the faith to drive back.
4: Az egyik intuícióban, beleérzéssel jött belém a szívembe, ami hitet adott nekem arra, hogy biztonságosan haza tudok vezetni.
3: And because I stepped out in obedience to Rhema word, it released the supernatural power of God.
4: És mivel engedelmesen kiléptem a réma üzenet értelmében, ezért ez Isten természet fölötti erejét felszabadította számomra.
3: Weeks later, when I was on the side of the road in the middle of the night, as I shared my story.
4: Hetekkel később, amikor ugye ott ültem az út szélén, az forró éjszakában, amikor ugye elmeséltem ezt a történetet.
3: I also received a réma word.
4: Akkor is kaptam egy rémát.
3: It came through my conscience.
4: De az a lelkiismeretemhez szólt.
3: And it wasn't feelings.
4: Ez nem érzések volt.
3: It was clearly thoughts.
4: Hanem egyértelmű gondolatok.
3: And the Lord said to me, I will not let you use my word to feed your flesh.
4: Amikor az Úr azt mondta nekem, hogy nem fogom engedni, hogy az én szavamat a tested táplálására használd.
3: That was not just my personal spirit speaking.
4: Nem az én saját szellemem mondta ezt.
3: That was God's spirit speaking to my spirit.
4: Hanem Isten szelleme szólt az én szellememhez.
3: And it profoundly changed my life from that moment on.
4: És ez mérhetően megváltoztatta az egész életemet attól a perctől kezdve.
3: As Franz was saying last night, God is constantly speaking.
4: Ahogy Franz mondta tegnap este, Isten folyamatosan beszél.
3: That is not the question.
4: Tehát nem ez a kérdés.
3: The question is, are we listening?
4: Az a kérdés, hogy mi odafigyelünk-e.
3: Right? Are we able to lock onto those invisible heavenly signals?
4: Képesek vagyunk rácsatlakozni ezekre a láthatatlan mennyei jelzésekre?
3: And then effectively process and discern what it is that we're hearing.
4: És tudjuk-e hatékonyan felismerni és értelmezni azokat, hogy mit is hallunk?
3: Yeah, so number two is conscience.
4: Tehát a második pont az a lelkiismeret.
3: I remember early on when I became a Christian.
4: Emlékszem a keresztény életem elején.
3: And I'd spent 3 days praying and fasting.
4: Három napot töltöttem imával és bőttel.
3: And I wanted a clear word from the Lord.
4: És akartam egy egyértelmű üzenetet kapni az Úrtól.
3: And in my youth and in my zeal and in my immaturity.
4: Az én éretlenségemben és ifjanti lelkesedésemben.
3: God treats us a little differently than when we start getting a little older and more mature.
4: Ugye ilyenkor az Úr másképpen bánik velünk, mint amikor kicsit már idősebbek és érettebbek vagyunk.
3: So God in his wisdom says, you know, you want this, I will give you a word. And gave me a word.
4: Tehát Isten azt mondta, hogy látom, hogy nagyon akarsz egy üzenetet kapni, hát akkor adok egyet.
3: And he spoke it through me through conscience.
4: És a lelkiismeretemen keresztül szólt nekem.
3: And I just knew what I heard was just not myself. It was something supernatural. It was
4: És egyszerűen tudtam, hogy amit hallok, az nem magamtól van, hanem természet fölötti módon a Szent Szellem szólt.
3: And in that instance it was actually a scripture.
4: Ebben az esetben ez a Bibliából volt ez az üzenet.
3: And I know God speaks and takes rhema and make logos and makes it rhema very very frequently for those people.
4: Nagyon gyakran teszi Isten az ő népével, hogy a logosból rhémát csinál nekik.
3: For me not so much.
4: Velem nem túl sűrű
3: volt ez az elő. What he spoke to me was a scripture.
4: De ebben az esetben, amit mondott, az a Bibliából volt.
3: And I immediately went to the scriptures and I read that.
4: És kinyitottam a Bibliát, elolvastam azt a bizonyos részt.
3: And now that became a rhema to me.
4: És akkor ez rémává vált a számomra.
3: Right? It was not just a word in general.
4: Nem csak egy általános kijelentés volt többé.
3: But it was a specific word to me.
4: Hanem egy konkrét üzenet nekem.
3: The problem was.
4: Az volt a gond.
3: Is it didn't make any sense.
4: Hogy nem értettem, hogy mit jelent.
3: I read the whole thing in content.
4: Elolvastam a szövegkörnyezetet is.
3: And it had nothing to do with where I was at in my life at that time.
4: És az egész szövegnek semmi köze nem volt az éppen pillanatnyi élethelyzetemhez.
3: Almost 20 years later.
4: Majdnem 20 évvel később.
3: I was in a major transition in my life.
4: Életemnek egy nagy ilyen átváltás, egy átmeneti időszakában voltam.
3: I was beginning to discern through my spiritual discernment that the season was coming to an end.
4: Szellemi módon érzékeltem azt, hogy az életemnek az addigi időszaka végéhez közeledik.
3: I'd received a rhema word to come on staff with the church. About 10 years before that.
4: 10 évvel azelőtt kaptam egy rémát arról, hogy egy bizonyos gyülekezetnek a munkatársi csapatához csatlakozzam.
3: And I was driving in the car.
4: Autóval mentem valahova.
3: Just trying to discern God's will, is Lord, is this you? Because it was a big decision.
4: És próbáltam Isten akaratát felismerni, hogy Uram, ez tőled van-e, mert ez egy nagy döntés volt.
3: It was a decision that would affect me, it would affect my family, it would affect my children. It was big.
4: Hiszen ez egy, azért volt egy nagyon nagy jelentőségű döntés, mert nem csak rám hatott, hanem a családomra, gyerekeimre is.
3: And as I was driving in the car,
4: és ahogy mentem az autóval,
3: the Holy Spirit spoke to my spirit.
4: A Szent Szellem szólt a szellememhez.
3: And in my conscience I heard the Lord say something to me.
4: Hallottam valami üzenetet az Úrtól a lelkiismeretemben.
3: And he answers basically said, this is my will that you do this.
4: Az volt a válasz lényege, hogy igen, ez az én akaratom a számodra.
3: So for the next 10 years I knew I was in God's will.
4: Úgy a következő 10 évben tudtam, hogy Isten akaratában vagyok.
3: And it was a very difficult, at times, a very difficult 10 years.
4: Időnként nagyon nehéz volt az a 10 év.
3: But I never ever once questioned whether I was in God's will.
4: De soha egyetlen egyszer sem kérdőjeleztem meg, hogy Isten akaratában vagyok-e.
3: Because the rhema word produced faith.
4: Mert hitet hozott bennem ez a réma létre.
3: Now 10 years later, I am beginning through my spiritual discernment, sensing there's a change coming.
4: 10 évvel később elkezdtem a lelkiismeretemben, a szellememben érzékelni, hogy változás közeledik.
3: And 10 years later I am again driving in a car.
4: Tehát így 10 évvel később újra autóztam valahova.
3: And the Holy Spirit speaks to my spirit.
4: És a Szent Szellem szólt a szellememhez.
3: And he pulls back that scripture that he gave me 20 years ago.
4: Újra eszembe jutatta azt a verset a Bibliából, amit 20 évvel korábban mondott nekem.
3: I forgot where it was.
4: Már elfelejtettem, hogy mi volt az.
3: Pretty much forgot what it said.
4: Eléggé jól elfelejtettem már, hogy miről is szólt.
3: And in that moment as I'm driving,
4: de abban a pillanatban ott a kormánykerék mögött,
3: that scripture like a ticker tape comes across my spirit.
4: Elkezdett egyszerűen, mint egy szalag lejátszódni az a vers a szellememben.
3: And the Holy Spirit says, now is the time.
4: Azt mondta a Szent Szellem, ez az az idő.
3: I raced back to my office.
4: Visszarohantam az irodába.
3: Ran into my room.
4: Berohantam a szobámba.
3: Grabbed my Bible, found that passage.
4: Megragadtam a Bibliát, kikerestem benne azt a szakaszt.
3: And read it all in content again.
4: És újra elolvastam az egész szövegösszefüggést.
3: 20 years later, that scripture spoke exactly to my situation.
4: Akkor 20 évvel később ez a szakasz pontosan az adott helyzetemre szólt.
3: And it confirms exactly what I was to do next.
4: És teljesen bizonyosan megerősítette azt, hogy mit kell tennem következőleg.
3: And then an amazing sequence of events immediately started to unfold where God supernaturally opened doors.
4: És eseményeknek a természet fölötti egymás utánján keresztül Isten azonnal el is kezdte megvalósítani az üzenetet, ajtókat nyitott ki.
3: Which then moved me to my next assignment in the kingdom.
4: És ennek az egésznek a végén jutottam el a következő feladati helyemre, következő szolgálati helyemre.
3: How did I receive that rhema word?
4: Hogyan kaptam ezt a rémát?
3: I received it through number two, conscience.
4: A második módszerrel, a lelkiismeretemen keresztül.
3: It wasn't just a feeling, it was actual thoughts that came through my mind.
4: Ez nem csak gondolatok voltak, hanem konkrét, nem csak érzések voltak, hanem konkrét gondolatok, amik az elmémbe érkeztek meg.
3: But I had to have the spiritual discernment to discern, is this God or is it not?
4: De szellemi módon kellett felismernem, hogy ez Istentől van, vagy nem.
3: And obviously unbelief can very quickly master or can very quickly take control if we don't have a renewed mind.
4: Természetesen, hogyha valaki hitetlen, tehát nem egy megújult elméje van, akkor nagyon könnyen és gyorsan átveheti a saját élete irányítását.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: So God speaks to us through intuition.
4: Tehát Isten szól hozzánk beleérzéssel.
3: And I think one of the best examples of that is the peace of God that he gives us.
4: Ennek az egyik legjobb példája az a békesség, yeah, amikor Isten egy békességet ad.
3: Let's go back one slide, because I think I shared that out of sequence. Back one slide. And we see the peace of God.
4: Tehát amikor Isten békességét kapjuk meg egy adott helyzetben.
3: It says in Romans 14:19 that the peace of God should build us up.
4: Azt mondja a Róma 14:19, hogy Isten békessége épít minket fel.
3: Let the peace of God in Colossians 3:15, let the peace of God rule our hearts.
4: Isten békessége vezesse, kormányozza a szívünket a Kolossé 3:15 szerint.
3: In Philippians chapter 4 verse 6, it says don't be anxious about anything.
4: Azt mondja a Filippi 4:6, hogy semmi felől ne aggódjatok.
3: But by prayer and petitioning and thanksgiving,
4: hanem imával, könyörgéssel és hálaadással
3: make our requests known to God.
4: A kéréseinket tegyük, vagy tudassuk Istennel a kéréseinket.
3: And the peace of God, which passes all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus.
4: És Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni, ami szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.
3: Right? Intuition.
4: Tehát beleérzés.
3: A peace.
4: Békesség.
3: That passes all understanding.
4: Ami minden értelmet felülhalad.
3: Would you agree? That's a feeling. It's a sense that you have.
4: Egyetértetek abban, hogy ez egy ilyen érzékelés, egy ilyen érzés valamilyen módon.
3: When I was having right before we had my first son, right before I got married.
4: Tehát mielőtt megnősültem volna és az első fiam megszületett volna.
3: The Holy Spirit started speaking to my wife and speaking to me separately about having a child at home, a home birth, if you can imagine that.
4: Az Úr szólt a feleségemhez és nekem is külön-külön, hogy otthon szülessen meg a gyerekünk majd a lakásban.
3: And I thought to myself, where is that coming from?
4: És én azt gondoltam magamban, honnan a csodából szedem én ezt a gondolatot?
3: I wasn't born at home. I wasn't born at home.
4: Én nem otthon születtem.
3: I was born in a hospital.
4: Én kórházban születtem.
3: My brothers were born in a hospital.
4: A testvéreim is kórházban születtek.
3: None of my family were born at home.
4: Nálunk a családban senki sem született
3: otthon. Why am I feeling this?
4: Miért érzem én ezt?
3: And my wife was feeling the same thing, which is even more amazing.
4: És a feleségem ugyanezt érezte, ami még megdöbbentőbb.
3: So after she was pregnant with our first son,
4: tehát miután ő teherbe esett az első fiunkkal,
3: I processed all of this and I thought about it all.
4: átgondoltam ezt az egész történetet, kicsit úgy utána néztem.
3: Using the faculties of my extremely developed intelligent mind.
4: A rendkívül brilliáns elmémnek a képességét használtam erre.
3: I said that doesn't make sense, I'm not going to do it. It doesn't make sense.
4: És azt mondtam, hogy ennek semmi értelme, nem fogjuk így csinálni.
3: Not the first child anyways.
4: Legalábbis az első gyerekkel biztos nem.
3: I was in the Air Force, they paid everything. They paid for it all. It was free.
4: Tehát a légierőnél dolgoztam, tehát ők fedezték az összes ilyen egészségügyi költséget.
3: So I told my wife and we set up the first appointment to go to the doctor.
4: Tehát és akkor ezt elmondtam a feleségemnek is, és akkor elmentünk az orvoshoz.
3: And an amazing thing happened when I walked into the doctor's office.
4: És amikor bementem az orvos rendelőjébe, megdöbbentő dolog történt.
3: When I walked through the door,
4: ahogy átléptem a küszöböt,
3: I immediately completely lost the peace of God.
4: Azonnal abban a pillanatban teljesen elvesztettem Isten békességét.
3: I knew I was in the wrong place and I was way outside of God's will.
4: Tudtam, hogy nagyon rossz helyen vagyok és teljesen Isten akaratán kívül.
3: It wasn't a voice, it was a feeling.
4: Ez nem hang volt, hanem egy érzés.
3: What did it feel like? It felt like I walked through and someone poured a bucket of cold water on my head.
4: Ez egy olyan érzés volt, hogy átmentem a küszöbön, és mintha valaki hideg vízzel leöntött volna.
3: You know how you get the goosebumps and you just shiver?
4: Elkezdtem reszketni, libabőrös lettem.
3: And I didn't say anything to my wife.
4: Nem mondtam a feleségemnek ezt akkor.
3: She had her appointment and on her drive on her ride home.
4: Tehát ugye ő megtartotta a találkozóját az orvossal, aztán hazamentünk autóval.
3: I said, what did you feel when we walked into the doctor? How did you feel about that?
4: És megkérdeztem a feleségemet, hogy te mit éreztél ezzel a kapcsolatban, hogy bementünk ez az orvoshoz?
3: And she said basically she felt the same thing. I didn't tell her what I felt. She explained basically the same thing she felt.
4: És alapvetően ugyanazt mesélte el, hogy ő ugyanazt érezte, amit én pedig nem mondtam meg neki.
3: And I shared with her what I experienced.
4: Aztán elmondtam neki utólag.
3: We both realized we both lost the peace of God.
4: Tehát rá kellett jönnünk, hogy mind a ketten elveszítettük Isten békességét ott bent.
3: We never went back to the doctor again.
4: Ahhoz az orvoshoz soha többé nem mentünk vissza.
3: I didn't understand why.
4: Nem is tudom miért.
3: God will frequently we do not understand why. God tells us to do what he does.
4: Nagyon sokszor előfordul az, hogy Isten valamire késztet minket, hogy tegyük meg, és mi nem tudjuk, hogy miért.
3: But usually afterwards we look back with understanding.
4: De általában utólag, ha visszatekintünk, akkor már megértjük a dolgot.
3: You see, at that time we were pastoring a church of a lot of very young people.
4: Akkoriban egy gyülekezetet pásztoroltunk, ahol nagyon sok fiatal volt.
3: And there were many, many, many babies that were going to be coming soon.
4: És nagyon sok gyermek volt megszületendő a közel jövőben.
3: And God wanted to show something to his children, his people.
4: És Isten rajtunk keresztül ezeknek a fiataloknak akart valamit megmutatni.
3: That they didn't have to be fearful.
4: Hogy nem kell félni.
3: That God had broken the curse.
4: Hogy Isten megtörte az átkot.
3: Associated with childbirth.
4: A gyerekszüléssel kapcsolatban.
3: And this could be a wonderful thing, and it didn't have to be a fearful thing.
4: És egy csodálatos dolog lehet az, hogy valaki gyereket szület, ettől nem kell félni.
3: And I remember the night that I got a phone call from my wife.
4: Emlékszem arra az éjszakára, amikor kaptam egy hívást a feleségemtől.
3: 9 months later.
4: 9 hónappal később, ugye?
3: And she said, you need to come home, so I did.
4: Mondta, hogy gyere haza, úgyhogy hazamentem.
3: When I got home, her water broke.
4: Amikor hazamentem, akkora már elfolyt a magvizet.
3: So I thought to myself, okay, here we go.
4: Mondtam magamnak, na hát akkor utcú neki, itt vagyunk a helyzetben.
3: I'd read a couple small little booklets, pamphlets, you know.
4: Volt néhány ilyen kis szórólapunk, ilyen kis füzetkénk.
3: This will probably, first child will probably take, you know, 12, 24 hours.
4: És amikor azt mondták, ugye, hogy első szülés, hát ilyen 12 és 24 óra között fog zajlani ez a történet.
3: I had the living room set up with some pillows.
4: Úgyhogy összeszedtük a párnákat, lepedőket, ami kell.
3: I had the music ready to play.
4: Már bekészítettem a zenét, ami majd szól közben.
3: I want worship music playing when my son is born.
4: Huh?
3: I want worship music playing when my son.
4: Igen, tehát azt akartam, hogy dicsőítő zene szóljon, miközben megszületik a fiam.
3: I had the anointing oil ready because I'm ready to anoint him.
4: Már készen volt ott az olajos üveg, hogy majd megkenjem olajjal.
3: And quite frankly, besides that, I don't know what in the world I was doing.
4: És mindezeken kívül őszintén szóval fogalmam sem volt, hogy most mit fog csinálni.
3: But this I do know, I was obeying God. I was in his will.
4: Egy dolgot tudtam, Istennek engedelmeskedem, az ő akaratában vagyok.
3: This was Saturday night.
4: Ez egy szombat este volt.
3: 45 minutes later.
4: 45 perccel később.
3: My son was born.
4: Megszületett a fiam.
3: It happened so fast.
4: Annyira gyors volt ez.
3: That I didn't have time to catch my breath.
4: Hogy csak úgy kaptam a levegőt, utol sem tudtam érni magam.
3: I did have the music playing.
4: Valóban jó, szólt a zene.
3: I did anoint his head with oil as he was crowning.
4: Aztán megkentem a fejét olajjal.
3: But before I knew it, he was peeing all over me.
4: És mielőtt magamhoz tértem volna, már teljesen lepisült.
3: He was baptizing me.
4: Ő merített be engem.
3: Into fatherhood.
4: A vízbe, ugye?
3: Well, hour later, our neighbors were all coming over to visit to see him.
4: Egy órával később már jöttek át a szomszédok meglátogatni.
3: 2 hours later, my wife was in the shower.
4: 2 órával később a feleségem már zuhanyozott.
3: It was Saturday night. Sunday morning, we were in church bringing our son to be dedicated.
4: Vasárnap reggel mentünk a gyülekezetbe, hogy odaajánljuk a fiunkat az Úrnak.
3: Hallelujah. And I can still remember the people, shock of people when we came in saying, "Wow, whose baby is that?"
4: És emlékszem még mindig a döbbenetet az emberek arcán, akik bejöttek a gyülekezetbe, hogy ez kinek a gyereke?
3: It's like, what do you mean, whose baby is that? This is my son.
4: Hát hogy kinek a gyereke? Az enyém.
3: Like, when was he born?
4: Hol született? Mikor?
3: 12 hours ago?
4: Hát 12 órával ezelőtt született meg.
3: And we dedicated him.
4: Oda szántuk őt az Úrnak, oda ajánlottuk.
3: And God used it as a testimony to the entire church. Fear not, I am your God.
4: És Isten ezt bizonyságként használta az egész gyülekezet számára, hogy ne féljetek, én vagyok a ti Istenetek.
3: I am the one that opens the womb.
4: Én vagyok az, aki megnyitom a méhet.
3: Don't listen to the world, believe me.
4: Ne a világnak higgyetek, hanem nekem.
3: Amen?
0: Hallelujah.
3: That came through intuition. That came through the peace of God, or losing the peace of God.
4: Ez beleérzésként jött, Isten békességével, avagy Isten békességének az elveszítésével.
3: Okay, next.
4: Rendben, következő.
3: We talk about conscience, now we'll talk a little bit about number 3.
4: Tehát akkor ez a kettes volt a lelkiismeret, most egy kicsit a harmadikról fogunk beszélni.
3: Which is?
4: Ami?
3: Is that revelation and inspiration? No. Yeah.
4: Mi ez, kijelentés?
3: Wisdom. Wisdom, the voice of
4: wisdom. A bölcsesség hangja ez.
3: Okay, the voice of wisdom.
4: A bölcsesség hangja.
3: So if inner witness is basically what we call intuition.
4: Tehát a intuíciónak alapvetően a belső békességet nevezzük.
3: And the inner voice is what we call conscience.
4: A belső hangot lelkiismeretnek.
3: What does the wisdom of God typically refer to?
4: Általában Isten bölcsességére hogyan utalunk?
3: It's common sense.
4: Ez a józanész.
3: But what I have found in ministry.
4: Azt találtam a szolgálatban.
3: The common sense is not so common.
4: Hogy nem túl általánosan használják a józanészt.
3: As I ask the pastoral team here on the front row who've been in ministry 30 years.
4: Itt az első sorban is ugye megkérdeztem a pásztorokat, hogy akik már olyan 30 éve szolgálnak.
3: I think they will also confirm a test that common sense is not common.
4: Hogyha megkérdezném így a pásztorokat, ők is megerősítenék, hogy nem túl elterjedt a józanész használata.
3: So there is a wisdom that speaks. There is a wisdom that speaks.
4: Tehát egy olyan bölcsesség, ami beszél.
3: In Proverbs in chapter 8.
4: A példabeszédek 8-ban.
3: I would encourage you to study that entire chapter carefully.
4: Bátorítalak titeket, hogy az egész fejezetet nagyon gondosan tanulmányozzátok majd.
3: Because it is wisdom speaking in the first person.
4: Mert itt a bölcsesség első személyben beszél.
3: And we see the Christ speaking.
4: Látjuk, hogy Krisztus beszél itt.
3: The word of God speaking.
4: Isten szava beszél.
3: And he's saying, I am wisdom, listen to me.
4: Azt mondja, én vagyok a bölcsesség, hallgassatok rám.
3: Hearken your ears to my voice.
4: Fordítsátok oda a fületeket a hangomra.
3: Listen carefully to what I say.
4: Gondosan figyeljetek oda arra, amit mondok.
3: So the third way that God speaks to us is through wisdom, the spirit of wisdom.
4: Tehát a bölcsesség szelleme, a bölcsesség a harmadik mód arra, ahogyan Isten hozzánk szól.
3: In Galatians in chapter, excuse me, in James in chapter 1, it says if we lack wisdom, let us ask.
4: A Jakab egy azt mondja, hogyha nincs bölcsességünk, akkor kérjünk.
3: And God will give it.
4: És akkor Isten oda fogja adni.
3: We see in chapter 3, the James gives a contrast between the wisdom of God and the wisdom of the world and the wisdom that comes down from
4: God. Azt látjuk, hogy Jakab a harmadik részében szembeállítja azt, hogy milyen Isten bölcsessége és milyen a világ bölcsessége.
3: Right? And the wisdom that comes down from above has a voice.
4: A felülről jövő bölcsességnek is van egy hangja.
3: We must learn to discern to hear it.
4: Meg kell tanulnunk felismerni ezt, meghallani ezt.
3: I just wrote down just a few of the things just to give us a feel for what that looks like and what that sounds like.
4: Csak leírtam néhány példát, hogy meglássuk, hogy hogyan is hangzik ez, hogy is néz ki.
3: When the world system says seeing is believing.
4: Amikor a világrendszer azt mondja, hogy hiszem, ha látom.
3: This voice of wisdom says believing is seeing.
4: A bölcsesség szava azt mondja, hogy ha hiszed, akkor látod.
3: When the world system says, try to save your life.
4: Amikor a világrendszer azt mondja, hogy próbáld megmenteni az életedet.
3: The voice of wisdom says you must lose your life.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy el kell veszítened az életedet.
3: The voice of the world says you must be first.
4: A világ szava azt mondja, hogy neked kell az első helyen lenned.
3: The voice of wisdom says the last shall be first.
4: Azt mondja a bölcsesség hangja, hogy az utolsókból lesznek az elsők.
3: The voice of the world says you must try to be great.
4: A világ hangja, a bölcsessége azt mondja, hogy próbálj meg naggyá válni.
3: The voice of wisdom says the greatest is the servant of all.
4: Azt mondja a bölcsesség hangja, hogy aki a legnagyobb köztetek, az mindenki szolgálja.
3: The voice of the world says climb the ladder, become great and strong.
4: A világ bölcsessége azt mondja, hogy te magasztald fel magadat, másszál jó magasra a ranglétrán és légy naggyá.
3: The voice of wisdom says humble yourself, don't exalt yourself.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy alázd meg magad, ne pedig felmagasztald magad.
3: The voice of the world says you hate your enemies.
4: Azt mondja a világnak a hangja, hogy gyűlöld ellenségeidet.
3: The voice of wisdom says you love your enemies.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy szeresd ellenségeidet.
3: And I can go on and on and on. You know what? You sense what I'm saying.
4: És mondhatnám, még folytathatnám sok példával, de most már úgy érzékelitek, hogy mit akarok mondani ezzel.
3: What I want to emphasize is that the Bible teaches the voice of the Holy Spirit or that wisdom has a voice.
4: De csak azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a Szent Szellem bölcsességének, a szellemi bölcsességnek van egy hangja.
3: That we can learn to hear that voice.
4: És megtanulhatjuk hallani ezt a hangot.
3: The world will try to look at that and say, okay, that's common sense.
4: A világ megpróbálja ezt úgy magyarázni, hogy ez csak a józan ész.
3: I would argue and say that that's God sense.
4: De én vitatkoznék ezzel, és azt mondanám, hogy nem a józan ész, hanem ez Istennek az esze.
3: And unfortunately, there's very little of it operating even in the church.
4: De sajnos ebből nagyon kevés működik még az egyházban is.
3: In pastoral ministries, it's amazing to watch mature Christians make stupid mistakes.
4: Pastori szolgálatban egészen megdöbbentő látni, hogy érett, rendes keresztények mennyi butaságot követnek el.
3: Stupid decisions about relationships.
4: Kapcsolataik vonatkozásában buta döntéseket hoznak.
3: I was talking to a woman just a few days ago.
4: Néhány nappal ezelőtt beszéltem egy nővel.
3: Christian missionary that came from America to Slovenia.
4: Aki egy amerikai misszionárius Amerikából Szlovéniába jött.
3: And she married a Muslim.
4: És egy muszlimhoz ment feleségül.
3: In her loneliness.
4: Magányos volt.
3: Somehow she convinced herself that marrying a Muslim was a good idea.
4: És valahogy oda tudott kiukadni, hogy jó ötlet hozzá menni egy muszlimhoz.
3: How many believe that was probably not the voice of wisdom she was listening to?
4: Hanyan gondoljátok azt, hogy valószínűleg nem a bölcsesség hangjára hallgatott ekkor?
3: Yeah. Christians run themselves into financial debt.
4: Keresztények belesodorják magukat pénzügyi adósságokba.
3: Christians, loving God, loving Christians go bankrupt.
4: Isten szerető keresztények csődbe mennek.
3: God loving Christians divorce.
4: Isten szerető keresztények elválnak.
3: God loving Christians get fired from jobs.
4: Isten szerető keresztényeket kirúgnak a munkahelyükről.
3: Which shows you that not all God loving Christians hear the voice of wisdom and obey it.
4: És ebből megtudhatjuk, hogy nem minden Isten szerető keresztény hallja a bölcsesség hangját és engedelmeskedik annak.
3: That makes sense? Do you got point at this point?
4: A következő pont.
3: Number four, the fourth way we can receive a
4: negyedik, word. A negyedik mód arra, hogy Istennek a szavát meghallhatjuk.
3: And that is the Holy Spirit speaks through revelation and inspiration.
4: Ez pedig, amikor a Szent Szellem kijelentéssel és sugallásában buta döntéseket hoznak.
3: I was talking to a woman just a few days ago.
4: Néhány nappal ezelőtt beszéltem egy nővel.
3: Christian missionary that came from America to Slovenia.
4: Aki egy amerikai misszionárius Amerikából Szlovéniába jött.
3: And she married a Muslim.
4: És egy muszlimhoz ment feleségül.
3: In her loneliness.
4: Magányos volt.
3: Somehow she convinced herself that marrying a Muslim was a good idea.
4: És valahogy oda tudott kiukadni, hogy jó ötlet hozzá menni egy muszlimhoz.
3: How many believe that was probably not the voice of wisdom she was listening to?
4: Hanyan gondoljátok azt, hogy valószínűleg nem a bölcsesség hangjára hallgatott ekkor?
3: Yeah. Christians run themselves into financial debt.
4: Keresztények belesodorják magukat pénzügyi adósságokba.
3: Christians, loving God, loving Christians go bankrupt.
4: Isten szerető keresztények csődbe mennek.
3: God loving Christians divorce.
4: Isten szerető keresztények elválnak.
3: God loving Christians get fired from jobs.
4: Isten szerető keresztényeket kirúgnak a munkahelyükről.
3: Which shows you that not all God loving Christians hear the voice of wisdom and obey it.
4: És ebből megtudhatjuk, hogy nem minden Isten szerető keresztény hallja a bölcsesség hangját és engedelmeskedik annak.
3: That makes sense? Do you got point at this point?
4: A következő pont.
3: Number four, the fourth way we can receive a
4: negyedik, a negyedik mód arra, hogy Istennek a szavát meghallhatjuk.
3: And that is the Holy Spirit speaks through revelation and inspiration.

0: debt.
1: Keresztények belesodorják magukat pénzügyi adósságokba.
0: Christians, loving God, loving Christians go bankrupt.
1: Isten szerető keresztények csődbe mennek.
0: God loving Christians divorce.
1: Isten szerető keresztények elválnak.
0: God loving Christians get fired from jobs.
1: Isten szerető keresztényeket kirúgnak a munkahelyükről.
0: Which shows you that not all God loving Christians hear the voice of wisdom and obey it.
1: És ebből megtudhatjuk, hogy nem minden Isten szerető keresztény hallja a bölcsesség hangját és engedelmeskedik annak.
0: That makes sense? Do you got point at this point?
1: A következő pont.
0: Number four, the fourth way we can receive
1: a negyedik, a negyedik mód arra, hogy Istennek a szavát meghallhatjuk.
0: And that is the Holy Spirit speaks through revelation and inspiration.
1: Ez pedig, amikor a Szent Szellem kijelentéssel és sugallattal szól hozzánk.
0: In Job 32 it says that there's a spirit in man.
1: A Job 32 azt mondja, hogy van az emberben egy szellem.
0: And the inspiration of the Almighty gives him understanding.
1: És a magasságosnak az inspirációja, sugallata megértést ad.
0: In 2 Corinthians chapter 2.
1: A 2 Korintus 2, 1 Korintus 2.
0: It says that we have been given the mind of Christ.
1: Azt mondja, hogy Krisztus értelmét kaptuk meg.
0: That we've given not the spirit of the world, but the spirit of God.
1: Tehát nem a világ szellemét, hanem Isten szellemét.
0: And it is his desire to reveal unto us the deep things of God.
1: És ez vágyakozik arra, hogy Isten mélységes dolgait kijelentse nekünk.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: He desires to reveal to us revelation.
1: Isten vágyik arra, hogy nekünk kijelentéseket adjon.
0: He desires to reveal unto us the deep things.
1: Ő vágyik arra, hogy mély dolgokat kijelentsen nekünk.
0: And so the way I would picture that, or so that again, this is the world understands these things. The world kind of understands what this looks like.
1: Tehát újra erre is azt akarom mondani, hogy a világ tulajdonképpen fel tudja fogni, hogy ez hogy néz ki, amikor működik.
0: They can't explain it.
1: Nem tudják megmagyarázni.
0: They can't explain the source of it.
1: Nem tudják megmagyarázni, mi a forrása ennek.
0: But they know what it looks like when it happens.
1: De tudják, hogy amikor megtörténik, akkor milyen.
0: And even in the cartoons, this idea, all of a sudden a light bulb comes on. Bloop.
1: Még a rajzon is látjuk, hogy ez olyan, mint amikor hirtelen kigyúl az ember fejében a fény.
0: And Goofy gets inspiration.
1: És Goofynak megvan a sugallat.
0: Right? You know what typically most believers do when they get a God idea?
1: Tudjátok, hogy jellegzetesen a legtöbb keresztény mit csinál, amikor egy Istentől származó ötletet kap?
0: They do nothing with it.
1: Semmit.
0: They dismiss it as, oh, that was just a thought, or that was just me.
1: Egyszerűen félreteszik, ez csak tőlem volt.
0: And they don't recognize and discern that sometimes that little light bulb is the Holy Spirit giving us a God idea.
1: És egyszerűen nem ismerik fel, nem értik azt, hogy sokszor, amikor kigyúl a fejükben a villanykörte, akkor az a Szent Szellem, aki Isten ötletét adja nekik.
0: If God gives you a God idea,
1: ha Isten ad nektek egy tőle való ötletet,
0: that is a rhema word to you.
1: Akkor az egy rhema nektek.
0: And if you act upon it in obedience,
1: és hogyha engedelmeskedtek neki,
0: you will see the supernatural power of God unfold.
1: Akkor meglátjátok, hogy Isten természet fölötti ereje kiárad.
0: One example of how I first got this revelation.
1: Amikor először kaptam ezt a kijelentést, az úgy volt.
0: I was working pastoring churches. I was also on active duty in the Air Force.
1: Hogy pásztorként dolgoztam egy gyülekezetben és közben a légierőben is dolgoztam.
0: And I could understand why God was pleased with what I was doing here in the church. I could see that God was
1: láttam,
0: interested
1: hogy Istennek örömetet szerez az, amit a gyülekezetben csinálok, tehát neki ez örvendetes.
0: But I had no idea why he would be interested in what I was doing over here in the business place, in the marketplace.
1: De hát azon gondolkodtam, hogy vajon Istennek miért lenne érdekes, vagy neki miért lenne jó az, hogy én ott a haderőben is dolgozom.
0: Later I would meet Alan Vincent and start getting exposed to the gospel of the kingdom.
1: Később, ahogyan jobban kilettem téve az evangélium és Isten királysága üzenetének a hatásának.
0: And I would begin to understand a much bigger picture of what God was doing in the earth.
1: Egyszer csak elkezdtem jobban megérteni már, hogy Isten mit cselekszik a földön.
0: Now I understand that God was just as interested in what I was doing in the marketplace as he was what I was doing in the local church.
1: Most már pontosan tudom, hogy Isten pontosan annyira érdekelte az, hogy mit csinálok a világi munkahelyemen, mint amit a gyülekezetben csinálok.
0: But back then that was not so clear to me.
1: De akkor ez nem volt annyira világos a számomra.
0: So let me give you an example of the first time I got this understanding.
1: Tehát ez volt ugye az első eset, amikor így megértettem, megvilágosodtam egy témába.
0: We were undergoing a great deal of pressure in the manufacturing world throughout America, really.
1: Akkoriban, tehát amikor ez először megtörtént velem, akkor Amerikában, az egész Amerikában tulajdonképpen

0: az egész ipar egy elég komoly problémában volt, nagy nyomás alatt volt.
1: The Japanese automotive industry was forcing America to change the way we did things.
0: A Japánban kibontakozó autógyártás tulajdonképpen arra kényszerítette Amerikát, hogy változtassa meg azt, ahogy teszi a dolgokat.
1: In the late 80s, the new Japanese leadership and management models.
0: Ugye a 80-as évek végén már a japán vezetési igazgatási módszerek kerültek bevezetésre.
1: Were forcing us to not just continue doing business the way we've been doing it for the last 50 years.
0: Tehát gyakorlatilag a japánok arra kényszerítettek minket, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan az addigi 50 évben tettük a dolgokat.
1: I was a scheduling branch chief in a very, very large aircraft manufacturing plant.
0: Én egy nagy repülőgépgyártó üzem területén voltam egy vezető beosztásban.
1: And one day I was sitting at my, I went to my office to eat my sandwich for lunch.
0: Egyik nap ültem az irodámban és ettem a ebéd szendvicsemet.
1: And I was just thinking about all that was just going on.
0: És az összes mindenféle eseményre gondoltam, ami ott zajlik az iparunkban.
1: And as I was sitting there eating my sandwich, I looked at the organizational chart that was sitting right here in front of me.
0: És ahogy ott ültem, az a székemben ránéztem a szervezési táblázatra, ami ott volt a falon mellettem.
1: And I just started thinking to myself, and this little light came on.
0: És elkezdtem ott gondolkodni, és akkor egyszer csak kigyúlt bennem a fény.
1: This is part of our problem.
0: Hát
1: the way we're organized is part of our problem.
0: Tehát ez is a problémánk része, ahogyan szervezzük a munkát, ez is a probléma része.
1: So I took out a piece of paper.
0: Úgyhogy fogtam egy papírt.
1: And I took a pencil.
0: Egy szeruzát.
1: And I rewrote and restructured the way we were organized.
0: És gyakorlatilag az egész szervezési szerkezetet átrajzoltam, tehát egy új sémát fektettem fel.
1: You see, that was God-given inspiration, revelation.
0: Ez egy Istentől adott kijelentés, vagy sugallat volt.
1: What I would do, like most of us, after I did something like that?
0: Tehát a legtöbb ember azt csinálná, miután egy ilyet elkövet.
1: Say, that was an idea. It's not going to go anywhere.
0: Ez csak egy ilyen ötlet volt, úgyse vezet sehova is bele a szemétládába vele.
1: But that particular day, the Holy Spirit was just moving on me.
0: De ezen a napon egyszerűen a Szent Szellem annyira serkentett engem.
1: And I said, you know, I'm going to go and show this to the deputy chief, over the entire plant.
0: És akkor arra gondoltam, hogy elmegyek és az egész gyár vezetőjének megmutatom ezt a.
1: And I got up and I walked in my office. I didn't think he would be there, but he was.
0: Bementem az irodájába, azt hittem, hogy nem lesz ott, de ott volt.
1: I tapped on his door and I said, yeah, sir, can I come in and show you something? He said, sure.
0: Megkopottam az ajtaján, uram, bemehetek-e önhöz? Persze, jöjjön csak.
1: I was sitting at lunch and I've just been thinking about all that we were going through.
0: Hát tudja, uram, éppen eszegettem az ebédemet, és közben azon gondolkodtam, hogy mi zajlik itt a gyárban.
1: I think that would be a much, much better way for us to be organized to accomplish our job.
0: Gondolom ezen a papíron most azzal, hogy szerintem sokkal-sokkal jobban meg lehet szervezni ennek a gyárnak a működését.
1: Now this was a God's timing thing that I had no idea what was going on behind the scenes.
0: És ez egy Isten szerinti időzítés volt, én nem is tudtam, hogy a színfalak mögött mi zajlik.
1: And again, now I look back and I understand there was an amazing amount of things happening that I had no idea of.
0: És ezzel is úgy vagyok, hogy így utólag visszatekintve most már látom, hogy a háttérben mi minden zajlott, és egészen meg vagyok döbbenve ezen.
1: This is what happened in the natural.
0: Tehát természetes szinten az történt.
1: He sat there, he looked at that, he looked at me, and he looked down at this.
0: Hogy a főnök ott ült előttem, ugye ránézett a papíromra, aztán rám, aztán megint a papírra.
1: He looked at me, he says, come with me.
0: Aztán azt mondtam, megint rám nézett, és azt mondta, na jöjjön velem.
1: And we walked across the hallway to the colonel's office, who was in charge of the entire plant.
0: Tehát ő volt a helyettes igazgató ez az ember, és akkor az egész üzemen át sétáltunk, és elmentünk az ezredes irodájába, aki az egész gyárnak a legfőbb főnöke volt.
1: He taps on his door, and he says, sir, can I show you something?
0: És akkor ez a második igazgató bekopogott ezen az ajtón, uram, bemehetünk.
1: He walks in there with my little piece of paper that I drew with a pencil.
0: Tehát és akkor fogta, ugye oda nyomta az igazgató orra alá ezt a rajz, a ceruzával rajzott papírt.
1: I'm following in behind him.
0: Én ott mögötte mentem, ugye?
1: Well, thinking to myself, oh my God, what is going on?
0: És én csak úgy gondolkodtam magamban, hogy jó ég, mi zajlik itt most éppen velem.
1: And he drops it on the colonel's desk, and the colonel grabs it, looks at it.
0: Tehát leteszi a második igazgató az ezredes asztalára ezt a papírt, azt felemeli, megnézi.
1: Looks at me, looks down at the paper.
0: Rám néz, aztán megint a papírra.
1: Says, tomorrow, come, first thing in the morning, come fully dressed in your full military uniform.
0: És akkor azt mondja nekem az ezredes, hogy akkor holnap reggel az első dolgom az legyen, hogy megjelenek nála az ünnepi egyenruhámban.
1: Tomorrow morning we're going to take it to my boss, the director.
0: Mert akkor az ezredes főnökéhez fogunk menni, a főigazgatóhoz.
1: My boss, he the plant was about 2400 people.
0: körülbelül 2400 embernek volt a főnöke az én igazgatóm.
1: And now I'm going to go talk to his boss, which he was over about 8,500 people.
0: Most akkor éppen az ő főnökével beszélgettünk, aki körülbelül 8000 embernek volt az igazgatója.
1: So the next morning at 8 o'clock, I'm standing in front of this guy's desk.
0: Úgyhogy másnap reggel 8-kor ott állok egyenruhában az íróasztal előtt.
1: My paper wasn't with a pencil anymore, they had redone it.
0: Akkor már nem ceruzával volt rajzolva a kis sémám, hanem már átrajzoltam addigra.
1: And the director looks at it, looks at me, looks at the colonel, looks back down.
0: A főigazgató ránéz a papírra, ránéz az ezredesre, rám néz vissza a papírra.
1: He asked a few questions.
0: Néhány kérdést feltett nekem.
1: That was Friday.
0: Ez pénteki nap volt.
1: It's Monday morning. I want you to come again fully dressed in your and we're going to take this to my boss.
0: És akkor azt mondja nekem, hogy na, akkor hétfő reggel 8-kor jöjjön teljesen kiöltözve ünnepi egyenruhába, mert elmegyünk az én főnökömhöz.
1: So, you can imagine what I did on Saturday and Sunday.
0: El tudjátok képzelni, mit műveltem szombaton és vasárnap?
1: I worked really hard on getting an ulcer.
0: Huh?
1: I worked really hard on getting an ulcer. I worried.
0: Tehát nagyon ideges voltam, nagyon drukkoltam, hogy akkor hogy is lesz ez az egész.
1: It's like what is going on? I don't want to do this.
0: És azon töprengtem, hogy mi folyik itt velem, én nem is akarom ezt igazán csinálni.
1: But I got no choice.
0: De hát nem volt választási lehetőségem.
1: God's got me committed to this path.
0: Mert akkor már túlzottam, rajta voltam ezen az úton, már nem lehetett lelépni róla.
1: Monday morning I'm standing in front of a two-star general. Monday morning I'm standing in front of a two-star general's desk.
0: És akkor ott állok, what general?
1: A two-star general.
0: Ja, kétcsillagos. Tehát másnap, hétfő reggel ott állok egy kétcsillagos tábornok íróasztala előtt.
1: And he was the center commander. He was in charge of the entire center, about 25,000 people.
0: Tehát ő volt az egész központnak a vezetője, ami körülbelül 25,000 embert jelentett.
1: I was a first lieutenant. First lieutenant. A young officer.
0: Igen, tehát én akkor egy nagyon alacsony rangú tiszt voltam még. Hadnagy.
1: Yeah. So now I have a much bigger presentation.
0: Most már sokkal vastagabb volt ez a papírkupasz a kezemben. Felkészültem.
1: And of course this general thinks faster than I can talk.
0: Természetesen az a tábornok gyorsabban gondolkodik, mint ahogy én beszélni tudok.
1: And I'm talking, he's doing one of these numbers.
0: És miközben beszéltem, ezt csinálta a papírjaimmal.
1: You know, I haven't finished talking the first page, he's already on page 10. You know?
0: Tehát amikor én még az első oldalról beszéltem, ő már a tizediket nézte.
1: So he stops me, says,
0: te leállított szövegben.
1: He asked a few questions to the colonel, to the other general officers.
0: A két másik általános tisztnek, ugye az ezredesnek, meg az ő beosztottjának feltesz néhány kérdést.
1: He says, I'm going to go back to the command, to my boss.
0: És akkor azt mondja a tábornok, hogy akkor én most megyek a főnökömhöz.
1: Yeah, that's a four-star general over the entire command.
0: Ez már egy négy csillagos tábornok volt, aki az ő főneke volt.
1: He says, I am giving you authority to go ahead and implement this now.
0: De azt akarja, de én már most utasítást adok önnek arra, hogy kezdje el megvalósítani ezt a sémát.
1: And then I'll go back and ask for forgiveness.
0: És akkor megyek a főnökömhöz, és elnézést kérek tőle.
1: I'm not going to go ask him permission. Do it. I'll go work. I'll
0: tehát
1: take care of the politics.
0: Utólag kérek tőle engedélyt arra, hogy ezt az egészet megcsináljuk.
1: Over the period of the next year, the entire command reorganized.
0: A következő évben ezt az egész gyárat, mindent magába foglaló bázist, központot átalakítottuk, átszerveztük.
1: Of about 100,000 people.
0: Ez körülbelül 100,000 embert mozgatott meg.
1: Now I'm not saying that my piece of paper started all that.
0: Én nem azt akarom mondani, hogy az én papírcetlim indította el ezt az egészet.
1: Many other things obviously were happening, were going on.
0: Nyilvánvalóan sok más dolog is történt közben.
1: There was a tremendous need to change.
0: És óriási szükség volt valamilyen változásra egyébként is.
1: And the entire general staff was being pressured to do something new and different.
0: És az egész tábornoki kar komoly nyomás alatt volt, hogy valami új dologba fogjanak bele valahogyan.
1: But I do believe God used that match to start that fire.
0: Én hiszem, hogy Isten ezt a gyufát használta arra, hogy az egész tábortüzet meggyújtsa.
1: See, God can give a rhema word through a revelation, through an inspiration, through a God idea.
0: Tehát Isten adhat rhema üzenetet egy kijelentésen, egy sugallaton, egy őtől levő ötleten keresztül.
1: So the question is when God speaks to you, do you have ears to hear?
0: Tehát az a kérdés, hogy amikor Isten szól hozzád, van-e füled meghallani?
1: Or not?
0: Vagy nincs.
1: Or you just dismiss that as, oh, that was just me.
0: Kidobod az egészet, hogy ó, ez csak az én saját kis ötleteském volt, gondolatom.
1: And the fifth way that God gives us a rhema, or we receive a rhema word.
0: Az ötödik mód, ahogy Isten ad nekünk rhema üzenetet.
1: And that is through the voice of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem hangja.
1: We see examples of this throughout the scriptures.
0: A Bibliában mindvégig látjuk ennek példáit.
1: Where the Holy Spirit speaks.
0: Amikor a Szent Szellem szól.
1: For example, in Acts 13.
0: Például az Apcsel 13-ban.
1: The Bible says that the Holy Spirit speaks and says, "Separate me, Paul and Barnabas, for the work I have."
0: Azt olvassuk ott, hogy a Szent Szellem szólt ott az egybegyűlt szolgálókhoz, és azt mondja nekik, hogy különítsetek el nekem Pált és Barnabást arra a munkára, amire őket elhívtam.
1: To my understanding, this would obviously be the most profound, the most powerful rhema word.
0: Én azt gondolom, hogy ez volt a legmélyrehatóbb és a legerőteljesebb réma üzenet ott abban a helyzetben.
1: Because apparently everybody heard it.
0: Mert nyilvánvalóan mindenki hallotta, tehát nagyon erős üzenet lehetett.
1: In Acts in chapter 9.
0: Az Apcsel 9-ben pedig.
1: After Paul was in, Paul encountered Jesus.
0: Miután Pál találkozott Jézussal.
1: He was blinded.
0: Megvakult.
1: And he was taken to a home.
0: Aztán bevezették a városba, a szállására.
1: And in chapter 9 says the Holy Spirit spoke to Ananias.
0: És akkor azt mondja a 9. részben, hogy a Szent Szellem szólt Anániáshoz.
1: Get up, go to this man named Saul.
0: Kelj fel, menj el a Saul nevű emberhez.
1: Lay hands on him.
0: És tedd rá a kezedet.
1: And you can imagine Ananias was not excited about doing this.
0: És el tudjátok képzelni, ez Anániás egyáltalán nem lett felvillanyozva ettől az ötlettől.
1: Okay, this is Saul of Tarsus, the infamous church persecutor.
0: Hiszen ez a tarsusi Pál volt, a hírhet gyülekezet üldöző.
1: This guy has guys, people, Christians locked up and even killed.
0: Aki bezáratta, sőt meg is ölette Isten szolgáit, gyermekeit.
1: Yet he steps out in obedience to a rhema word.
0: Mégis Anániás kilépett engedelmesen a réma üzenet hatására.
1: And as a result of his obedience, the whole God releases the supernatural power of God.
0: És ennek eredményeképpen ez az engedelmes lépés Isten természet fölötti erejét hosszú távra nagy méretben felszabadította.
1: Paul's blinded eyes are immediately opened.
0: Pálnak a megvakult szeme azonnal megnyílt.
1: And Paul is baptized in the Holy Spirit.
0: És bemerült Szent Szellembe Pál.
1: As Ananias laid his hands on him in obedience to the word.
0: Amikor Anániás rátette a kezét engedelmességből az üzenet iránt.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: So we've looked at the logos.
0: Tehát megnéztük a logoszt.
1: We've looked at the rhema.
0: Megnéztük a rhémát.
1: And now we've just looked at five ways that we can receive a rhema word.
0: És most megnéztük öt módját annak, hogy a rhema üzenetet kaphatunk.
1: As you can see, it's so practical that we, even an unbeliever, can kind of understand what that looks like.
0: Ahogy látjátok, ez annyira gyakorlatias, hogy időnként akár még egy hitetlen is megértheti, hogy hogyan néznek ki működés közben ezek a módok.
1: First of all, we can receive it through our intuition.
0: Mindenek előtt intuícióval kaphatjuk meg ezeket.
1: Our spiritual senses of the inner man.
0: A belső embernek a szellemi érzékszervein át.
1: And it's confirmed with God's peace.
0: És Isten békessége erősíti ezt meg, vagy igazolja.
1: It passes all understanding.
0: Olyan módokon és olyan időkben, amiket nem is értünk.
1: Secondly, we can receive a rhema word through our conscience.
0: Másodszor kaphatunk rhema üzenetet a lelki ismeretünkön keresztül.
1: I would say through our heart, not just through our reasoning, our mind.
0: Ilyenkor nem csak az elménk, tehát az elménken, az okoskodáson keresztül és érvelésen keresztül, és nem csak a szívünkön keresztül.
1: The first is more of a feeling.
0: Az első mód inkább érzés dolga.
1: Number two is more of a voice.
0: A második inkább egy hang.
1: Actual thoughts we are thinking.
0: Konkrét gondolatok az elménkben.
1: Right?
0: Így van.
1: Thirdly.
0: Harmadszor.
1: God speaks to us through revelation and inspiration, or that was probably another one before that.
0: Isten szól hozzánk kijelentés, sugallaton.
1: Wisdom.
0: Illetve harmadszor bölcsességen keresztül szól.
1: And when we get wisdom from God, we need to ears to hear as He speaks.
0: És amikor bölcsességet kapunk Istentől, akkor kell, hogy fülünk legyen a hallásra.
1: It's not common sense; it's God sense.
0: Mert ez nem a józan ész, hanem az isteni ész.
1: Number four, God speaks to us through revelation and inspiration.
0: A negyedik, Isten szól hozzánk kijelentésen és sugallaton keresztül.
1: When you discern that little Holy Spirit light illuminate over your head.
0: Amikor érzitek, hogy a fejeteket megvilágosítja a Szent Szellemnek a villanykörtéje.
1: Learn to be obedient to it.
0: Akkor tanuljatok meg ennek engedelmeskedni.
1: Because if it's God, you can't believe what could happen.
0: Mert hogyha ez Istentől van, akkor el sem tudjátok képzelni, mi történhet a hatására.
1: And then the fifth way is that we can receive a rhema from the voice of the Holy Spirit.
0: Az ötödik mód a Szent Szellem hangja, hogy a rhémát kaphatunk.
1: Amen. Let's stand to our feet and close the session.
0: Amen. Akkor álljatok fel, befejezzük ezt a tanítást.
1: Okay. Again, let's ask the Holy Spirit.
0: Rendben, kérjük újra a Szent Szellemet.
1: To take what is merely teaching.
0: Hogy fogja ezt a tanítást.
1: And make it revelation to you personally.
0: És tegye személyes kijelentésé a számotokra.
1: We ask you now, precious Lord.
0: Kérünk téged most, drága Úrunk.
1: Open our hearts and minds.
0: Nyisd ki a szívünket, az elménket.
1: Give us ears to hear what the Spirit of God is saying.
0: Adj nekünk fület a hallásra, hogy meghalljuk, mit mond Isten szelleme.
1: May this be more than just principles we hear.
0: Legyenek ezek ne csupán alapelvek, amiket meghallunk.
1: But rather let this become revelation that we live.
0: Hanem váljon ez kijelentésé, amit megélünk.
1: Help us to better understand it.
0: Segíts, hogy jobban megértsük.
1: And help us to better communicate it to others as well.
0: És hogy jobban el tudjuk majd mondani másoknak is.
1: So that we demystify many of these lies the enemy has created.
0: Úgyhogy az ellenség hazugságai ellenére, amiket létrehozott ebben a témában, mi el tudjuk a titokzatos ködöt venni ezekről a dolgokról.
1: Lies that would say our God is distant or that he is mystical.
0: Hazugságokról, amelyek azt mondják, hogy távol és titokzatos a mi Istenünk.
1: Rather than the truth that our God is real and he's present.
0: Hanem tudjuk meg a valóságot, hogy a mi Istenünk jelen van velünk és valóságos.
1: Not only can he communicate, he will communicate with his creation.
0: Nem csak hajlandó, nem csak tud, hanem akar is és fog is kommunikálni a teremtményeivel.
1: We ask it in the name of Jesus.
0: Ezt Jézus nevében kérjük.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat harmadik része, amelyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben Isten vezetési rendszere a gyakorlatban című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
3: Yesterday we introduced God's guidance system.
4: Tegnap este bemutattuk Isten vezetési rendszerét.
3: As we attempt to now explain how God guides his people practically.
4: És most megpróbáljuk elmondani azt, hogy Isten az ő népét gyakorlati módon hogyan vezeti.
3: And we've used the example, we'll continue to use the example of a guidance system. They all operate the same.
4: Eddigiekben is és a továbbiakban is egy ilyen földi navigációs rendszernek, a irányító rendszernek az alapelvét, vagy példáját használtuk.
3: It is the principle of triangulation, which means we must have at least two confirmations.
4: Ez ugye a háromszögelés elvén alapszik, ami azt jelenti, hogy két megerősítő pontnak kell lenni a pontos meghatározáshoz.
3: And when this device picks up at least two or more satellites, it is able to fix a position that we can navigate by.
4: Tehát amikor a GPS is képes legalább két műholdnak a jelét venni, akkor pontosan meg tudja határozni, hogy hol vagyunk és merre kell menni.
3: As we look through the many ways that God speaks and makes his will known to his people.
4: Ahogy áttekintettük, hogy Isten milyen sokféle módon szól és tudatja az ő népével az ő akaratát, úgyhogy
3: I have found probably close to over 30 biblical ways.
4: Ahogy én kutattam ezt, legalább 30 bibliai módszert találtam erre.
3: But of which there are probably 5 or 6 or so that are very common to us all.
4: De körülbelül 5-6 van ezek közül, amelyek mindannyiunk számára elég közismertek, közhasználatban vannak.
3: Those we will teach throughout today and tomorrow.
4: Amikről ma is holnap fogunk tanítani.
3: And then we'll also look at the several of the other ways that God biblically speaks to his people.
4: De ezek mellett megvizsgálunk majd még több olyan módot is, ahogyan Isten az ő népéhez szól.
3: And then we'll finally conclude by looking at some important guidance principles that we need to know.
4: És valószínűleg végezetül néhány fontos vezetési alapelvet fogunk megbeszélni, amit mindannyiunknak ismernünk kell.
3: I've listed the primary ones here.
4: Itt felsoroltam az elsődlegeseket.
3: First of all, God speaks to us through his logos, his said word.
4: Mindenek előtt Isten az ő logoszán, az ő kimondott szaván keresztül vezet minket.
3: First and most foundational of all is the map that God has given us.
4: Elsődlegesen, elsősorban ez a legfontosabb térkép, amit Isten adott nekünk.
3: It is the general revealed word of God.
4: Ez Istennek az általánosan kijelentett szava.
3: And it applies to all people, in all cultures, in all generations.
4: Ez minden emberre, minden kultúrában és minden nemzedékre egyformán vonatkozik.
3: It is applicable to you and I as believers today, as it was 2000 years ago to the first century church.
4: Ránk 2000 most élő keresztényekre ugyanúgy vonatkoztatható, mint a 2000 évvel ezelőtt élő első keresztényekre.
3: But in the New Testament God has not only given us a map, he has given us a guide.
4: De az Új Szövetségben Isten nem csak egy térképet adott nekünk, hanem idegenvezetőt is.
3: And in John chapter 16 in verse I believe 13, Jesus speaks about the Holy Spirit that would come as our guide.
4: A János 16:13-ban arról beszél Jézus, hogy a Szent Szellemet küldi el majd nekünk vezetőnek.
3: He takes us by the hand and leads us through the specific situations in life.
4: Ő fog minket majd kézen fogni és végig vezetni az életünk konkrét helyzetein.
3: Where we need specific guidance and direction concerning the Father's will.
4: Hiszen az Atya akaratával kapcsolatban konkrét vezetésre van szükségünk a konkrét helyzetekben.
3: The Holy Spirit does nothing of himself, but he only does that which he sees the Father and the Son doing.
4: A Szent Szellem semmit sem tesz önmagától, hanem csak azt teszi, amit lát, hogy a Fiú és az Atya teszi.
3: Then we see that beyond the map and the guide, God has also given us godly counsel.
4: Aztán azt látjuk, hogy a térképen és a vezetőn kívül Isten még az Isten szerinti tanácsról is gondoskodott a számunkra.
3: Another one of the critically important spiritual satellites in the air, in the heavenlies.
4: Nagyon fontos, ha nem lehet túl hangsúlyozni, a levegő égben levő nagyon fontos szellemi műholdakat.
3: As we study scriptures, we see that God also speaks through prophetic confirmations, prophetic words.
4: Ahogy a Bibliát tanulmányozzuk, azt is látjuk, hogy Isten profétai megerősítésen, profétai üzeneteken keresztül is szól.
3: He speaks personally and he can speak to us corporately through prophetic words.
4: Proféciákat mond egyéneknek is és testületeknek is.
3: We'll look at the strengths of these and we will look at the limitations and that we need to be aware of.
4: Meglátjuk majd, hogy milyen erősségei vannak ennek a módszerek, illetve mik a korlátai, amikre oda kell figyelni.
3: God speaks through confirmations.
4: Tehát Isten szól megerősítésen keresztül.
3: We will look at the two primary categories or groups or kinds of confirmations.
4: Megvizsgáljuk a megerősítésnek a két különböző kategóriáját vagy csoportját.
3: And it is our hope to make these all very practical, so they're not so spiritual that we cannot apply them to our lives.
4: És igyekszünk mindezeket nagyon gyakorlatiassá tenni, hogy ne hangozzon az egész ilyen túl szelleminek, hanem az életünkre lehessen vonatkoztatni.
3: We want to not only apply them to our lives, but we want to be able to communicate with others, unsaved friends and family and relatives.
4: És mi nem csak a saját életünkre akarjuk ezeket alkalmazni, hanem képesek akarunk lenni arra is, hogy akár a még meg nem tért barátainknak, családtagjainknak is elmondjuk ezeket.
3: Without them thinking us crazy.
4: Anélkül, hogy ők ettől őrültnek néznének minket.
3: Because most people, most unbelievers can't imagine the idea of us hearing God.
4: Mert a legtöbb hitetlen el sem tudja képzelni, hogy milyen lehet az, hogy valaki hallja Istent.
3: And yet we can.
4: Mégis mi tudjuk hallani őt.
3: Man has the capacity to communicate with his creator who made him.
4: Az ember képes arra, hogy kommunikáljon az őt teremtő Istennel.
3: To think otherwise isn't logical, it would be illogical.
4: Tehát logikátlan lenne azt gondolni, hogy ez nem logikus.
3: So, a quick test on Logos and Rhema before I go on.
4: Tehát mielőtt folytatom, egy gyors próba még a Logosról és a Rhémáról.
3: Two different Greek words.
4: Ugye ez két különböző görög szó.
3: Ephesians in chapter 6.
4: Az Efézus 6-ban is van.
3: Says we're to put on the whole armor of God.
4: Arról, hogy ugye Isten egész fegyverzetét fel kell venni.
3: And that we are put on the breastplate of righteousness.
4: Fel kell venni az igazság mellvasát.
3: Excuse me, truth.
4: És az igazság, az igaz lelkűség mellvasát és az igazság övét.
3: And we're to take the sword of the Spirit, which is the Word of God.
4: És akkor a szellem kardját is vennünk kell, ami Istennek a szava.
3: Is that word logos or rhema?
4: Ez a szó vajon a logos vagy a rhema ott a görög szövegben?
3: As I expected, the room is divided.
4: Igen, látszik, hogy megosztott a véleményét a csapatban.
3: It has a different meaning.
4: Mert ugye más jelentene.
3: Depending on the word used.
4: Attól függően, hogy éppen ott melyik szó van.
3: And actually, in Ephesians chapter 6, it is the word rhema.
4: Hát ott az Efézus 6-ban a réma van.
3: It is not the general word of God that is your sword.
4: Tehát a ti kardotok nem Isten általános kijelentése.
3: It is the specific word God is speaking in your life that is your sword.
4: Hanem az Istennek az a konkrét kijelentése, amit az életetekben egy adott helyzetben mond.
3: That is what you war with as a warrior.
4: Ezzel tudunk harcolni, mint katonák.
3: Amen? Now, in the next session, I want to continue on, and I want to look at the five, or at least five ways that God that we receive a rhema word.
4: Most szeretném megnézni ebben a tanításban azt az öt módot, ahogyan rhema üzenetet tudunk kapni.
3: We looked at the map. Let's go on.
4: Már megnéztük a térképet, menjünk tovább.
3: We've looked at the guide. Next.
4: Megnéztük az idegenvezető témáját, úgy következő.
3: And now let's go ahead and look at the five ways that God that we typically receive a rhema word.
4: Tehát most azt fogjuk megnézni, hogy általános módon mi az az öt mód, ahogyan rémát szoktunk kapni.
3: The first is inter-witness. The inner witness.
4: Az első, az a belső bizonyságtétel.
3: In 1 John chapter 5.
4: Az 1 János 5-ben.
3: And verse 10.
4: A 10. versben.
3: Says he that believeth on the Son of God.
4: Azt mondja.
3: Has the witness in himself.
4: Hogy, which was 10.
3: 10, chapter, verse 10.
4: Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában.
3: This word witness is used throughout the scriptures.
4: A Bibliában mindvégig megtaláljuk ezt a szót, hogy bizonyságtétel.
3: Means to bear witness to.
4: Tehát, de miről is tesz bizonyságot?
3: As we read the rest of John chapter 5, we see another few words that are used throughout the New Testament.
4: A János, az 1 János 5 további részében, meg az egész fejezetben még több olyan szót találunk, ami az egész Bibliában is sokszor szerepel.
3: Not sure how it's translated in Hungarian, but the Greek word is idiom.
4: Idiom?
3: And it's used.
4: Ez a görög szó, nem tudom magyarul ez, hogy van.
3: Over 285 times it's used to mean to know or to perceive.
4: Ez több mint 285-ször szerepel az Új Szövetségben, és azt jelenti, hogy valamit érzékelni, felfogni, tudni.
3: Does that make sense?
4: Értető?
3: I hope that that word translates well in Hungarian. In the English, it's the word intuition.
4: Ezt megérzésnek Ez a belső bizonyosság, ez megérzésnek fordítható.
3: And even an unbeliever understands, knows what it means, what intuition is.
4: Intuíciónak is mondhatjuk, és még egy hitetlen is tudja, mit jelent az az intuíció.
3: It is not one of the five senses of the physical body, it is one of the senses of the inner spirit.
4: Tulajdonképpen az intuíció nem az öt fizikai érzékszervvel fogható fel, hanem a belső emberrel.
3: Right? Women generally tend to be maybe perhaps a little more sensitive to this intuition.
4: Mi talán hajlamosabbak vagyunk, mi keresztények, jobban érzékenyebbnek lenni az intuíció hatására.
3: But I think everyone understands what it is, what it looks like, what it feels like.
4: De azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez milyen érzés, miről is beszélünk ekkor.
3: Okay. It is spiritual sense of the inner man.
4: Ez az belső embernek egy szellemi érzékszerve.
3: And it can be developed and matured over time with exercise.
4: Ez érlelhető, erősíthető idővel és gyakorlással.
3: It literally means to perceive or to discern something.
4: Szó szerint azt jelenti, hogy valamit felfogni vagy megkülönböztetni.
3: Good example, one of many, is in Acts in chapter 27.
4: Az Apcsel 27 az egyik hely a sok közül, ahol ez szerepel, mint jelenség.
3: Paul is about to be put on a ship, to be shipped on his journey to Rome.
4: Pált éppen készülnek fölrakni egy hajóra, amivel Rómába akarják őt elvinni.
3: In verse 10 Paul says, "Men, I perceive that this voyage will certainly not go without damage and loss."
4: És azt mondja a 10. versben Pál, hogy férfiak, én látom, érzékelem, felfogom, tudom, hogy nagy veszteséggel fog ez a hajóút járni.
3: You see, Paul was about ready to get on the ship. And he spiritually sensed, he discerned something was going to happen, a shipwreck.
4: Tehát Pál, amikor készül éppen felszállni erre a hajóra, akkor szellemileg érzékeli, felfogja valahogyan az, hogy ez a hajóút, ez nagyon rosszul fog sikerülni, egy hajótörésbe fog fulladni.
3: No angel appeared to him, he simply discerned something through his spiritual intuition.
4: Ekkor nem jelent meg neki angyal, egyszerűen ő szellemileg, beleérzés által felfogta ezt a dolgot.
3: Does that make sense?
4: Értető?
3: Okay. We see this all the time. We experience it all the time.
4: Ezt folyton látjuk, találkozunk ezzel, és folyton mi is átéljük.
3: But if we don't recognize this as one of our spiritual senses that needs to be exercised and matured, we will many times will not develop it.
4: De sokszor nem jut eszünkbe, hogy egy szellemi érzékszerv, amit érlelni kéne, fejleszteni kéne, és azért nem is foglalkozunk vele, nem gyakoroljuk ezt.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: We see, it's that check in your spirit that I was referring to when I drove back from that wedding last night.
4: Tehát például tegnap este ugye beszéltem arról, hogy mentem hazafelé erről a bizonyos esküvőről, és volt a szellememben egy ilyen jelzés, amit én úgy érzékeltem.
3: I just knew that I knew that I was to trust God and just to start driving back home, that He was with me.
4: Egyszerűen csak tudván tudtam, hogy bíznom kell Istenben, és ő biztonságos hazaérkezést fog nekem adni.
3: It was a rhema word, a specific word to a specific person in a specific situation.
4: Hiszen ez a rhema szó egy adott embernek egy adott helyzetben egy adott üzenet.
3: But it came to me not as a thought or a voice, but it came to me as an impression, as a discernment, as a feeling. It was more of a feeling.
4: De ez nem hallható hangon érkezett hozzám, hanem inkább egy benyomásom támadt erről. Ez egy ilyen érzés jellegű dolog, egy ilyen érzékelés, egy ilyen hatás a szellemben.
3: So we want to recognize this as valid and biblical and right.
4: Tehát ezt helyesnek, bibliainak és egy érvényes vezetési módnak kell nyilvánítanunk.
3: But we also want to be very careful of the limitations and the dangers to relying on just feelings alone.
4: De nagyon vigyáznunk is kell ezzel, hiszen nem hagyatkozhatunk csupán az érzések vezetésére, mert ennek veszélyei és korlátai vannak.
3: Okay. We've got several here that are going to be married in the coming months.
4: Van, aki többen közöttünk, akik a következendő hónapokon belül házasságot kívánnak kötni.
3: And without going around and interviewing them now.
4: Most nem fogunk körbejárni és mindenkit kikérdezni.
3: I can tell you, if I ask you, how do you know that this is the one you're to marry?
4: De érdekes lenne végignézni, hogy honnan tudjátok mindannyian, hogy pontosan azzal kell összeházasodni, akivel.
3: Probably none of them will say God woke me up last night in a dream, or recently in a dream. Probably.
4: Valószínű az, hogy egyikük sem mondaná azt, hogy Isten egyik éjjel megjelent nekem álomban és kijelentette ezt.
3: But they will tell you about how they feel.
4: Ezek az emberek azt mondanák el, hogy mit éreznek.
3: They are sensing God's will because they are feeling that witness, that inner witness of the Holy Spirit.
4: Érzik Istennek a megerősítését ezen a kapcsolaton, mert a Szent Szellem belülről egy ilyen megerősítést, egy igazolást adott nekik.
3: Of course, the world calls it falling in love.
4: A világ azt mondja erre, hogy úgy beleszeretünk valakibe.
3: Because, and as comes the danger, we must be careful.
4: És ez is egy veszély, és erre is vigyáznunk kell.
3: If you can fall into love, you can fall out of love.
4: Mert ahogy a szerelembe bele lehet esni, úgy ki is lehet belőle esni.
3: It's not all about feelings.
4: Tehát az egész történet nem az érzésekről szól.
3: But I do want to acknowledge that feelings are not to be disregarded, they are valid.
4: De azt is el kell ismernünk, hogy helyén valók, jogszerűek ezek az érzések, ezeket nem szabad kizárni a mérlegelésből.
3: I was emailing my son in the last couple days.
4: E-maileztem a fiammal az elmúlt néhány napban.
3: He works in Houston and he's now being recruited for a job in California.
4: Tehát Houstonban dolgozott eddig, és most Kaliforniában visszahívták egy munkára.
3: And he's looking to make a pretty significant life-changing decision concerning his career.
4: És most ez, hogy oda visszamegye, ez egy nagyon komoly életet megváltoztató és pályáját megváltoztató döntés lesz.
3: I told him that's a big decision. He needs several of the God's guidance systems to align. Don't lock on to one satellite. Lock on to five.
4: És mondtam neki, hogy nagyon fontos, hogy ő is Isten vezetési rendszerére hagyatkozzon ennek a döntésnek a meghozatalakor, ne csak egyetlen műholdat keressen ki a döntéshez, hanem legalább ötöt.
3: But to be certain, a very, very important part will be, as he's gone there now for 2-3 days.
4: De nagyon fontos tényező az is ebben az egész képletben, hogy most ugye ő 2-3 napra odautazott.
3: To exercise his intuition.
4: És gyakorolnia kell a beleérzési képességét ezek alatt a napok alatt.
3: To get a feel, not with his mind, but a feel with his heart, what is happening? Is this right?
4: Hogy valahogy úgy ráérezzen, ne az elméjével, hanem a szívével ráérezzen, hogy ez egy helyes dolog, ha ő most ebbe az élethelyzetbe belemegy.
3: You see, the more we exercise that sense, the better and the more mature it becomes.
4: Minél többet gyakoroljuk ezt az érzékszervünket, annál inkább érlelődik, fejlődik.
3: Amen?
4: Amen.
3: So number one, first way we receive rhema.
4: Tehát az első, először is a rémát kapjuk
3: meg. Through what the Bible calls interwitness, to know, to perceive.
4: Ezt belső bizonyosságnak nevezi a Biblia, felfogásnak, megkülönböztetésnek.
3: In the realm of God's creation, man.
4: Isten teremtési világában az ember.
3: We call it intuition.
4: Az ember megkapta ezt a beleérzési, intuíciós képességet.
3: In the realm of God's creation, animals.
4: Az állatok teremtett világában.
3: We call it what?
4: Minek hívjuk ezt?
3: Instinct.
4: Ösztönnek.
3: Right?
4: Így van.
3: Instinct.
4: Ösztönnek.
3: What atheistic scientist can explain instinct?
4: Tehát hogyan magyarázzák meg a tudósok, hogy mi is az az ösztön?
3: Supernatural intelligence that comes from somewhere they know not where.
4: Ez egy természet fölötti intelligencia, értelem, amiről azt se tudják, hogy honnan jön.
3: In 2004, we all are aware of the incredible tsunami that killed almost a quarter of a million people.
4: Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy 2004-ben egy borzasztó tsunami körülbelül 250,000 embert megölt.
3: It wiped out much of the Pacific Basin in Sri Lanka and literally affected the entire world.
4: És például Sri Lanka és a csendes-óceáni szigetvilágból nagyon sok szigeten egyszerűen elsöpörte az infrastruktúrát és az egész világra hatott nagyjából.
3: Does everyone remember that?
4: Van, aki emlékszik erre?
3: 250 million people died.
4: 250,000 ember halt meg.
3: Now I ask you, how many animals died?
4: Megkérdezem tőletek, hány állat halt ebbe bele?
3: None.
4: Nem sok.
3: Animals that were trapped. Hát no animal that was not trapped died, not even a rabbit.
4: Semmilyen olyan állat nem halt meg, amelyik nem volt valami miatt fogságban vagy zárt helyen. Tehát amelyik szabadon volt állat, azok nem pusztultak el.
3: And I cut out many of these newspaper articles during that time.
4: Az alatt az idő alatt nagyon sok újságcikket kivágtam.
3: Because I thought it was a great example.
4: és óriási példák voltak ezekben.
3: God's rabbits and bears can hear him better than God's children can.
4: Tehát a nyulak és mindenféle állata Istennek jobban hallották az üzenetet, mint az emberek.
3: Amen. You see, they have nothing covering up in preventing them from God's signal.
4: Ezek az állatok, az állatoknak az ösztönei nem voltak lefedve semmilyen olyan anyaggal, ami akadályozta volna őket Isten jeleinek a fogásában.
3: They perceive it.
4: Ők érzékelték, hogy mi lesz.
3: And they immediately respond to it.
4: És azonnal reagáltak rá, menekültek.
3: We must learn to do that.
4: Nekünk meg kell ezt tanulnunk.
3: To them it comes natural.
4: Hogy természetessé váljon nekünk.
3: Amen.
4: Amen.
3: So the first is intuition. Number two.
4: Tehát az első az intuíció, második.
3: Is what I will call conscience.
4: A másodikat nevezhetjük lelki ismeretnek.
3: Okay. And we see the Greek word used some 32 times in the New Testament.
4: Több mint 32-szer használja az Új Szövetség ezt a görög szót, ami ezt jelenti.
3: Paul speaking in Romans in chapter 9.
4: Róma 9-ben beszél erről Pál.
3: Saying my conscience bears witness in the Holy Spirit. My conscience bears witness in the Holy
4: Igen,
3: Spirit.
4: Igen, tehát, hogy az én lelki ismeretem a Szent Szellemmel együtt bizonyságot tesz. Azt mondjam, Róma 9:1-ben.
3: Right? This is the second way, primary way we receive a Réma word.
4: Ez a második fő módja annak, ahogy rémát kaphatunk.
3: And it is not so much a feeling as it is the thoughts that we are thinking.
4: Ez nem annyira érzéseket jelent, mint inkább gondolatokat.
3: Of course, most times are thinking our own thoughts that are generated from our own minds and hearts.
4: Az idő túlnyomó többségében a saját gondolatainkat gondoljuk, a saját szívünkből, a saját elménkből keletkeznek a gondolatok.
3: But the Holy Spirit has the ability to speak to our spirit directly.
4: De a Szent Szellem képes arra, hogy közvetlenül szóljon a mi szellemünkhöz.
3: And in that instance, the thoughts that we are thinking are not just our own thoughts.
4: És ezekben az esetekben nem csak a saját gondolatainkat gondoljuk,
3: but they are the thoughts that are being impressed upon us by the Holy Spirit.
4: Hanem ezeket a gondolatokat a Szent Szellem helyezi el belénk.
3: And I think again, even an unbeliever can understand this if we explain it to them.
4: És erre is azt kell mondanom, hogy szerintem, hogyha egy hitetlennek ezt elmagyarázzuk, megérti.
3: In fact, we see this all the time in cartoons and commercials and movies.
4: Hiszen állandóan látjuk ezt rajzfilmekben, filmekben és reklámokban.
3: The little picture of the little you dressed as an angel and the little you dressed as a little demon.
4: Ugye itt van ez a két kis figura, itt az illetőnek a vállán, az egyik olyan, mint egy démon, a másik, mint egy angyal.
3: Right, and both are speaking, and you are listening to the two voices.
4: És mind a kettő dumál bele a fülünkbe, és oda kell, meg kell, kell döntenünk, melyikre figyelünk.
3: And you have to discern correctly between the two.
4: És helyesen kell különbséget tennünk a kettő között, fel kell ismernünk, hogy melyik melyik.
3: Right?
4: Így van.
3: Because many times we can receive a réma word through our conscience.
4: Mert nagyon sokszor kaphatunk réma üzenetet a lelki ismeretünkön keresztül.
3: And our conscience is always at work in Christ, helping us to discern between right and wrong, good and evil.
4: A lelki ismeretünk, hogy a Krisztusban vagyunk, folyamatosan munkálkodik, dolgozik bennünk, és segít minket, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között.
3: That our conscience is continuously doing constantly, discerning between good and evil.
4: Tehát a lelkiismeretünk folyamatosan teszi a különbséget a gonosz és a jó között.
3: But we must also then discern when we hear the voice of the Holy Spirit speaking to our hearts or our conscience.
4: De arra is képesnek kell lennünk, hogy fölismerjük, hogy mikor szól a szívünkhöz, a lelkiismeretünkhöz a Szent Szellem.
3: In my example last night of my coming back from that trip.
4: Ugye a tegnap esti példám, amikor jöttem visszafele az esküvőre.
3: I received two réma words.
4: Tehát én két rémát kaptam.
3: One came through intuition, which caused me to have the faith to drive back.
4: Az egyik intuícióban, beleérzéssel jött belém a szívembe, ami hitet adott nekem arra, hogy biztonságosan haza tudok vezetni.
3: And because I stepped out in obedience to a réma word, it released the supernatural power of God.
4: És mivel engedelmesen kiléptem a réma üzenet értelmében, ezért ez Isten természet fölötti erejét felszabadította számomra.
3: Weeks later, when I was on the side of the road in the middle of the night, as I shared my story.
4: Hetekkel később, amikor ugye ott ültem az út szélén, az forró éjszakában, amikor ugye elmeséltem ezt a történetet.
3: I also received a réma word.
4: Akkor is kaptam egy rémát.
3: It came through my conscience.
4: De az a lelki ismeretemhez szólt.
3: And it wasn't feelings.
4: Ez nem érzések volt.
3: It was clearly thoughts.
4: Hanem egyértelmű gondolatok.
3: And the Lord said to me, I will not let you use my word to feed your flesh.
4: amikor az Úr azt mondta nekem, hogy nem fogom engedni, hogy az én szavamat a testet táplálására használd.
3: That was not just my personal spirit speaking.
4: Nem az én saját szellemem mondta ezt.
3: That was God's spirit speaking to my spirit.
4: Hanem Isten szelleme szólt az én szellememhez.
3: And it profoundly changed my life from that moment on.
4: És ez mérhetően megváltoztatta az egész életemet attól a perctől kezdve.
3: As Franz was saying last night, God is constantly speaking.
4: Ahogy Franz mondta tegnap este, Isten folyamatosan beszél.
3: That is not the question.
4: Tehát nem ez a kérdés.
3: The question is, are we listening?
4: Az a kérdés, hogy mi odafigyelünk-e.
3: Right? Are we able to lock onto those invisible heavenly signals?
4: Képesek vagyunk rácsatlakozni ezekre a láthatatlan mennyei jelzésekre?
3: And then effectively process and discern what it is that we're hearing.
4: És tudjuk-e hatékonyan felismerni és értelmezni azokat, hogy mit is hallunk?
3: Yeah, so number two is conscience.
4: Tehát a második pont az a lelkiismeret.
3: I remember early on when I became a Christian.
4: Emlékszem a keresztény életem elején.
3: And I'd spent 3 days praying and fasting.
4: Három napot töltöttem imával és bőttel.
3: And I wanted a clear word from the Lord.
4: És akartam egy egyértelmű üzenetet kapni az Úrtól.
3: And in my youth and in my zeal and in my immaturity.
4: Az én éretlenségemben és ifjanti lelkesedésemben.
3: God treats us a little differently than when we start getting a little older and more mature.
4: Ugye ilyenkor az Úr másképpen bánik velünk, mint amikor kicsit már idősebbek és érettebbek vagyunk.
3: So God in his wisdom says, you know, you want this, I will give you a word. And gave me a word.
4: Tehát Isten azt mondta, hogy látom, hogy nagyon akarsz egy üzenetet kapni, hát akkor adok egyet.
3: And he spoke it through me through conscience.
4: És a lelkiismeretemen keresztül szólt nekem.
3: And I just knew what I heard was just not myself. It was something supernatural. It was the Holy Spirit.
4: És egyszerűen tudtam, hogy amit hallok, az nem magamtól van, hanem természet fölötti módon a Szent Szellem szólt.
3: And in that instance it was actually a scripture.
4: Ebben az esetben ez a Bibliából volt ez az üzenet.
3: And I know God speaks and takes rhema and logos and makes it rhema very very frequently for most people.
4: Nagyon gyakran teszi Isten az ő népével, hogy a logosból rhémát csinál nekik.
3: For me not so much.
4: Velem nem túl sűrűn fordult ez elő.
3: What he spoke to me was a scripture.
4: De ebben az esetben, amit mondott, az a Bibliából volt.
3: And I immediately went to the scriptures and I read that.
4: És kinyitottam a Bibliát, elolvastam azt a bizonyos részt.
3: And now that became a rhema to me.
4: És akkor ez rémává vált a számomra.
3: Right? It was not just a word in general.
4: Nem csak egy általános kijelentés volt többé.
3: But it was a specific word to me.
4: Hanem egy konkrét üzenet nekem.
3: The problem was.
4: Az volt a gond.
3: Is it didn't make any sense.
4: Hogy nem értettem, hogy mit jelent.
3: I read the whole thing in content.
4: Elolvastam a szövegkörnyezetet is.
3: And it had nothing to do with where I was at in my life at that time.
4: És az egész szövegnek semmi köze nem volt az éppen pillanatnyi élethelyzetemhez.
3: Almost 20 years later.
4: Majdnem 20 évvel később.
3: I was in a major transition in my life.
4: Életemnek egy nagy ilyen átváltás, egy átmeneti időszakában voltam.
3: I was beginning to discern through my spiritual discernment that the season was coming to an end.
4: Szellemi módon érzékeltem azt, hogy az életemnek az addigi időszaka a végéhez közeledik.
3: I'd received a rhema word to come on staff with the church. About 10 years before that.
4: 10 évvel azelőtt kaptam egy rémát arról, hogy egy bizonyos gyülekezetnek a munkatársi csapatához csatlakozzam.
3: And I was driving in the car.
4: Autóval mentem valahova.
3: Just trying to discern God's will, is Lord, is this you? Because it was a big decision.
4: És próbáltam Isten akaratát felismerni, hogy Uram, ez tőled van, mert ez egy nagy döntés volt.
3: It was a decision that would affect me, it would affect my family, it would affect my children. It was big.
4: Hiszen ez egy, azért volt egy nagyon nagy jelentőségű döntés, mert nem csak rám hatott, hanem a családomra, gyerekeimre is.
3: And as I was driving in a car,
4: és ahogy mentem az autóval,
3: the Holy Spirit spoke to my spirit.
4: A Szent Szellem szólt a szellememhez.
3: And in my conscience I heard the Lord say something to me.
4: Hallottam valami üzenetet az Úrtól a lelkiismeretemben.
3: And he answers basically said, this is my will that you do this.
4: Az volt a válasz lényege, hogy igen, ez az én akaratom a számodra.
3: So for the next 10 years I knew I was in God's will.
4: Úgy a következő 10 évben tudtam, hogy Isten akaratában vagyok.
3: And it was a very difficult at times a very difficult 10 years.
4: Időnként nagyon nehéz volt az a 10 év.
3: But I never ever once questioned whether I was in God's will.
4: De soha egyetlen egyszer sem kérdőjeleztem meg, hogy Isten akaratában vagyok-e.
3: Because the rhema word produced faith.
4: Mert hitet hozott bennem ez a réma létre.
3: Now 10 years later, I am beginning through my spiritual discernment sensing there's a change coming.
4: 10 évvel később elkezdtem a lelkiismeretemben, a szellememben érzékelni, hogy változás közeledik.
3: And 10 years later I am again driving in a car.
4: Tehát így 10 évvel később újra autóztam valahova.
3: And the Holy Spirit speaks to my spirit.
4: És a Szent Szellem szólt a szellememhez.
3: And he pulls back that scripture that he gave me 20 years ago.
4: Újra eszembe jutatta azt a verset a Bibliából, amit 20 évvel korábban mondott nekem.
3: I forgot where it was.
4: Már elfelejtettem, hogy mi volt az.
3: Pretty much forgot what it said.
4: Eléggé jól elfelejtettem már, hogy miről is szólt.
3: And in that moment as I'm driving,
4: de abban a pillanatban ott a kormánykerék mögött,
3: that scripture like a ticker tape comes across my spirit.
4: Elkezdett egyszerűen, mint egy szalag lejátszódni az a vers a szellememben.
3: And the Holy Spirit says, now is the time.
4: Azt mondta a Szent Szellem, ez az az idő.
3: I raced back to my office.
4: Visszarohantam az irodába.
3: Ran into my room.
4: Berohantam a szobámba.
3: Grabbed my Bible, found that passage.
4: Megragadtam a Bibliát, kikerestem benne azt a szakaszt.
3: And read it all in content again.
4: És újra elolvastam az egész szövegösszefüggést.
3: 20 years later, that scripture spoke exactly to my situation.
4: Akkor 20 évvel később ez a szakasz pontosan az adott helyzetemre szólt.
3: And it confirms exactly what I was to do next.
4: És teljesen bizonyosan megerősítette azt, hogy mit kell tennem következőleg.
3: And then an amazing sequence of events immediately started to unfold where God supernaturally opened doors.
4: És eseményeknek a természet fölötti egymás utánján keresztül Isten azonnal el is kezdte megvalósítani az üzenetet, ajtókat nyitott ki.
3: Which then moved me to my next assignment in the kingdom.
4: És ennek az egésznek a végén jutottam a következő feladati helyemre, következő szolgálati helyemre.
3: How did I receive that rhema word?
4: Hogyan kaptam ezt a rémát?
3: I received it through number two, conscience.
4: A második módszerrel, a lelkiismeretemen keresztül.
3: It wasn't just a feeling, it was actual thoughts that came through my mind.
4: Ez nem csak gondolatok voltak, hanem konkrét, nem csak érzések voltak, hanem konkrét gondolatok, amik az elmémbe érkeztek meg.
3: But I had to have the spiritual discernment to discern, is this God or is it not?
4: De szellemi módon kellett felismernem, hogy ez Istentől van, vagy nem.
3: And obviously unbelief can very quickly master or can very quickly take control if we don't have a renewed mind.
4: Természetesen, hogyha valaki hitetlen, tehát nem egy megújult elméje van, akkor nagyon könnyen és gyorsan átveheti a saját élete irányítását.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: So God speaks through us through intuition.
4: Tehát Isten szól hozzánk beleérzéssel.
3: And I think one of the best examples of that is the peace of God that he gives us.
4: Ennek az egyik legjobb példája az a békesség, yeah, amikor Isten egy békességet ad.
3: Let's go back one slide, because I think I shared that out of sequence. Back one slide. And we see the peace of God.
4: Tehát amikor Isten békességét kapjuk meg egy adott helyzetben.
3: It says in Romans 14:19 that the peace of God should build us up.
4: Azt mondja a Róma 14:19, hogy Isten békessége épít minket fel.
3: Let the peace of God in Colossians 3:15, let the peace of God rule our hearts.
4: Isten békessége vezesse, kormányozza a szívünket a Kolossé 3:15 szerint.
3: In Philippians chapter 4 verse 6, it says don't be anxious about anything.
4: Azt mondja a Filippin 4:6, hogy semmi felől ne aggódjatok.
3: But by prayer and petitioning and thanksgiving,
4: hanem imával, könyörgéssel és hálaadással,
3: make our requests known to God.
4: A kéréseinket tegyük, vagy tudassuk Istennel a kéréseinket.
3: And the peace of God, which passes all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus.
4: És Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni, ami szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.
3: Right? Intuition.
4: Tehát beleérzés.
3: A peace.
4: Békesség.
3: That passes all understanding.
4: Ami minden értelmet felülhalad.
3: Would you agree? That's a feeling. It's a sense that you have.
4: Egyetértetek abban, hogy ez egy ilyen érzékelés, egy ilyen érzés valamilyen módon.
3: When I was having right before we had my first son, right before I got married.
4: Tehát mielőtt megnősültem volna és az első fiam megszületett volna.
3: The Holy Spirit started speaking to my wife and speaking to me separately about having a child at home, a home birth, if you can imagine that.
4: Az Úr szólt a feleségemhez, és nekem is külön-külön, hogy otthon szülessen meg a gyerekünk majd a lakásban.
3: And I thought to myself, where is that coming from?
4: És én azt gondoltam magam, honnan a csodából szedem én ezt a gondolatot?
3: I wasn't born at home. I wasn't born at home.
4: Én nem otthon születtem.
3: I was born in a hospital.
4: Én kórházban születtem.
3: My brothers were born in a hospital.
4: A testvéreim is kórházban születtek.
3: None of my family were born at home.
4: Nálunk a családban senki sem született
3: otthon. Why am I feeling this?
4: Miért érzem én ezt?
3: And my wife was feeling the same thing, which is even more amazing.
4: És a feleségem ugyanezt érezte, ami még megdöbbentőbb.
3: So after she was pregnant with our first son,
4: tehát miután ő teherbe esett az első fiunkkal,
3: I processed all of this and I thought about it all.
4: átgondoltam ezt az egész történetet, kicsit úgy utána néztem.
3: Using the faculties of my extremely developed intelligent mind.
4: A rendkívül brilliáns elmémnek a képességét használtam erre.
3: I said that doesn't make sense, I'm not going to do it. It doesn't make sense.
4: És azt mondtam, hogy ennek semmi értelme, nem fogjuk így csinálni.
3: Not the first child anyways.
4: Legalábbis az első gyerekkel biztos nem.
3: I was in the Air Force, they paid everything. They paid for it all. It was free.
4: Tehát a légierőnél dolgoztam, tehát ők fedezték az összes ilyen egészségügyi költséget.
3: So I told my wife and we set the first appointment to go to the doctor.
4: Tehát és akkor ezt elmondtam a feleségemnek is, és akkor elmentünk az orvoshoz.
3: And an amazing thing happened when I walked into the doctor's office.
4: És amikor bementem az orvos rendelőjébe, megdöbbentő dolog történt.
3: When I walked through the door,
4: ahogy átléptem a küszöböt,
3: I immediately completely lost the peace of God.
4: Azonnal abban a pillanatban teljesen elvesztettem Isten békességét.
3: I knew I was in the wrong place and I was way outside of God's will.
4: Tudtam, hogy nagyon rossz helyen vagyok és teljesen Isten akaratán kívül.
3: It wasn't a voice, it was a feeling.
4: Ez nem hang volt, hanem egy érzés.
3: What did it feel like? It felt like I walked through and someone poured a bucket of cold water on my head.
4: Ez egy olyan érzés volt, hogy átmentem a küszöbön, és mintha valaki hideg vízzel leöntött volna.
3: You know how you get the goosebumps and you just shiver?
4: Elkezdtem reszketni, libabőrös lettem.
3: And I didn't say anything to my wife.
4: Nem mondtam a feleségemnek ezt akkor.
3: She had her appointment and on our drive on our ride home.
4: Tehát ugye ő megtartotta a találkozóját az orvossal, aztán hazamentünk autóval.
3: I said, what did you feel when we walked into the doctor? How did you feel about that?
4: És megkérdeztem a feleségemet, hogy te mit éreztél ezzel a kapcsolatban, hogy bementünk ez az orvoshoz?
3: And she said basically she felt the same thing. I didn't tell her what I felt. She explained basically the same thing she felt.
4: És alapvetően ő ugyanazt mesélte el, hogy ő ugyanazt érezte, amit én pedig nem mondtam meg neki.
3: And I shared with her what I experienced.
4: Aztán elmondtam neki utólag.
3: We both realized we both lost the peace of God.
4: Tehát rá kellett jönnünk, hogy mind a ketten elveszítettük Isten békességét ott bent.
3: We never went back to the doctor again.
4: Ahhoz az orvoshoz soha többé nem mentünk vissza.
3: I didn't understand why.
4: Nem is tudom miért.
3: God will frequently we do not understand why. God tells us to do what he
4: nagyon
3: does.
4: Sokszor előfordul az, hogy Isten valamire késztet minket, hogy tegyük meg, és mi nem tudjuk, hogy miért.
3: But usually afterwards we look back with understanding.
4: De általában utólag, ha visszatekintünk, akkor már megértjük a dolgot.
3: You see, at that time we were pastoring a church of a lot of very young people.
4: Akkoriban egy gyülekezetet pásztoroltunk, ahol nagyon sok fiatal volt.
3: And there were many, many, many babies that were going to be coming soon.
4: És nagyon sok gyermek volt megszületendő a közel jövőben.
3: And God wanted to show something to his children, his people.
4: És Isten rajtunk keresztül ezeknek a fiataloknak akart valamit megmutatni.
3: That they didn't have to be fearful.
4: Hogy nem kell félni.
3: That God had broken the curse.
4: Hogy Isten megtörte az átkot.
3: Associated with childbirth.
4: A gyerekszüléssel kapcsolatban.
3: And this could be a wonderful thing, and it didn't have to be a fearful thing.
4: És egy csodálatos dolog lehet az, hogy valaki gyereket szülent, ettől nem kell félni.
3: And I remember the night that I got a phone call from my wife.
4: Emlékszem már az éjszakára, amikor kaptam egy hívást a feleségemtől.
3: 9 months later.
4: 9 hónappal később, ugye?
3: And she said, you need to come home, so I did.
4: Mondta, hogy gyere haza, úgyhogy hazamentem.
3: When I got home, her water broke.
4: Amikor hazamentem, akkor már elfolyt a magvizet.
3: So I thought to myself, okay, here we go.
4: Mondtam magamnak, na hát akkor utcú neki, itt vagyunk a helyzetben.
3: I'd read a couple small little booklets, pamphlets, you know.
4: Volt néhány ilyen kis szórólapunk, ilyen kis füzetkénk.
3: This will probably, first child will probably take, you know, 12-24 hours.
4: És amikor azt mondták, ugye, hogy első szülés, hát ilyen 12 és 24 óra között fog zajlani ez a történet.
3: I had the living room set up with some pillows.
4: Úgyhogy összeszedtük a párnákat, lepedőket, ami kell.
3: I had the music ready to play.
4: Már bekészítettem a zenét, ami majd szól közben.
3: I want worship music playing when my son is born. I want worship music playing when my son.
4: Igen, tehát azt akartam, hogy dicsőítő zene szóljon, miközben megszületik a fiam.
3: I had the anointing oil ready because I'm ready to anoint him.
4: Már készen volt ott az olajos üveg, hogy majd megkenjem olajjal.
3: And quite frankly, besides that, I don't know what in the world I was doing.
4: És mindezeken kívül, őszintén szóval fogalmam sem volt, hogy most mit fogok csinálni.
3: But this I do know, I was obeying God, I was in His will.
4: Egy dolgot tudtam, Istennek engedelmeskedem, az ő akaratában vagyok.
3: This was Saturday night.
4: Ez egy szombat este volt.
3: 45 minutes later.
4: 45 perccel később.
3: My son was born.
4: Megszületett a fiam.
3: It happened so fast.
4: Annyira gyors volt ez.
3: That I didn't have time to catch my breath.
4: Hogy csak úgy kaptam a levegőt, utolsó sem tudtam érni magam.
3: I did have the music playing.
4: Valóban jó szólt a zene.
3: I did anoint his head with oil as he was crowning.
4: Aztán megkentem a fejét olajjal.
3: But before I knew it, he was peeing all over me.
4: És mielőtt magamhoz tértem volna, már teljesen lepisült.
3: He was baptizing me.
4: Ő merített be engem.
3: Into fatherhood.
4: A vízbe, ugye?
3: Well, an hour later, our neighbors were all coming over to visit, to see him.
4: Egy órával később már jöttek át a szomszédok meglátogatni.
3: 2 hours later, my wife was in the shower.
4: 2 órával később a feleségem már zuhanyozott.
3: It was Saturday night. Sunday morning, we were in church bringing our son to be dedicated.
4: Vasárnap reggel mentünk a gyülekezetbe, hogy odaajánljuk a fiunkat az Úrnak.
3: Hallelujah. And I can still remember the people, shock of people when we came in saying, wow, whose baby is that?
4: És emlékszem még mindig a döbbenetet az emberek arcán, akik bejöttek a gyülekezetbe, hogy ez kinek a gyereke?
3: It's like, what do you mean, whose baby is that? This is my son.
4: Hát hogy kinek a gyereke? Az enyém. It's
3: like, when was he born?
4: Hol született? Mikor?
3: Like 12 hours ago?
4: Hát 12 órával ezelőtt született meg.
3: And we dedicated him.
4: Oda szántuk őt az Úrnak, oda ajánlottuk.
3: And God used it as a testimony to the entire church. Fear not, I am your God.
4: És Isten ezt bizonyságként használta az egész gyülekezet számára, hogy ne féljetek, én vagyok a ti Istenetek.
3: I am the one that opens the womb.
4: Én vagyok az, aki megnyitom a méhet.
3: Don't listen to the world, believe me.
4: Ne a világnak higgyetek, hanem nekem.
3: Amen?
5: Hallelujah.
3: That came through intuition. That came through the peace of God, or losing the peace of God.
4: Ez beleérzésként jött, Isten békességével, avagy Isten békességének az elveszítésével.
3: Okay, next.
4: Következő.
3: We'll talk about conscience. Now we'll talk a little bit about number 3.
4: Tehát akkor ez a kettes volt a lelkiismeret, most egy kicsit a harmadikról fogunk beszélni.
3: Which is?
4: Ami?
3: Is it revelation and inspiration? No. Yeah.
4: Mi ez, kijelentés?
3: Wisdom. Wisdom, the voice of wisdom.
4: A bölcsesség hangja ez.
3: Okay, the voice of wisdom.
4: A bölcsesség hangja.
3: So if inner witness is basically what we call intuition.
4: Tehát a intuíciónak alapvetően a belső békességet nevezzük.
3: And the inner voice is what we call conscience.
4: A belső hangot lelkiismeretnek.
3: What is the wisdom of God typically referred to?
4: Általában Isten bölcsességére hogyan utalunk?
3: It's common sense.
4: Ez a józan ész.
3: But what I have found in ministry,
4: azt találtam a szolgálatban,
3: the common sense is not so common.
4: Hogy nem túl általánosan használják a józan észt.
3: As I ask the pastoral team here on the front row who've been in ministry 30 years.
4: Itt az első sorban is ugye megkérdeztem a pásztorokat, hogy akik már olyan 30 éve szolgálnak.
3: I think they will also confirm a test that common sense is not common.
4: Hogyha megkérdezném így a pásztorokat, ők is megerősítenék, hogy nem túl elterjedt a józan ész használata.
3: So there is a wisdom that speaks. There is a wisdom that speaks.
4: Tehát egy olyan bölcsesség, ami beszél.
3: In Proverbs in chapter 8.
4: A példabeszédek 8-ban.
3: I would encourage you to study that entire chapter carefully.
4: Bátorítalak titeket, hogy az egész fejezetet nagyon gondosan tanulmányozzátok majd.
3: Because it is wisdom speaking in the first person.
4: Mert itt a bölcsesség első személyben beszél.
3: And we see the Christ speaking.
4: Látjuk, hogy Krisztus beszél itt.
3: The word of God speaking.
4: Isten szava beszél.
3: And he's saying, I am wisdom, listen to me.
4: Azt mondja, én vagyok a bölcsesség, hallgassatok rám.
3: Hearken your ears to my voice.
4: Fordítsátok oda a fületeket a hangomra.
3: Listen carefully to what I say.
4: Gondosan figyeljetek oda arra, amit mondok.
3: So the third way that God speaks to us is through wisdom, the spirit of wisdom.
4: Tehát a bölcsesség szelleme, a bölcsesség a harmadik mód arra, ahogyan Isten hozzánk szól.
3: In Galatians in chapter, excuse me, in James in chapter 1, it says if we lack wisdom, let us ask.
4: A Jakab egy azt mondja, hogyha nincs bölcsességünk, akkor kérjünk.
3: And God will give it.
4: És akkor Isten oda fogja adni.
3: We see in chapter 3, the James gives a contrast between the wisdom of God and the wisdom of the world and the wisdom that comes down from
4: azt
3: God.
4: Azt látjuk, hogy Jakab a harmadik részében szembeállítja azt, hogy milyen Isten bölcsessége és milyen a világ bölcsessége.
3: Right? And the wisdom that comes down from above has a voice.
4: A felülről jövő bölcsességnek is van egy hangja.
3: We must learn to discern to hear it.
4: Meg kell tanulnunk felismerni ezt, meghallani ezt.
3: I just wrote down just a few of the things just to give us a feel for what that looks like and what that sounds like.
4: Csak leírtam néhány példát, hogy meglássuk, hogy hogyan is hangzik ez, hogy is néz ki.
3: When the world system says seeing is believing.
4: Amikor a világrendszer azt mondja, hogy hiszem, ha látom.
3: This voice of wisdom says believing is seeing.
4: A bölcsesség szava azt mondja, hogy ha hiszed, akkor látod.
3: When the world system says, try to save your life.
4: Amikor a világrendszer azt mondja, hogy próbáld megmenteni az életedet.
3: The voice of wisdom says you must lose your life.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy el kell veszítened az életedet.
3: The voice of the world says you must be first.
4: A világ szava azt mondja, hogy neked kell az első helyen lenned.
3: The voice of wisdom says the last shall be first.
4: Azt mondja a bölcsesség hangja, hogy az utolsókból lesznek az elsők.
3: The voice of the world says you must try to be great.
4: A világ hangja bölcsessége azt mondja, hogy próbálj meg naggyá válni.
3: The voice of wisdom says the greatest is the servant of all.
4: Azt mondja a bölcsesség hangja, hogy aki a legnagyobb köztetek, az mindenki szolgálja.
3: The voice of the world says climb the ladder, become great and strong.
4: A világ Exalt bölcsessége yourself. Azt mondja, hogy te magasztald fel magadat, másszál jó magasra a ranglétrán és légy naggyá.
3: The voice of wisdom says humble yourself, don't exalt yourself.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy alázd meg magad, ne pedig felmagasztald magad.
3: The voice of the world says you hate your enemies.
4: Azt mondja a világnak a hangja, hogy gyűlöld ellenségeidet.
3: The voice of wisdom says you love your enemies.
4: A bölcsesség hangja azt mondja, hogy szeresd ellenségeidet.
3: And I can go on and on and on. You know what? You sense what I'm saying.
4: És mondhatnám, még folytathatnám sok példával, de most már úgy érzékelitek, hogy mit akarok mondani ezzel.
3: What I want to emphasize is that the Bible teaches the voice or the Holy Spirit or that wisdom has a voice.
4: De csak azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a Szent Szellem bölcsességének, a szellemi bölcsességnek van egy hangja.
3: That we can learn to hear that voice.
4: És megtanulhatjuk hallani ezt a hangot.
3: The world will try to look at that and say, okay, that's common sense.
4: A világ megpróbálja ezt úgy magyarázni, hogy ez csak a józan ész.
3: I would argue and say that that's God sense.
4: De én vitatkoznék ezzel, és azt mondanám, hogy nem a józan ész, hanem ez Istennek az esze.
3: And unfortunately, it's very little of it operating even in the church.
4: De sajnos ebből nagyon kevés működik még az egyházban is.
3: In pastoral ministries, it's amazing to watch mature Christians make stupid mistakes.
4: Pastori szolgálatban egészen megdöbbentő látni, hogy érett, rendes keresztények mennyi butaságot követnek el.
3: Stupid decisions about relationships.
4: Kapcsolataik vonatkozásában buta döntéseket hoznak.
3: I was talking to a woman just a few days ago.
4: Néhány nappal ezelőtt beszéltem egy nővel.
3: Christian missionary that came from America to Slovenia.
4: Aki egy amerikai misszionárius Amerikából Szlovéniába jött.
3: And she married a Muslim.
4: És egy muszlimhoz ment feleségül.
3: In her loneliness.
4: Magányos volt.
3: Somehow she convinced herself that marrying a Muslim was a good idea.
4: És valahogy oda tudott kiukadni, hogy jó ötlet hozzá menni egy muszlimhoz.
3: How many believe that was probably not the voice of wisdom she was listening to?
4: Hanyan gondoljátok azt, hogy valószínűleg nem a bölcsesség hangjára hallgatott ekkor?
3: Yeah. Christians run themselves into financial debt.
4: Keresztények belesodorják magukat pénzügyi adósságokba.
3: Christians, loving God, loving Christians go bankrupt.
4: Isten szerető keresztények csődbe mennek.
3: God loving Christians divorce.
4: Isten szerető keresztények elválnak.
3: God loving Christians get fired from jobs.
4: Isten szerető keresztényeket kirúgnak a munkahelyükről.
3: Which shows you that not all God loving Christians hear the voice of wisdom and obey it.
4: És ebből megtudhatjuk, hogy nem minden Isten szerető keresztény hallja a bölcsesség hangját és engedelmeskedik annak.
3: That makes sense? Do you got point is this point?
4: A következő pont.
3: Number four, the fourth way we can receive a word.
4: A negyedik mód arra, hogy Istennek a szavát meghallhatjuk.
3: And that is the Holy Spirit speaks through revelation and inspiration.
4: Ez pedig, amikor a Szent Szellem kijelentéssel és sugallattal szól hozzánk.
3: In Job 32 it says that there's a spirit in man.
4: A Job 32 azt mondja, hogy van az emberben egy szellem.
3: And the inspiration of the Almighty gives him understanding.
4: És a magasságosnak az inspirációja, sugallata megértést ad.
3: In 2 Corinthians chapter 2.
4: A 1 Korintus 2.
3: It says that we have been given the mind of Christ.
4: Azt mondja, hogy Krisztus értelmét kaptuk meg.
3: That we've given not the spirit of the world, but the spirit of God.
4: Tehát nem a világ szellemét, hanem Isten szellemét.
3: And it is his desire to reveal unto us the deep things of God.
4: És ez vágyakozik arra, hogy Isten mélységes dolgait kijelentse nekünk.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: He desires to reveal to us revelation.
4: Isten vágyik arra, hogy nekünk kijelentéseket adjon.
3: He desires to reveal unto us the deep things.
4: Ő vágyik arra, hogy mély dolgokat kijelentsen nekünk.
3: And so the way I would picture that, or so that again, this is the world understands these things. The world kind of understands what this looks like.
4: Tehát újra erre is azt akarom mondani, hogy a világ tulajdonképpen fel tudja fogni, hogy ez hogy néz ki, amikor működik.
3: They can't explain it.
4: Nem tudják megmagyarázni.
3: They can't explain the source of it.
4: Nem tudják megmagyarázni, mi a forrás ennek.
3: But they know what it looks like when it happens.
4: De tudják, hogy amikor megtörténik, akkor milyen.
3: And even in the cartoons, this idea, all of a sudden a light bulb comes on. Bloop.
4: Még a rajzon is látjuk, hogy ez olyan, mint amikor hirtelen kigyúl az ember fejében a fény.
3: And Goofy gets inspiration.
4: És Goofynak megvan a sugallat.
3: Right? You know what typically most believers do when they get a God idea?
4: Tudjátok, hogy jellegzetesen a legtöbb keresztény mit csinál, amikor egy Istentől származó ötletet kap?
3: They do nothing with it.
4: Semmit.
3: They dismiss it as, oh, that was just a thought, or that was just me.
4: Egyszerűen félreteszik, ez csak tőlem volt.
3: And they don't recognize and discern that sometimes that little light bulb is the Holy Spirit giving us a God idea.
4: És egyszerűen nem ismerik fel, nem értik azt, és sokszor, amikor kigyúl a fejükben a villanykörte, akkor az a Szent Szellem, aki Isten ötletét adja nekik.
3: If God gives you a God idea,
4: ha Isten ad nektek egy tőle való ötletet,
3: that is a rhema word to you.
4: Akkor az egy rhema nektek.
3: And if you act upon it in obedience,
4: és hogyha engedelmeskedtek neki,
3: you will see the supernatural power of God unfold.
4: Akkor meglátjátok, hogy Isten természet fölötti ereje kiárad.
3: One example of how I first got this revelation.
4: Amikor először kaptam ezt a kijelentést, az
3: I was working pastoring churches. I was also on active duty in the Air Force.
4: Hogy pásztorként dolgoztam egy gyülekezetben és közben a légierőben is dolgoztam.
3: And I could understand why God was pleased with what I was doing here in the church. I could see that God was
4: láttam,
3: interested
4: hogy Istennek örömetet szerez az, amit a gyülekezetben csinálok, tehát neki ez örvendetes.
3: But I had no idea why he would be interested in what I was doing over here in the business place, in the marketplace.
4: De hát azon gondolkodtam, hogy vajon Istennek miért lenne érdekes, vagy neki miért lenne jó az, hogy én ott a haderőben is dolgozom.
3: Later I would meet Alan Vincent and start getting exposed to the gospel of the kingdom.
4: Később, ahogyan jobban kilettem téve az evangélium és Isten királysága üzenetének a hatásának.
3: And I would begin to understand a much bigger picture of what God was doing in the earth.
4: Egyszer csak elkezdtem jobban megérteni már, hogy Isten mit cselekszik a földön.
3: Now I understand that God was just as interested in what I was doing in the marketplace as he was what I was doing in the local church.
4: Most már pontosan tudom, hogy Isten pontosan annyira érdekelte az, hogy mit csinálok a világi munkahelyemen, mint amit a gyülekezetben csinálok.
3: But back then that was not so clear to me.
4: De akkor ez nem volt annyira világos a számomra.
3: So let me give you an example of the first time I got this understanding.
4: Tehát ez volt ugye az első eset, amikor így megértettem, megvilágosodtam egy témába.
3: We were undergoing a great deal of pressure in the manufacturing world throughout America, really.
4: Akkoriban, tehát amikor ez először megtörtént velem, akkor Amerikában, az egész Amerikában tulajdonképpen az egész ipar egy elég komoly problémában volt, nagy nyomás alatt volt.
3: The Japanese automotive industry was forcing America to change the way we did things.
4: A Japánban kibontakozó autógyártás tulajdonképpen arra kényszerítette Amerikát, hogy változtassa meg azt, ahogy teszi a dolgokat.
3: In the late 80s, the Japanese leadership and management models.
4: Ugye a 80-as évek végén már a japán vezetési igazgatási módszerek kerültek bevezetésre.
3: We're forcing us to not just continue doing business the way we've been doing it for the last 50 years.
4: Tehát gyakorlatilag a japánok arra kényszerítettek minket, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan az addigi 50 évben tettük a dolgokat.
3: I was a scheduling branch chief in a very very large aircraft manufacturing plant.
4: Én egy nagy repülőgépgyártó üzem területén voltam egy vezető beosztásban.
3: And one day I was sitting at my, I went to my office to eat my sandwich for lunch.
4: Egyik nap ültem az irodámban és ettem a ebéd szendvicsemet.
3: And I was just thinking about all that was just going on.
4: És az összes mindenféle eseményre gondoltam, ami ott zajlik az iparunkban.
3: And as I was sitting there eating my sandwich, I looked at the organizational chart that was sitting right here in front of me.
4: És ahogy ott ültem, a székemben ránéztem a szervezési táblázatra, ami ott volt a falon mellettem.
3: And I just started thinking to myself, and this little light came on.
4: És elkezdtem ott gondolkodni, és akkor egyszer csak kigyúlt bennem a fény.
3: This is part of our problem.
4: Hát
3: the
4: ez is
3: organized is part of our problem.
4: Tehát ez is a problémánk része, ahogyan szervezzük a munkát, ez is a probléma része.
3: So I took out a piece of paper.
4: Úgyhogy fogtam egy papírt.
3: And I took a pencil.
4: Egy ceruzát.
3: And I rewrote and restructured Japanese leadership and management models.
4: ugye a 80-as évek végén már a japán vezetési igazgatási módszerek kerültek bevezetésre.
3: We're forcing us to not just continue doing business the way we've been doing it for the last 50 years.
4: Tehát gyakorlatilag a japánok arra kényszerítettek minket, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan az addigi 50 évben tettük a dolgokat.
3: I was a scheduling branch chief in a very, very large aircraft manufacturing plant.
4: Én egy nagy repülőgépgyártó üzem területén voltam egy vezető beosztásban.
3: And one day I was sitting at my, I went to my office to eat my sandwich for lunch.
4: Egyik nap ültem az irodámban és ettem a ebéd szendvicsemet.
3: And I was just thinking about all that was just going on.
4: És az összes mindenféle eseményre gondoltam, ami ott zajlik az iparunkban.
3: And as I was sitting there eating my sandwich, I looked at the organizational chart that was sitting right here in front of me.
4: És ahogy ott ültem a székemben, ránéztem a szervezési táblázatra, ami ott volt a falon mellettem.
3: And I just started thinking to myself, and this little light came on.
4: És elkezdtem ott gondolkodni, és akkor egyszer csak kigyúlt bennem a fény.
3: This is part of our problem.
4: Hát
3: the way we're organized is part of our problem.
4: Tehát ez is a problémánk része, ahogyan szervezzük a munkát, ez is a probléma része.
3: So I took out a piece of paper.
4: Úgyhogy fogtam egy papírt.
3: And I took a pencil.
4: Egy szeruzát.

0: And one day I was sitting at my, I went to my office to eat my sandwich for lunch.
1: Egyik nap ültem az irodámban és ettem a ebéd szendvicsemet.
0: And I was just thinking about all that was just going on.
1: És az összes mindenféle eseményre gondoltam, ami ott zajlik az iparunkban.
0: And as I was sitting there eating my sandwich, I looked at the organizational chart that was sitting right here in front of me.
1: És ahogy ott ültem, az a székemben ránéztem a szervezési táblázatra, ami ott volt a falon mellettem.
0: And I just started thinking to myself, and this little light came on.
1: És elkezdtem ott gondolkodni, és akkor egyszer csak kigyúlt bennem a fény.
0: This is part of our problem.
1: Hát
0: the
1: ez is
0: organized is part of our problem.
1: Tehát ez is a problémánk része, ahogyan szervezzük a munkát, ez is a probléma része.
0: So I took out a piece of paper.
1: Úgyhogy fogtam egy papírt.
0: And I took a pencil.
1: Egy szeruzát.
0: And I rewrote and restructured the way we were organized.
1: És gyakorlatilag az egész szervezési szerkezetet átrajzoltam, tehát egy új sémát fektettem fel.
0: You see, that was God-given inspiration, revelation.
1: Ez egy Istentől adott kijelentés, vagy sugallat volt.
0: What I would do, like most of us, after I did something like that?
1: Tehát a legtöbb ember azt csinálná, miután egy ilyet elkövet.
0: Say, ah, that was an idea. It's not going to go anywhere.
1: Ez csak egy ilyen ötlet volt, úgyse vezet sehova, és bele a szemétládába vele.
0: But that particular day, the Holy Spirit was just moving on me.
1: De ezen a napon egyszerűen a Szent Szellem annyira serkentett engem.
0: And I said, you know, I'm going to go and show this to the deputy chief, over the entire plant.
1: És akkor arra gondoltam, hogy elmegyek és az egész gyár vezetőjének megmutatom ezt a papírt.
0: And I got up and I walked in my office. I didn't think he would be there, but he was.
1: Bementem az irodájába, azt hittem, hogy nem lesz ott, de ott volt.
0: And I tapped on his door and I said, yeah, sir, can I come in and show you something? He said, sure.
1: Megkopottam az ajtaján, uram, bemehetek-e önhöz? Persze, jöjjön csak.
0: I was sitting at lunch and I've just been thinking about all that we were going through.
1: Hát tudja, uram, éppen eszegettem az ebédemet, és közben azon gondolkodtam, hogy mi zajlik itt a gyárban.
0: I think that would be a much, much better way for us to be organized to accomplish our job.
1: Gondolom ezen a papíron most azzal, hogy szerintem sokkal, sokkal jobban meg lehet szervezni ennek a gyárnak a működését.
0: Now this was a God's timing thing that I had no idea what was going on behind the scenes.
1: És ez egy Isten szerinti időzítés volt, én nem is tudtam, hogy a színfalak mögött mi zajlik.
0: And again, now I look back and I understand there was an amazing amount of things happening that I had no idea of.
1: És ezzel is úgy vagyok, hogy így utólag visszatekintve most már látom, hogy a háttérben mi minden zajlott, és egészen meg vagyok döbbenve ezen.
0: This is what happened in the natural.
1: Tehát természetes szinten az történt.
0: He sat there, he looked at that, he looked at me, and he looked down at this.
1: Hogy a főnök ott ült előttem, ugye, ránézett a papíromra, aztán rám, aztán megint a papírra.
0: And he looked at me, he says, come with me.
1: Aztán azt mondta, megint rám nézett, és azt mondta, na jöjjön velem.
0: And we walked across the hallway to the colonel's office, who was in charge of the entire plant.
1: Tehát ő volt a helyettes igazgató ez az ember, és akkor az egész üzemen át sétáltunk, és elmentünk az ezredes irodájába, aki az egész gyárnak a legfőbb főnöke volt.
0: He taps on his door, and he says, sir, can I show you something?
1: És akkor ez a második igazgató bekopogott ezen az ajtón, uram, bemehetünk el.
0: He walks in there with my little piece of paper that I drew with a pencil.
1: Tehát és akkor fogta, ugye oda nyomta az igazgató orra alá ezt a rajz, a ceruzával rajzott papírt.
0: I'm following in behind him.
1: Én ott mögötte mentem, ugye?
0: Well, thinking to myself, oh my God, what is going on?
1: És én csak úgy gondolkodtam magamban, te jó ég, mi zajlik itt most éppen velem?
0: And he drops it on the colonel's desk, and the colonel grabs it, looks at it.
1: Tehát leteszi a másod igazgató az ezredes asztalára ezt a papírt, azt felemeli, megnézi.
0: Looks at me, looks down at the paper.
1: Rám néz, aztán megint a papírra.
0: Says, tomorrow, come, first thing in the morning, come fully dressed in your full military uniform.
1: És akkor azt mondja nekem az ezredes, hogy akkor holnap reggel az első dolgom az legyen, hogy megjelenek nála az ünnepi egyenruhámban.
0: Tomorrow morning we're going to take it to my boss, the director.
1: Mert akkor az ezredes főnökéhez fogunk menni, a főigazgatóhoz.
0: My boss, the plant was about 2400 people.
1: Körülbelül 2400 embernek volt a főnöke az én igazgatóm.
0: And now I'm going to go talk to his boss, which he was over about 8,500 people.
1: Most akkor éppen az ő főnökével beszélgettünk, aki körülbelül 8,000 embernek volt az igazgatója.
0: So the next morning at 8 o'clock, I'm standing in front of this guy's desk.
1: Úgyhogy másnap reggel 8-kor ott állok egyenruhában az
0: íróasztal előtt. My paper wasn't with a pencil anymore, they had redone it.
1: Akkor már nem ceruzával volt rajzolva a kis sémám, hanem már átrajzoltam addigra.
0: And the director looks at it, looks at me, looks at the colonel, looks back down.
1: A főigazgató ránéz a papírra, ránéz az ezredesre, rám néz vissza a papírra.
0: He asked a few questions.
1: Néhány kérdést feltett nekem.
0: That was Friday.
1: Ez pénteki nap volt.
0: It's Monday morning. I want you to come again fully dressed in your and we're going to take this to my boss.
1: És akkor azt mondja nekem, hogy na, akkor hétfő reggel 8-kor jöjjön teljesen kiöltözve ünnepi egyenruhába, mert elmegyünk az én főnökömhöz.

0: So, you can imagine what I did on Saturday and Sunday.
1: El tudjátok képzelni, mit műveltem szombaton és vasárnap?
0: I worked really hard on getting an ulcer.
1: Huh?
0: I worked really hard on getting an ulcer. I worried.
1: Tehát nagyon ideges voltam, nagyon drukkoltam, hogy akkor hogy is lesz ez az egész.
0: It's like what is going on? I don't want to do this.
1: És azon töprengtem, hogy mi folyik itt velem, én nem is akarom ezt igazán csinálni.
0: Well, I got no choice.
1: De hát nem volt választási lehetőségem.
0: God's got me committed to this path.
1: Mert akkor már túlzottan rajta voltam ezen az úton, már nem lehetett lelépni róla.
0: Monday morning I'm standing in front of a two-star general. Monday morning I'm standing in front of a two-star general's desk.
1: És akkor ott állok, what general?
0: A two-star general.
1: Ja, kétcsillagos. Tehát másnap, hétfő reggel ott állok egy kétcsillagos tábornok íróasztala előtt.
0: And he was the center commander. He was in charge of the entire center, about 25,000 people.
1: Tehát ő volt az egész központnak a vezetője, ami körülbelül 25,000 embert jelentett.
0: I was a first lieutenant. First lieutenant. A young officer.
1: Igen, tehát én akkor egy nagyon alacsony rangú tiszt voltam még. Hadnagy.
0: Yeah. So now I have a much bigger presentation.
1: Most már sokkal vastagabb volt ez a papírkupasz a kezemben. Felkészültem.
0: And of course this general thinks faster than I can talk.
1: Természetesen az a tábornok gyorsabban gondolkodik, mint ahogy én beszélni tudok.
0: And I'm talking, he's doing one of these numbers.
1: És miközben beszéltem, ezt csinálta a papírjaimmal.
0: You know, I haven't finished talking the first page, he's already on page 10, you know?
1: Tehát amikor én még az első oldalról beszéltem, ő már a tizediket nézte.
0: So he stops me, says,
1: te leállított szövegben.
0: He asked a few questions to the colonel, to the other general officers.
1: A két másik általános tisztnek, ugye az ezredesnek, meg az ő beosztottjának feltesz néhány kérdést.
0: He says, I'm going to go back to the command, to my boss.
1: És akkor azt mondja a tábornok, hogy akkor én most megyek a főnökömhöz.
0: Yeah, that's a four-star general over the entire command.
1: Ez már egy négy csillagos tábornok volt, aki az ő főneke volt.
0: He says, I am giving you authority to go ahead and implement this now.
1: De azt akarja, de én már most utasítást adok önnek arra, hogy kezdje el megvalósítani ezt a sémát.
0: And then I'll go back and ask for forgiveness.
1: És akkor megyek a főnökömhöz, és elnézést kérek tőle.
0: I'm not going to go ask him permission. Do it. I'll go work. I'll take care of the politics.
1: Utólag kérek tőle engedélyt arra, hogy ezt az egészet megcsináljuk.
0: Over the period of the next year, the entire command reorganized.
1: A következő évben ezt az egész gyárat, mindent magába foglaló bázist, központot átalakítottuk, átszerveztük.
0: Of about 100,000 people.
1: Ez körülbelül 100,000 embert mozgatott meg.
0: Now I'm not saying that my piece of paper started all that.
1: Én nem azt akarom mondani, hogy az én papírcetlim indította el ezt az egészet.
0: Many other things obviously were happening, were going on.
1: Nyilvánvalóan sok más dolog is történt közben.
0: There was a tremendous need to change.
1: És óriási szükség volt valamilyen változásra egyébként is.
0: And the entire general staff was being pressured to do something new and different.
1: És az egész tábornoki kar komoly nyomás alatt volt, hogy valami új dologba fogjanak bele valahogyan.
0: But I do believe God used that match to start that fire.
1: Én hiszem, hogy Isten ezt a gyufát használta arra, hogy az egész tábortüzet meggyújtsa.
0: See, God can give a rhema word through a revelation, through an inspiration, through a God idea.
1: Tehát Isten adhat rhema üzenetet egy kijelentésen, egy sugallaton, egy őtőle való ötleten keresztül.
0: So the question is when God speaks to you, do you have ears to hear?
1: Tehát az a kérdés, hogy amikor Isten szól hozzád, van-e füled meghallani?
0: Or not?
1: Vagy nincs.
0: Well, you just dismiss that as, oh, that was just me. Oh,
1: vagy egyszerűen kidobod az egészet, hogy ó, ez csak az én saját kis ötletecském volt, gondolatom.
0: And the fifth way that God gives us a rhema, or we receive a rhema word.
1: Az ötödik mód, ahogy Isten ad nekünk rhema üzenetet.
0: And that is through the voice of the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem hangja.
0: We see examples of this throughout the scriptures.
1: A Bibliában mindvégig látjuk ennek példáit.
0: Where the Holy Spirit speaks.
1: Amikor a Szent Szellem szól.
0: For example, in Acts 13,
1: például az Apcsel 13-ban,
0: the Bible says that the Holy Spirit speaks and says, "Separate me, Paul and Barnabas, for the work I have."
1: Azt olvassuk ott, hogy a Szent Szellem szólt ott az egybegyűlt szolgálókhoz, és azt mondja nekik, hogy különítsetek el nekem Pált és Barnabást arra a munkára, amire őket elhívtam.
0: To my understanding, this would obviously be the most profound, the most powerful rhema word.
1: Én azt gondolom, hogy ez volt a legmélyrehatóbb és a legerőteljesebb réma üzenet ott abban a helyzetben.
0: Because apparently everybody heard it.
1: Mert nyilvánvalóan mindenki hallotta, tehát nagyon erős üzenet lehetett.
0: In Acts in chapter 9.
1: Az Apcsel 9-ben pedig.
0: After Paul encountered Jesus.
1: Miután Pál találkozott Jézussal.
0: He was blinded.
1: Megvakult.
0: And he was taken to a home.
1: Aztán bevezették a városba, a szállására.
0: And in chapter 9 says the Holy Spirit spoke to Ananias.
1: És akkor azt mondja a 9. részben, hogy a Szent Szellem szólt Anániáshoz.
0: Get up, go to this man named Saul.
1: Kelj fel, menj el a Saul nevű emberhez.
0: Lay hands on him.
1: És tedd rá a kezedet.
0: And you can imagine Ananias was not excited about doing this.
1: És el tudjátok képzelni, ez Anániás egyáltalán nem lett felvillanyozva ettől az ötlettől.
0: Okay, this is Saul of Tarsus, the infamous church persecutor.
1: Hiszen ez a tarsusi Pál volt, a hírhet gyülekezet üldöző.
0: This guy has guys, people, Christians locked up and even killed.
1: Aki bezáratta, sőt meg is ölette Isten szolgáit, gyermekeit.
0: Yet he steps out in obedience to a réma word.
1: Mégis Anániás kilépett engedelmesen a réma üzenet hatására.
0: And as a result of his obedience, the whole God releases the supernatural power of God.
1: És ennek eredményeképpen ez az engedelmes lépés Isten természet fölötti erejét hosszú távra nagy méretben felszabadította.
0: Paul's blinded eyes are immediately opened.
1: Pálnak a megvakult szeme azonnal megnyílt.
0: And Paul is baptized in the Holy Spirit.
1: És bemerül Szent Szellembe Pál.
0: As Ananias laid his hands on him in obedience to the word.
1: Amikor Anániás rátette a kezét engedelmességből az üzenet iránt.
0: That makes sense?
1: Érthető?
0: So we've looked at the logos.
1: Tehát megnéztük a logoszt.
0: We've looked at the réma.
1: Megnéztük a rémát.
0: And now we've just looked at five ways that we can receive a réma word.
1: És most megnéztük öt módját annak, hogy a réma üzenetet kaphatunk.
0: As you can see, it's so practical that we, even an unbeliever, can kind of understand what that looks like.
1: Ahogy látjátok, ez annyira gyakorlatias, hogy időnként akár még egy hitetlen is megérteti, hogy hogyan néznek ki működés közben ezek a módok.
0: First of all, we can receive it through our intuition.
1: Mindenek előtt intuícióval kaphatjuk meg ezeket.
0: Our spiritual senses of the inner man.
1: A belső embernek a szellemi érzékszervein át.
0: And it's confirmed with God's peace.
1: És Isten békessége erősíti ezt meg, vagy igazolja.
0: It passes all understanding.
1: Olyan módokon és olyan időkben, amiket nem is értünk.
0: Secondly, we can receive a rhema word through our conscience.
1: Másodszor kaphatunk rhema üzenetet a lelki ismeretünkön keresztül.
0: I would say through our heart, not just through our reasoning, our mind.
1: Ilyenkor nem csak az elménk, tehát az elménken, az okoskodáson keresztül is, érvelésen keresztül is, nem csak a szívünkön keresztül.
0: The first is more of a feeling.
1: Az első mód inkább érzés dolga.
0: Number two is more of a voice.
1: A második inkább egy hang.
0: Actual thoughts we are thinking.
1: Konkrét gondolatok az elménkben.
0: Right?
1: Így van.
0: Thirdly.
1: Harmadszor.
0: God speaks to us through revelation and inspiration, or I was probably another one before that.
1: Isten szól hozzánk kijelentésre, sugallaton, illetve harmadszor bölcsességen keresztül szól.
0: And when we get wisdom from God, we have to have ears to hear as He speaks.
1: És amikor bölcsességet kapunk Istentől, akkor kell, hogy fülünk legyen a hallásra.
0: It's not common sense, it's God sense.
1: Mert ez nem a józan ész, hanem az isteni ész.
0: Number four, God speaks to us through revelation and inspiration.
1: A negyedik, Isten szól hozzánk kijelentésen és sugallaton keresztül.
0: When you discern that little Holy Spirit light illuminate over your head.
1: Amikor érzitek, hogy a fejeteket megvilágosítja a Szent Szellemnek a villanykörtéje.
0: Learn to be obedient to it.
1: Akkor tanuljatok meg ennek engedelmeskedni.
0: Because if it's God, you can't believe what could happen.
1: Mert hogyha ez Istentől van, akkor el sem tudjátok képzelni, mi történhet a hatására.
0: And then the fifth way is that we can receive a réma from the voice of the Holy Spirit.
1: Az ötödik mód a Szent Szellem hangja, hogy a rémát kaphatunk.
0: Amen. Let's stand to our feet and close the session.
1: Amen. Akkor álljatok fel, befejezzük ezt a tanítást.
0: Okay. Again, let's ask the Holy Spirit.
1: Rendben, kérjük újra a Szent Szellemet.
0: To take what is merely teaching.
1: Hogy fogja ezt a tanítást.
0: And make it revelation to you personally.
1: És tegye személyes kijelentésé a számotokra.
0: We ask you now, precious Lord.
1: Kérünk téged most, drága Úrunk.
0: Open our hearts and minds.
1: Nyisd ki a szívünket, az elménket.
0: Give us ears to hear what the Spirit of God is saying.
1: Adj nekünk fület a hallásra, hogy meghalljuk, mit mond Isten szelleme.
0: May this be more than just principles we hear.
1: Legyenek ezek ne csupán alapelvek, amiket meghallunk.
0: But rather let this become revelation that we live.
1: Hanem váljon ez kijelentésé, amit megélünk.
0: Help us to better understand it.
1: Segíts, hogy jobban megértsük.
0: And help us to better communicate it to others as well.
1: és hogy jobban el tudjuk majd mondani másoknak is.
0: So that we demystify many of these lies the enemy has created.
1: Úgyhogy az ellenség hazugságai ellenére, amiket létrehozott ebben a témában, mi el tudjuk a titokzatos ködöt venni ezekről a dolgokról.
0: Lies that would say our God is distant or that he is mystical.
1: Hazugságokról, amelyek azt mondják, hogy távol és titokzatos a mi Istenünk.
0: Rather than the truth that our God is real and he's present.
1: Hanem tudjuk meg a valóságot, hogy a mi Istenünk jelen van velünk és valóságos.
0: Not only can he communicate, he will communicate with his creation.
1: Nem csak hajlandó, nem csak tud, hanem akar is és fog is kommunikálni a teremtményeivel.
0: We ask it in the name of Jesus.
1: Jézus nevében kérjük.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat harmadik része, amelyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szervusz!
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodora, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodorát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodora, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
3: Igen.
1: És mi mitől függünk, mesélj?
3: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokra, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
2: Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
1: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
2: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatáról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-tól 3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene. Ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetíteni. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincsesbánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őriz meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
1: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodora?
3: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebbe egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, a telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
1: Mármint kik?
3: A szülők...
1: Hát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
3: Nem, hanem olyan dolgokra is, mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkora egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, azt, hogy ránézek a telefonomra, jól van, békén hagysz már, hadd folytassam?
1: Mármint mondják ezt a fiatalok. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
3: Nekem Instagram és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenbe élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy és az online felületeken keresztül is lehet
2: 0-24-be kaphat valaki bántást
3: bántalmazni.
1: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
2: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a fejszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez is ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenné idősebb. Hát van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet, mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy, és amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
1: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyon sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
3: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldozni a időt.
1: És mit javasolsz a fiataloknak?
3: először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
2: aki munka, aki
3: vagy bárki, akinél munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, meg minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Kelly Boyd, Isten hangjának meghallása című tanítását hallhatjuk.
3: 3. leckénél.
4: Lesson 2, write these words, study next week.
3: Tehát a 2. leckéhez azt kell írni, hogy tanulmányozd a következő héten.
4: It's only 1.5 pages.
3: Csak másfél oldal.
4: It is a Bible study.
3: Biblia tanulmánynak jó lesz.
4: Lesson 3 is the meat for tonight.
3: Tehát most ma este itt a 3. részről fogunk beszélni.
5: That is a funny feeling to take the microphone and everybody starts talking at you and you're thinking, what did I do wrong already?
3: Tehát nagyon furcsa, amikor az ember a kezébe veszi a mikrofont és mindenki elkezd beszélni. Az ember azt gondolja, már csináltam valami rosszat.
5: I want to bring greetings from my 3 children.
3: Mind a 3 gyermekünk üdvözletét hozom nektek.
5: There are children together.
3: Pardon? Ja, közös gyerekek.
5: We have an older son, he's 19.
3: Van egy 19 éves fiunk.
5: His name is Josiah.
3: És Jósiásnak hívják.
5: He is the fire of God.
3: Istenért égő is.
5: We have a daughter,
3: van
5: 16. She's 16, her name is Bethany.
3: Bethany-nek hívják, 16 éves.
5: She is the house of God.
3: És Isten háza.
5: And we have a daughter who is 12. Her name is Hannah Grace.
3: És van egy 12 éves lányunk, Hannah Grace-nek hívják.

0: Her name is means grace, grace.
1: Ez azt jelenti, hogy kegyelem, kegyelem.
0: And we need double grace with her.
1: És kettős kegyelemre van szükségünk vele a kapcsolatban.
0: She is the most like me, so.
1: Ő hasonlít rám a leginkább.
0: I just want to encourage you when Randy said, you know, don't, if you're afraid to leave tonight before the activations.
1: Szeretnélek bátorítani titeket, ugye Randy azt mondta az elején, hogy ma este még gyorsan mielőtt a gyakorlatokra kerül a sor, elmenekülhettek.
0: And I saw some whispering like you were about to sneak out or something.
1: És akkor láttam, hogy néhány így sutyorogtatok, mint a tényleg megpróbálnátok kisurranni.
0: Please don't leave, it's not something scary.
1: Kérlek, nem menjetek el, mert semmi ijesztő nem lesz benne.
0: I think it's some of the funnest things we do.
1: Azt gondolom, hogy a legjobb mulatságok egyike lesz, amit szoktunk csinálni.
0: But my philosophy about Jesus is he is fun all the time.
1: Én nekem az a filozófiám Jézusról, hogy vele mindig jó mulatság az élet.
0: That doesn't mean that everything that I go through is fun, but he is fun.
1: Ez nem azt jelenti, hogy minden, amit átélek, nagyszerű mulatság, de ő mindenképpen nagyszerű társaság.
0: We're going to get started about hearing God's voice.
1: Azzal kezdjük, hogy hogyan hallhatjuk meg Isten hangját.
0: In Matthew 17 verses 1 through 5.
1: A Máté 17-ben az első 5 versben.
0: There's this whole story about Jesus and three of his friends.
1: A történet Jézusról és három barátjáról szól.
0: He takes three of his friends up by themselves onto this mountain.
1: Jézus a három barátjával félrevonul egy hegyre.
0: Now, just picture in your head what was going on.
1: Képzeljétek el valahogy az elmétekben, hogy mi történhetett ekkor.
0: The three friends were Peter, James and John.
1: A három barát Péter, János és Jakab volt.
0: I don't know who you can identify with the most, but I identify with Peter.
1: Én nem tudom, hogy kivel tudtok a legjobban azonosulni, én Péterrel.
0: Peter was always raring to go, he was ready to go.
1: Ő mindig kész volt nyomulni előre.
0: But he was always putting his foot in his mouth also.
1: De mégis mindig valahogy rosszul jöttek össze a dolgai.
0: So just try to see things through the person you identify through. Try to see through their eyes.
1: Tehát próbáljátok azzal a szereplővel azonosulni, akivel nektek a legkönnyebb, és az ő szemével lássátok az eseményeket.
0: So they went up to this mountain, and Jesus is there.
1: Tehát fölmentek erre a hegyre Jézussal.
0: And all of a sudden, just light just engulfs Jesus.
1: És hirtelen fény árasztotta el körben Jézus.
0: And Moses and Elijah appears with Jesus.
1: És megjelent Mózes és Illés Jézus mellett.
0: That would be incredible.
1: Ez elképesztő dolog, nem?
0: I mean, just say I'm sitting here talking to you now.
1: Hogy itt ülök és beszélek hozzátok most.
0: And all of a sudden just I become like, I don't know if you know the Michelle Touched by an Angel. Do you have that? No. Okay. And I just get engulfed with light.
1: És képzeljétek el, hogy itt ahogy beszélek, egyszer csak hirtelen elárasztom engem a fény.
0: And Martin looks like Elijah.
1: És Martin úgy néz neki, mint Illés.
0: And Chila looks like Moses.
1: Chila meg úgy, mint Mózes.
0: And we're all standing here in front of you.
1: És itt állunk előttetek.
0: Wouldn't that be amazing?
1: Nem lenne megdöbbentő.
0: That'd be amazing.
1: I'm megdöbbentő.
0: But, so that was what was going on.
1: Tehát ez történt ott a hegyen.
0: And all of a sudden, they're standing there and they hear this voice from heaven.
1: És amint ott állt mindenki, egyszer csak szólt egy hang a mennyből.
0: This is my beloved son.
1: Ez az én szerelmes fiam.
0: In whom I am well pleased.
1: Akiben gyönyörködöm.
0: Listen to him.
1: Őt hallgassátok.
0: Now, since I identify with Peter, I'm thinking Peter probably heard that voice as yelling. Thunder. It's the thunder part.
1: Mivel én Péterrel tudok azonosulni, én azt gondolom, hogy ő úgy hallotta ezt a hangot, mint a kiáltás lett volna, mint a égzengés lett volna.
0: He probably just heard this thundering voice from heaven.
1: Valószínűleg egy ilyen mennydörgő hangot hallott a mennyből.
0: But I'm thinking John the beloved.
1: De gondolom János a szeretett.
0: Did you notice in John he always refers to himself as the most loved of God?
1: Észrevettétek már, hogy János mindig úgy utal magára az írásaiban, hogy ő az, akit szeretett Jézus.
0: And John also points out every fault that Peter had.
1: És János rámutat Péter minden hibájára is.
0: That encourages me because I would probably do the same thing.
1: Engem ez bátorít, mert én is hajlamos vagyok erre.
0: So John the beloved, he probably heard a real soft whisper.
1: János a szeretet valószínűleg egy gyengét suttogást hallott.
0: But to me, that's what's so cool about God is He speaks to you individually.
1: De számomra az a nagyon klassz Istenben, hogy mindenkihez egyénileg szól.
0: For some of us, it may be thundering voice.
1: Némelyikünkhöz talán égzengéssel.
0: And for some of us, it may be just little whispers.
1: Némelyikünk számára lehet, hogy csak suttogásnak tűnik.
0: But that is the thing about hearing the voice of God.
1: De ez a dolog Isten hangjának a hallásával kapcsolatban.
0: There's four extremes to hearing the voice of God.
1: Isten hangja hallásának négy szélsősége van.
0: Randy already mentioned two of them.
1: Randy már kettőt említett.
0: I always get tickled when Randy teaches before I do. He teaches my lesson.
1: Tudjátok, amikor Randy előttem tanít, abban mindig az a baj, hogy elmondja az én mondandómat.
0: I'm always sitting over there going, don't say that.
1: Én meg ott ülök, és azt gondolom magam, hogy ezt ne mondjad.
0: He's saying repetition is the key to revelation.
1: Igen, az ismétlés a kijelentés kulcsa.
0: Making excuses for him taking up all my lesson.
1: Ez a számára a mentség arra, hogy elmondja minden mondandómat.
0: But the first one is God wrote a book and then he lost his voice. That's an extreme view of hearing the voice of God.
1: Tehát Isten hangja hallásáról az egyik szélsőség az, hogy Isten írt egy könyvet és utána elvesztette a hangját.
0: Randy already explained a little bit about that, but obviously is sometimes people get the view that the word of God is all there is.
1: Randy már tehát magyarázott egy kicsit erről, de vannak emberek, akiknek az a nézete, hogy Isten szava csak ebben a könyvben található meg.
0: The Bible is all it is.
1: Tehát csak a Bibliában van.
0: And the Bible does judge all our hearing from the word from God.
1: És valóban a Biblia alapján tudjuk megítélni mindazt, hogy amikor hallunk valamit az Istentől volt vagy nem.
0: So it's very important. And it's important that we know the word of God.
1: Tehát ez valóban fontos. Fontos az, hogy ismerjük Istennek a szavát a Bibliában.
0: I've heard it said that we are still writing Acts, though.
1: De azt is hallottam már, hogy jelenleg mi is éppen írjuk az apostolok cselekedeteit.
0: And God is still alive.
1: És Isten még mindig él.
0: And he speaks with me every day.
1: És minden nap beszél velem.
0: So that's an extreme view. Second one is the Moses syndrome.
1: A második szélsőség a Mózes szindróma.
0: That's where the people say, go speak to God for us.
1: Amikor az emberek azt mondják valakinek, hogy te menj és beszélj Istennel a nevünkben, vagy az érdekünkben.
0: Go hear God and then come back and tell us what to do.
1: Menj, halld meg Istentől, hogy mit akar mondani, és utána gyere vissza, mondd meg nekünk, hogy mit csináljunk.
0: That type of relationship is for people that are fearful or lazy.
1: Ez a fajta kapcsolat a félénk vagy lusta embereknek való.
0: They're either fearful to have a relationship with the Lord because they don't understand God's Father heart.
1: Mert vagy félnek attól, hogy kapcsolatban legyenek Istennel, mert nem értik Isten atyai szívét.
0: Or they are lazy because relationships take effort.
1: Vagy lusták, mert minden kapcsolat ápolásához erőfeszítés kell.
0: The third extreme is I want to hear him, but I can't.
1: A harmadik szélsőség, akarom hallani őt, de nem megy.
0: This sounds like my 12-year-old daughter, only she doesn't say it about God, but I can't do that.
1: Ez olyan, mint a 12 éves lányunk, aki ugye nem Istennel kapcsolatban mondja ezt, de sokszor hallom, hogy én nem tudom ezt megcsinálni, nem megy.
0: We don't allow the word can't in our house.
1: A mi házunkban, családunkban nem szabad a nem tudom szót kimondani, szavakat kimondani.
0: My father had a saying, he said, can't do anything.
1: Az édesapámnak volt egy mondása, aminek az volt a lényege, hogy ha azt mondod, hogy nem tudom, azzal semmit nem tudsz elvégezni.
0: These are the people that like to whine a lot. You know, whine?
1: Ezek azok az emberek, akik szeretnek sokat nyuszorogni és panaszkodni.
0: I can't do that.
1: Ezt nem tudom megcsinálni.
0: I can't hear God.
1: Nem hallom Istent.
0: I can't hear him.
1: Nem hallom.
0: So I don't have to do anything because I can't hear him.
1: Tehát nem kell tennem semmit, mert nem hallottam semmit.
0: The fourth extreme is God speaks to me all the time about everything.
1: A negyedik szélsőség, Isten mindig mindenről beszél nekem, velem.
0: I have friends like this.
1: Vannak ilyen barátaim.
0: This always makes me laugh.
1: Ettől mindig nevetnem kell.
0: I have some friends that literally you're just carrying on a conversation with them and they will say, "Well, God told me this, this, this and this."
1: Vannak olyan barátaim, akikkel benne vagyok épp egy beszélgetésben, és hirtelen letérnek róla, és azt mondják, Isten ezt és ezt mondta most nekem.
0: And the very next minute they'll say, and then God told me this, this and this.
1: A következő percben megint elmondják, hogy Isten most ezt, meg ezt, meg ezt mondta nekem.
0: And then they'll say, and God told me to go do this.
1: És aztán Isten azt mondta, hogy menjek el ide és ide.
0: And I start thinking, man, if you hear God as much as you're saying, you would be already in heaven.
1: És én azt gondolom ilyenkor, hogy hát ember, ha te tényleg annyiszor hallod Isten hangját, mint ahányszor mondod, akkor te neked már a mennybe kéne lenned.
0: It's amazing to me that people can hear God like that.
1: Tehát elképesztő, hogy valaki így tudja hallani Isten hangját.
0: Honestly, I think they're just rattling in their own head.
1: Őszintén szólva, én azt gondolom, hogy igazából csak a saját gondolataikat darálják.
0: So that's the four extremes.
1: Tehát ez a négy szélsőség.
0: But there is a promise that we need to know.
1: De van egy ígéret, amit tudnunk kell.
0: And the promise is John 10, verses 3 through 5.
1: És az ígéret, az a János 10-ben, a harmadiktól az ötödik versekben van.
0: If you can turn that in your Bible.
1: Ha oda tudnátok esetleg lapozni.
0: And read that.
1: Elolvasnátok.
0: You can maybe get in, I know it's really crowded, but maybe talk to your neighbor in twos.
1: Esetleg így párosával, tehát szomszédaitokkal, így kettesével üljetek, így beszélgessetek erről a dologról.
0: And together, describe everything you can find about hearing God's voice in this passage.
1: És beszéljetek meg egymással, tehát kettőnként, hogy ebben az igerészben mit találtok arról, Isten hangjának a meghallásáról.
0: We'll give you a few minutes.
1: Adunk erre pár percet.
0: Let's get started again.
1: Rendben, akkor folytassunk.
0: There are four things we need to really look at about this verse, or these verses.
1: Ezekben a versekben négy dolog van, amit igazán meg kell fontolnunk.
0: There is a promise.
1: Van egy ígéret.
0: That we will hear the voice of God.
1: Arról, hogy fogjuk hallani Isten hangját.
0: There's a promise and we can pray that over our life. God, you said I would hear your voice.
1: Tehát ez egy ígéret, amit imádkozhatunk a saját életünk fölött, hogy Istenem, te megígérted, hogy hallani fogom a hangodat.
0: And then there's an assurance. The second thing is there's an assurance.
1: A második dolog az egy bizonyosság, egy ilyen megnyugtatás.
0: The Bible says that we will know his voice and he will know us.
1: Azt mondja a Biblia, hogy ismerni fogjuk az ő hangját, ő pedig ismerni fog minket.
0: And he will know each of us by name.
1: Mindegyikünket nevünk szerint ismer, tehát név szerint ismer.
0: That's an amazing thing, because I can't even pronounce your names.
1: Ez megdöbbentő, mert én ki sem tudom mondani a neveiteket.
0: But to think that God knows each one of us by our name.
1: De Isten mindegyikünket név szerint ismer.
0: All the time.
1: Mindig.
0: Like he knows what you're thinking, he knows what I'm thinking at the same time.
1: Egyszerre tudja azt mindannyiunkról, hogy éppen mit gondolunk ebben a pillanatban.
0: That's beyond me.
1: Ez teljesen meghaladja a felfogó képességemet.
0: The third thing he says, there is a statement that we can follow him to the degree that we know his voice.
1: A másik pedig egy állítás, ami arról szól, hogy olyan mértékben tudjuk őt követni, amilyen mértékben ismerjük a hangját.
0: It's not just that we hear his voice, but that we know his voice.
1: Nem csak, hogy meghalljuk a hangját, hanem hogy ismerjük a hangját.
0: I want to give an illustration of that.
1: Szeretném illusztrálni ezt.
0: My little girl that I said that acts a lot like me, she also sounds a lot like me.
1: A kisebbik lányunk, akiről mondtam, hogy nagyon hasonlít rám, a hangunk is hasonlít.
0: So a lot of times when people call on our phone, Hannah will answer the phone. They'll say, Callie?
1: Sokszor, amikor emberek felhívnak minket telefonon, és a kislányom veszi fel a telefont, és azt gondolják, hogy a Kelly az.
0: And Hannah says, no, my mother's, just a minute, I'll go get her.
1: És azt mondja, nem, az anyukám, mindjárt megyek és szólok neki.
0: Or a lot of times her friends will call, and I will answer the phone.
1: Vagy sokszor az ő barátnői telefonálnak, és én veszem fel a telefont.
0: And they'll say, Hannah, and they just start talking.
1: És mondják, Hannah, képzeld, és elkezdenek beszélni.
0: And I have to stop them and say, no, just a minute, I'll go get Hannah.
1: És akkor el kell állítanom valahogy, hogy átsi egy pillanatra, mindjárt szólok a Hannának.
0: And my mother, who knows me very, very well.
1: És az édesanyám, aki engem nagyon-nagyon jól ismer.
0: She lives about 2 hours away from me.
1: Ő tőlünk körülbelül két órányi útra lakik.
0: And so sometimes she will call on the phone.
1: Tehát néha telefonál.
0: Hannah will answer the phone.
1: És Hannah felveszi a telefont.
0: And she'll say, Callie?
1: És azt mondja, Kelly?
0: And Hannah will play a joke on her.
1: És akkor Hannah úgy dönt, hogy megtréfálja egy kicsit.
0: And she'll say, yes.
1: Azt mondja, igen.
0: And they'll just start carrying on this conversation.
1: És akkor belefognak egy beszélgetésbe.
0: Now the further on into the conversation, my mother realizes this is not Callie.
1: Na most a beszélgetés egy bizonyos pontján elkezdi az anyukám sejteni, hogy nem én vagyok az.
0: Obviously, some of my thought is not what Hannah thinks.
1: Mert nyilvánvalóan néhány dologról én nem azt gondolom, amiről a Hannah gondolja, hogy én gondolom.
0: So my mother will say, "Give me your mother."
1: És akkor az anyukám azt mondja, hogy add oda az anyukádat.
0: And here's the principle. My mother knows my thoughts.
1: És az alapelve ebben a következő, az édesanyám ismeri a gondolataimat.
0: So even though Hannah sounds a lot like me.
1: Tehát noha Hannah nagyon úgy hangzik, mintha én lennék.
0: The further along in our conversation, she recognizes this is not the right voice.
1: Minél tovább tart a beszélgetés, annál inkább kezdi édesanyám felismerni, hogy ez a hang nem a megfelelő hang.
0: That's what it's like with the Lord.
1: Az Úrral is ez a helyzet.
0: Because there is a fourth thing, there will be other voices that come.
1: Mert vannak hamis hangok, amik szintén szólnak.
0: But if we know the thoughts of the Father,
1: de ha ismerjük az Atya gondolatait,
0: that are expressed in his in the Bible,
1: ahogy azok kifejeződnek a Bibliában,
0: then we can realize this is not the character of my father that I'm hearing.
1: Akkor felismerhetjük a hallott hangban, hogy ez nem az én atyámnak a jellemét tükrözi vissza.
2: Yes.
0: Let me go one step further.
1: Akkor egy lépéssel tovább megyek.
0: Randy will call on the phone.
1: Randy telefonál.
0: And he never gets us confused.
1: És ő soha nem kever minket össze.
0: He never calls me Hannah, and he never calls Hannah Callie.
1: És soha nem nevez engem Hannának, és Hannát soha nem nevezik Kellynek.
0: Because Randy knows me intimately.
1: Mert Randy bensőséges módon ismer engem.
0: He knows me even better than my mother.
1: Még jobban ismer, mint az anyukám.
0: So, hearing the voice of God is a process.
1: Tehát Isten hangjának a megismerése az egy folyamat.
0: We may get on the phone with Hannah.
1: Lehet, hogy Hannát kapjuk el a telefon túlsó végén.
0: And we have to listen to the conversation a while, and then we recognize, oh no, this is not the character of my father.
1: És ahogy zajlik a beszélgetés, egyszer csak elkezdjük gyanítani, hogy ez a beszélgetés, az a másik hang nem az én atyám jellemét tükrözi.
0: But the more that we know the Father, the more we spend time with the Father.
1: De minél inkább ismerjük az atyát, és minél több időt töltünk vele,
0: the closer our relationship comes with the Father,
1: annál közelebbi kapcsolatba kerülünk vele,
0: the more quickly we'll discern the voices around us.
1: És annál gyorsabban fogjuk megkülönböztetni a hangját az összes többi körülöttünk levő hangtól.
0: I want to tell you a little bit, because this verse talks about the shepherd, I want to tell you a little bit about shepherding that I learned.
1: Ugye pásztorokról, juhászokról szól ez az ige szakasz, és szeretnék nektek elmondani valamit, amit én a juhászatról tanultam.
0: We got a lot of this information from a man named Ray Vanderlaan that stayed in Israel with some shepherds.
1: Ray Vanderlaan nevű embertől vettem én a az információim zömét, aki Izraelben él juhászok között.
0: Shepherds are usually young girls or very young boys.
1: A juhokat általában fiatal lányok vagy fiúk őrzik.
0: And the sheep hear the voice of the young girl before she's marrying age, and they follow that voice.
1: És mondjuk a juhok meghallják annak a kislánynak a hangját, aki még férjhez meneteli kor előtti lány, és követik a hangját.
0: He told of an experience where the young girls had taken their sheep into this ruin, a fortress ruin in Israel.
1: Ez az ember elmesélt egy történetet arról, hogy ilyen pásztorlánykák a juhaikat, a nyájaikat összeterelték egy ilyen erődnek a romjai közé.
0: There was several shepherds in there and there was about 500 sheep.
1: Tehát több juhász volt így együtt, és körülbelül 500 juh.
0: And so they spend the night in this fortress.
1: És ennek az erődnek a falai között töltötték az éjszakát.
0: And the next morning, yeah, all the sheep are mingled in together.
1: És így a juhok is, ugye, birkák összekeverednek egymással, meg minden.
0: And the next morning, all the young girls get out of the fortress into different areas.
1: És a másnap reggel az történik, hogy ezek a lányok, akik őrzik a juhokat, kimennek ebből az erődből, mindegyik máshol, tehát körben valahol máshol föláll.
0: And they start just talking.
1: És elkezdenek beszélni.
0: And as the sheep hear the voice of their particular shepherd,
1: és ahogy a juhok meghallják a maguk juhászának a hangját,
0: they start filtering out of the fortress to their particular shepherd.
1: Elkezdenek ugye kivonulni ebből a bizonyos erődből, mindegyik a saját juhászá irányába.
0: Isn't that amazing?
1: Nem megdöbbentő?
0: And the young girl that Ray Vanderlaan was with, she also had her younger sister and brother with her.
1: Ezzel a bizonyos fiatal lányal, akivel ez a férfi, aki ezt elmesélte, éppen akkor együtt volt, ezzel a lánykával ott volt az ő húga és öccse is.
0: Because she was beginning to train the sheep to follow her younger sister's voice.
1: Mert elkezdte éppen arra okítani a maga birkáit, hogy kezdjék el tanulni, követni a húgának a hangját is.
0: The older girl was approaching marrying age.
1: Mert a nagyobb lány már kezdett házasulandó korba kerülni.
0: So it would become her younger sister's responsibility to care for the sheep.
1: Tehát később már a húga kapta meg azt a kötelezettséget, hogy őrizze a juhokat.
0: But if the sheep did not follow the voice of the younger sister, they would end up getting in very much trouble and probably dying.
1: De hogyha a juhok nem tanulják meg a húgnak a hangját követni, akkor nagy bajba kerülhetnek később, akár még el is pusztulhatnak.
0: And if the older sister is not successful in training the sheep to follow the younger sister,
1: és hogyha a nagyobb lánynak nem sikerül kiképezni a juhokat arra, hogy kövessék a húgát,
0: the father will slaughter the whole herd of sheep.
1: Akkor az apjuknak le kell vágni gyakorlatilag az egész nyájat.
0: And this is practiced even today in Israel.
1: Tehát ez ma Izraelben így működik.
0: So, isn't that a neat picture though? How much that we are to follow the shepherd's voice.
1: Nem nagyon határozott és komoly lecke ez arról, hogy valóban követnünk kell a mi pásztorunk hangját.
0: Some are the other voices that we may hear besides God.
1: Néhány egyéb hang, amit hallhatunk Isten hangja mellett.
0: One voice is the voice of the world.
1: Az egyik a világ hangja.
0: You can find that in 1 John 5:19 if you want to look there.
1: Az 1 János 5:19-ben olvashattok erről, ha akartok.
0: But the voice of the world can be even our culture that we live in.
1: A világ hangja lehet egyszerűen az a kultúra, amiben élünk.
0: Randy and I are challenged on this a lot.
1: Talk.
0: We are challenged. Randy and I are challenged on this issue a lot.
1: Tehát Randy és én sokszor élünk át kihívást ezen a területen.
0: To hear the voice of God and separate true following the Lord and what is just culture that we've been raised in.
1: Tehát az, hogy fel tudjuk ismerni Isten hangját és tudjuk őt követni, azzal szemben, hogy egyszerűen csak a körülöttünk levő kultúra irányítását követnénk.
0: It's really fun going from nation to nation to nation to nation.
1: Nagyon jó dolog, kedves dolog egyik országból a másikba utazni.
0: Especially being American, because you know Americans think they know everything.
1: Különösen amerikaiak lévén, mert hogy az amerikaiak ugye azt gondolják, hogy mindent tudnak.
0: And sometimes Americans think that if you're born American, you're born Christian.
1: És néha azt gondolják az amerikaiak, hogyha Amerikában születtek, akkor kereszténynek születtek.
0: So it's really fun to go to different nations and realize how much is really Jesus and how much has been just our culture.
1: És nagyon érdekes dolog elutazni különböző országokba és felismerni, hogy az életmódunkból mennyi volt valóban a keresztény és mennyi egyszerűen csak a körülöttünk levő kultúra.
0: Like one of the things in our culture that is very typical is we have church on Sunday and Wednesday night.
1: Például a mi kultúránkban az egyik nagyon domináns dolog az, hogy gyülekezetbe megyünk vasárnap, meg szerda este.
0: We come to Graz, Austria, and we have it on Saturday night.
1: De hogyha eljövünk Grazba, akkor itt szombat este van gyülekezet.
0: That's fun to me.
1: Ez nekem nagyon jó szórakozás.
0: But we bring a lot of people over with us, and sometimes it kind of messes up their mind.
1: Tehát néha viszont magunkkal hozunk ide más embereket, akik teljesen összezavarodnak ettől.
0: It's like, is it okay to have church on Saturday night?
1: És megkérdezik, hogy jó az, hogyha valaki szombaton este tart gyülekezetet?
0: It's really true, it's funny, it's fun to see their reaction, because it's like...
1: Hogy vasárnap tart gyülekezetet? Nem, hogy szombaton tart. Ja, jó.
0: It's like, can we do this?
1: Tehát esetleg mi is megpróbálhatnánk?
0: One time we were in the Czech Republic.
1: Egyszer Csehországban voltunk.
0: And we had a visiting pastor there with us.
1: És volt velünk egy pásztor, aki szintén eljött oda látogatóba.
0: I won't use any names because he may come here and talk, so we'll just keep his identity quiet.
1: Tehát nem mondom meg a nevét, mert lehet, hogy egyszer idejön és ő tart nektek előadást, úgyhogy elhallgatom, hogy ki voltam.
0: But he was in the Czech Republic and we were at a church and he was preaching.
1: Tehát Csehországban volt akkor, és ott voltunk egy gyülekezetben, és ő prédikált.
0: And there was a lot of visitors that day.
1: És aznap rengeteg vendég volt a gyülekezetben.
0: And he pulled me aside later.
1: És később félrevont engem ez a pásztor.
0: Because you know, the American way is always the right way to do things.
1: Mert tudjátok, hogy mindig az a jó, hogy az amerikaiak csinálják a dolgokat.
0: It's the Christian way.
1: És az a keresztény módszer, tudjátok.
0: So he pulled me aside and he said, there was no visitor cards given today.
1: És félrevont engem ez a pásztor, és azt mondta, hogy ilyen látogató kártyákat nem osztottak ki senkinek ma.
0: They had all these visitors. How are they going to follow up on them?
1: Itt volt a sok vendég. Hogy fogják őket nyomon követni?
0: So actually I thought, I don't know how they're going to follow up.
1: És akkor azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy fogják őket nyomon követni.
0: So I went to the Czech pastor, who is a friend of ours.
1: Tehát oda mentünk a Czech pastorhoz, aki a barátunk.
0: And I said, how do you follow up on your visitors? Do you not take any kind of record or anything?
1: És megkérdeztem tőle, hogy hogyan követitek nyomon, akik látogatóba jönnek a gyülekezetbe, hogy valahogy feljegyzitek az adataikat, vagy mit csináltok?
0: He said, no, we can't do that because in the Czech Republic it is very rude to ask for someone's information like that.
1: Azt mondta, hogy nem, ezt nem tehetjük meg, mert nálunk cseheknél nagyon neveletlen dolog valakitől így kikérdezni a dolgait.
0: That's kind of what the communist people used to do.
1: Mert hogy a kommunista hivatalnokok is ezt tették.
0: So it's not very acceptable anymore.
1: Tehát most már nem túl elfogadható ez a viselkedés.
0: And to show up and knock on someone's door uninvited is like, no, no, you don't do that.
1: És az pedig teljesen elképzelhetetlen, hogy valakihoz egyszerűen bekopogtatunk a lakásába.
0: So instead of doing that, they have a little coffee area in the back and they're hoping that the visitors will invite them into their home as they get to know them.
1: És tehát a gyülekezetben volt egy olyan helyiség, ahol ilyen kávézóként működtek, lehetett üdítőt inni, kávét, és reménykedtek ezek a gyülekezeti emberek abban, hogy majd a látogatók oda bemennek, megismerkednek velük, elbeszélgetnek, és meghívják őket magukhoz.
0: That was a lot of words right there.
1: Ez egy hosszú mondat volt szerintem.
0: But I was so glad I didn't go in an arrogant spirit, but I went in humility towards my pastor friend.
1: De nagyon örülök, hogy nem gőgösen mentem oda, hanem ilyen alázatos szívvel a pásztor barátom iránt.
0: Because I was able to say, hey, that is a great idea, I'm so glad you do that.
1: Mert azt mondhattam, hogy hát ez egy nagyszerű ötlet, örülök, hogy itt csináljátok.
0: And he never knew the difference.
1: És soha nem tudta meg, hogy mi lett volna a különbség a két eljárás között.
0: But I just want to challenge you to even look at your culture, what you've been living, how you've been living.
1: Tehát szeretném, erre is felhívni titeket, hogy vizsgáljátok meg a kultúrátokat, ahol fölnőttetek, hogy milyen helyzetben éltek.
0: What is your culture and what is the kingdom?
1: Tehát mit diktál a kultúrátok és mit diktál a királyság?
0: And it's okay to enjoy your culture.
1: Semmi baj nincs abban, hogyha örültök abban a kultúrában élni, amelyikben.
0: But we need to know that we don't need to impose our culture on other people.
1: De azt is tudnunk kell, hogy nem tukmálhatjuk rá a kultúránkat másokra.
0: In Mexico we live very close to Mexico.
1: Mi nagyon közel élünk Mexikóhoz.
0: Mexico, they're very laid back and they're very siesta, fiesta.
1: Tehát a mexikóiak nagyon lazák, pihiznek, meg fiesztázgatnak.
0: I really like their culture.
1: Nekem nagyon tetszik a kultúrájuk.
0: But a lot of Christians will think that they're lazy, and that's usually what is said a lot, that they're very lazy and they just party all the time.
1: De sok keresztény azt gondolja róluk, hogy lusták és állandóan csak bulizni akarnak.
0: But if you truly know the Mexican people, they're some of the hardest working people there are.
1: De hogyha igazán megismeri valaki a mexikóiakat, akkor megtudja, hogy a legkeményebb, legdolgosabb, legszorgalmasabb emberek közé tartoznak.
0: They work hard.
1: Keményen dolgoznak.
0: They rest hard.
1: És nagyon szorgalmasan pihennek.
0: And they party hard.
1: És ha buliznak, akkor nagyon buliznak.
0: So when we hear the voice of the Lord, let's just discern what is our culture and what is really God's voice.
1: Tehát amikor Isten hangját akarjuk hallani, akkor fel kell ismernünk, hogy mi az, amit a kultúránk mond, és mi az, amit tényleg Isten hangja.
0: A second voice that we may hear is the voice of religious spirit.
1: A második hang, amit hallhatunk, az lehet a vallásos szellem hangja.
0: I really, really, really hate this one.
1: Ezt nagyon, nagyon, nagyon gyűlölöm.
0: With a big passion.
1: Nagyon szenvedélyesen gyűlölöm.
0: Because I see what it does to very good people.
1: Mert látom, hogy mit tesz nagyon jó emberekkel.
0: People that genuinely want to follow the Lord get just bogged down in this thing.
1: Olyan emberek, akik valóban nagyon akarják követni az Urat, egyszerűen leragadnak a vallásban.
0: I hate this thing also because it was attached to Randy for quite a while. It was attached to Randy for quite a while.
1: Azért is nagyon gyűlölöm ezt, mert Randy sokáig, illetve egy darabig bele volt ragadva ebben.
0: To the point where sometimes he did not even know if he was saved or not.
1: Egészen odáig elment ez a probléma, hogy néha Randy azt sem tudta eldönteni, hogy van-e már üdvössége vagy nincs.
0: Because he never felt like he was good enough for God.
1: Mert mindig úgy érezte, hogy Isten számára még mindig nem elég jó.
0: The religious spirit, you can identify it because it's going to bring condemnation, not conviction.
1: Arról lehet felismerni a vallásos szellemet, hogy kárhoztat és nem meggyőz.
0: When you have condemnation, it's like you did this, this, this and this wrong.
1: A kárhoztatás olyan, hogy azt mondja, hogy ezt és ezt és ezt rosszul csináltad.
0: But when you have conviction, it's conviction will tell you you did this wrong, but then this is how you get out of it.
1: Amikor Isten győz meg, az pedig olyan, hogy megmondja, hogy mit csináltál rosszul, de utána azt meg is mondja azt is, hogy hogyan kerülhetsz ki a problémából.
0: With conviction there's always, always hope.
1: A isteni meggyőzéssel mindig együtt jár a remény.
0: If you feel like you're getting told what you're doing wrong all the time,
1: hogyha úgy érzitek, hogy állandóan azt mondja nektek valaki, hogy mit csináltatok rosszul,
0: but there's no hope on the other side.
1: De nincs ott mellette a remény is.
0: Then that's that religious spirit coming.
1: Akkor ezzel a vallásos szellem közelít hozzátok és akar beszélni hozzátok.
0: It also comes especially to women. I don't know why, but it comes in comparison.
1: Közelíti ez a szellem a nőket különösen. Nem tudom miért a nőket, de a nőköz különösen jön azzal, hogy összehasonlítgatás.
0: Maybe you ladies don't struggle with this, but American women struggle this all the time.
1: Lehet, hogy az itteni hölgyek nem küzdködnek ezzel, de az amerikai nők állandóan ezzel küzdködnek.
0: But I believe men struggle with it also, just maybe not as obviously.
1: Azt gondolom, hogy a férfiak is küzdködnek ezzel, csak ez nem olyan nyilvánvaló.
0: We either compare ourselves on a level that we are better than the other person.
1: Vagy úgy hasonlítjuk össze magunkat másokkal, hogy mi vagyunk a jobbak.
0: It's like, oh, I have prettier hair than her.
1: Például az én hajam szebb, mint az övé.
0: Or if you're a guy, you know, I have bigger muscles than he does.
1: Vagy egy férfinél az én izmaim nagyobbak, mint az övé.
0: Or it may not be physical, it may be spiritual, it may be like, well, I know more scripture than she does.
1: Vagy lehet, hogy nem ilyen fizikai összehasonlítás, hanem szellemi dolog, például én több igét tudok fejből, mint ő.
0: Or I've been walking with God a lot longer than you have.
1: Vagy én már sokkal régebben járok Istennel, mint te.
0: So we compare on a very higher level than the next person.
1: Egy olyan módon hasonlítjuk össze magunkat másokkal, hogy ilyen magas szinten vagyunk.
0: We compare our strengths to their weaknesses.
1: Összehasonlíthatjuk a magunk erősségeit a mások gyengeségével.
0: And what that does is it builds pride in us.
1: És ettől kifejlődik bennünk a büszkeség.
0: There comes this religious pride that comes up out of us.
1: És akkor egy ilyen vallásos gőg uralkodik el rajtunk.
0: Or we compare our weaknesses to their strengths.
1: Vagy a magunk gyengeségeit a mások erősségeivel hasonlítjuk össze.
0: She's so much prettier than I am.
1: Ő annyival csinosabb nálam.
0: Or he can speak so much better than I can.
1: Vagy ez a testvér annyira jobban tud beszélni, mint én.
0: And so the very thing that we are weak in, we compare to their strengths.
1: Tehát azokat a dolgokat, amikben mi gyengék vagyunk, összehasonlítjuk a mások ugyanolyan tulajdonságaival, amiben ők viszont erősek.
0: And we become less than the other person.
1: És akkor mi kevesebbeknek tűnünk, mint a másik.
0: Either way, it's the religious spirit just trying to beat us down.
1: Mindenképpen a vallásos szellem működik, ami megpróbál lenyomni minket.
0: And there's several other ways that you can identify the religious spirit.
1: Több egyéb módon is lehet azonosítani, felismerni a vallásos szellemet.
0: Probably one of the ones I want to talk about is just fear.
1: Talán amiről igazán beszélni szeretnék, az a félelem.
0: Fear operates big in the religious spirit.
1: Fear of?
0: Fear.
1: Fear of?
0: Fear.
1: Just fear.
0: Fear operates very big. The spirit of fear operates very big in the religious spirit.
1: Tehát a félelem szelleme nagyon erőteljesen működik a vallásos szellemen belül.
0: It's like where you're afraid to do anything because you won't be good enough to please God.
1: Olyan ez, mint hogyha félnénk bármit is megtenni, mert attól félünk, hogy nem tudunk Istennek kedves lenni ezzel, nem tudjuk elég jól csinálni.
0: And then it paralyzes you to the point that you're afraid to try anything with the Lord.
1: És ez annyira megbéníthat minket, hogy már félünk bármit meg is próbálni az Úrral.
0: You're afraid to take risks.
1: Félünk a kockáztatástól.
0: Because you may fail.
1: Mert lehet, hogy kudarcot vallunk.
0: And that becomes a very big problem in the Christian community.
1: És ez nagyon nagy problémává válik a keresztény közösségben.
0: If you're going to plant a church, you're going to have to take some risks.
1: Hogyha gyülekezetet akarunk alapítani, akkor vállalnunk kell néhány kockázatot.
0: If you're going to prophesy over somebody, you're going to have to take some risks.
1: Hogyha profétálni akarunk valakinek, akkor is vállalnunk kell néhány kockázatot.
0: One time I was in church and I was worshiping the Lord.
1: Egyszer gyülekezetben voltam, imádtam az Urat.
0: And right down the center aisle, this lady comes running down the aisle.
1: És a padsorok között kezdett előre futni egy hölgy.
0: And I was sitting right where she came.
1: És én pont ott álltam, ahova ez a hölgy jött.
0: She came up beside me, and she fell on her knees, and she started just crying and crying.
1: Odaért mellém, térdre esett, és elkezdett zokogni és sírni.
0: And since I'm so spiritually discernment, I have so much spiritual discernment, I thought, oh, God's touching her.
1: És mivel bennem olyan jól működik a szellemi megkülönböztetés, rögtön tudtam, hogy Isten megérintette.
0: That took a lot of wisdom to figure that out.
1: Hát óriási bölcsesség kellett ahhoz, hogy erre rájöjjek.
0: So I thought, well, I'll pray for her.
1: Gondoltam, imádkozom érte.
0: So I just started praying for her.
1: Elkezdtem imádkozni.
0: And as I started praying for her, I felt like the Lord told me that she struggles with homosexuality.
1: És ahogy elkezdtem imádkozni érte, úgy éreztem, hogy mint hogy az Úr azt mondaná nekem, hogy ez a hölgy homoszexualitással küzdik.
0: So I thought, oh, I'll really pray for her. So I really
1: started
0: praying for her.
1: Most már tényleg imádkozom érte, komolyan.
0: And then I felt like God said, You need to tell her.
1: És aztán úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy mondd ezt meg neki.
0: I was like, oh man.
1: De jó,
0: I don't want to do that.
1: Ezt nem szeretném.
0: And this is my reasoning. I was afraid my pastor would kill me.
1: És
0: I did that.
1: És az volt az oka ennek, hogy attól féltem, hogy a pásztorom megöl, hogyha ezt elkövetem.
0: If I'm wrong, this lady will never come back to church, and my pastor's gonna kill me.
1: Hogyha tévedek, akkor ez a nő sose jön többet el a gyülekezetbe, és a pásztor meg fog engem ölni.
0: Randy was the associate pastor in the church at that time, and the pastor was one of my best friends, so.
1: Randy akkor segédpásztor volt ebben a gyülekezetben, és a pásztor a legjobb barátaink közé tartozott.
0: So he wouldn't have hesitated on killing me.
1: Tehát biztosan nem tétovázott volna a megölésemet illetően.
0: So I called one of the other associate pastor's wife over, and I said, come here, Renee, come here.
1: Úgyhogy odahívtam a másik segédpásztor feleségét.
0: And I told her what I felt like the Lord was telling me.
1: És elmondtam neki, hogy szerintem az Úr mit mondott.
0: And she goes, yeah, that sounds good, let's pray.
1: És azt mondta, hogy igen, ez jól hangzik, imádkozzunk.
0: And I said, yeah, but I feel like God wants me to tell her that.
1: És akkor mondtam neki, hogy de hát én úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy mondjam meg ennek a nőnek ezt.
0: Renee said, great, I'll pray, you tell her.
1: Erre azt mondta a másik feleség, jó, én imádkozom, te meg megmondod neki.
0: So I got... yeah. So I got in the front of this lady. I got down on my knees in front of this lady because she was on her knees.
1: Tehát oda mentem ehhez a hölgyhez, letérdeltem vele szembe, mert hogy ő is térdelt.
0: And I prayed in tongues for a long time.
1: És nagyon sokáig imádkoztam nyelveken.
0: And I grabbed her hands and I looked at her and I said, excuse me.
1: És aztán megfogtam a kezét, ránéztem, és azt mondtam, elnézést kérek.
0: This is how you start a real good prophecy, okay?
1: Mert így kell elkezdeni profétálni.
0: I've been really, really wrong before.
1: Nagyon-nagyon tévedtem korábban.
0: I have been real wrong.
1: Nagyon rossz voltam.
0: And I said,
1: tehát volt, amikor nagyon-nagyon tévedtem.
0: And I said, but I think the Lord is telling me something for you.
1: De azt gondolom, hogy az Úr mondott nekem valamit a számodra.
0: You can tell I was a real bold prophet.
1: Ebből már biztos tudjátok, hogy nagyon bátor proféta vagyok.
0: And I said, I think he said, you're struggling with homosexuality.
1: Azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy az Úr azt mondta nekem, hogy te homoszexualitással küzdködsz.
0: And she threw up her hands and she goes, oh yes, and she's screaming.
1: És a hölgy így felemelte a kezét, ó igen, és elkezdett visítani.
0: And I stood up and I go, yes!
1: Felálltam és azt mondta, ez az!
0: Randy said, don't ever do that again. It looked like you were happy that she was struggling.
1: Randy azt mondta, hogy ilyet soha többé ne csináljak, mert ez úgy tűnik, mint hogy én örülnék aznak, hogy ő küzdködik.
0: I was just happy I got something right, you know.
1: De én csak annak örültem, hogy végre valami jó jött ki.
0: But what was so neat is the lady that, the other lady that was praying.
1: De a másik dolog az volt ebben, hogy a másik feleség, aki imádkozott közben.
0: She got this whole picture for this lady in her mind. The Lord just gave her a whole picture, a vision for this lady.
1: Ő kapott egy egész látást az Úrtól ennek a hölgynek a számára.
0: It set this lady free, and the last I heard, her and her husband were ministering to homosexuals.
1: És ettől megszabadult ez a hölgy, és a legutolsó hírem az róluk, hogy ő és a felesége homoszexuálisoknak szolgálnak, segítenek.
0: Now it took a while for me to build up that inner courage from the Lord.
1: Egy darabig eltartott, mire kifejlődött bennem ez az Úrtól való bátorság.
0: But what if I wouldn't have given place to the courage and had stayed in fear?
1: De mi lett volna, hogyha nem adok teret a bátorságnak és megmaradtam volna a félelemben?
0: I wasn't the one that ministered deliverance to this lady.
1: Nem is én szolgáltam szabadítással ennek a nőnek.
0: I just cracked the door open so that my friend could come in and minister to her.
1: Én csak kinyitottam az ajtót egy kicsit, hogy a barátnőm bejöhessen és szolgálhasson neki.
0: But how fun to be that person that gets to crack the door open every once in a while.
1: De annyira jó, amikor az ember időnként úgy kinyithatja az ajtót.
0: So I've determined in my life, I will not let fear be a part of my life.
1: Tehát én eldöntöttem, hogy nem engedem, hogy a félelemnek szerepe legyen az életemben.
0: I don't know if any of you know who Smith Wigglesworth is.
1: Nem tudom, tudjátok, ki az a Smith Wigglesworth?
0: There's a story of him whenever the enemy came in and sat down on his bed. You know what I'm
1: Róla mondják ugye ezt a történetet, hogy amikor az ellenség odajött hozzá és leült az ágyára.
0: And he sat up and he said, oh, it's just you, and went back to sleep.
1: És akkor ő fölült az ágyon, azt mondja, ó, csak te vagy az, és visszafeküdt és aludt el.
0: I've been praying that over my life for quite a while.
1: Elég hosszú ideje imádkozom már ezt a saját életemért.
0: And Randy was gone on one of his trips.
1: Egyszer Randy nem volt otthon.
0: It was before we started prepare, so he was like in Guatemala or someplace like that.
1: Tehát ez a prepare school-os időszakunk előtt volt, még tehát valahol Guatemalában volt, vagy ilyesmi.
0: And I was laying asleep in bed, much like Smith Wigglesworth.
1: És én ott feküdtem az ágyban, és aludtam nagyon hasonlóan Smith Wigglesworth-hoz.
0: I wish I was like Smith Wigglesworth.
1: Bár csak olyan lennék, mint ő volt akkor.
0: But I physically heard someone come in and lay down on the floor by my bed.
1: De konkrétan azt hallottam, hogy valaki bejött a szobába, és lefeküdt az ágyam mellé.
0: I thought it was Hannah.
1: Azt gondoltam, hogy Hannah lehet.
0: And I looked over there and nobody was there.
1: De oda néztem, és nem volt ott senki.
0: And when I was looking over there, I felt someone sit down on the bed on the other side.
1: És amikor oda néztem, akkor azt éreztem, hogy az ágyam másik szélére leül valaki.
0: So I turned over really thinking that it was Hannah.
1: Tehát megfordultam, mert azt gondoltam, hogy tényleg azt gondoltam, hogy Hannah az.
0: But when I turned over, nobody was there.
1: De amikor megfordultam arra felé, ott sem láttam senkit.
0: And this fear just tried to flood my room.
1: És megpróbálta a félelem elárasztani a szobámat.
0: And God just brought that story of Smith Wigglesworth back to my heart.
1: És akkor Isten a szívembe hirtelen belejuttatta újra ezt a történetet Smith Wigglesworthról.
0: So I thought, I'm just going to go for it.
1: Úgy azt gondoltam, na akkor ezt én is megpróbálom.
0: So I looked over and I said, oh, it's just you.
1: Úgy oda néztem az adott helyre, és azt mondtam, ó, csak te vagy az.
0: And I turned over and I went to sleep.
1: És megfordultam és elaludtam.
0: And I can really, really say that that has been one of the last times that I can remember that fear has ever tried to grip me when Randy's gone.
1: És elmondhatom teljesen őszintén nektek, hogy ez volt körülbelül az utolsó eset, amire emlékszem, amikor Randy távollétében a félelem megpróbált engem megragadni.
0: It's been an amazing thing for my friends to see that that's just not a part of our life.
1: És megdöbbentő dolog a barátaink számára is látni azt, hogy a mi életünkben nincsenek ilyen félelmek.
0: It's not a part of my life, it's not a part of our children's lives.
1: És ez a félelem nincs ott az én életemben és a gyerekeink életében sem.
0: But there's the religious spirit on in your notes, I don't know what page it is.
1: Ja, még a vallásos szellemről van valami szó.
0: It's where it says the religious spirit, the religious voice operates in several ways.
1: Hogy a vallásos hang alattomos módokon működik, van egy ilyen.
0: Right above that it talks about the Pharisees and the Sadducees.
1: Itt ugye szó van a farizeusokról meg a szaduceusokról.
0: Does anybody, has everybody, 13, page 13.
1: 13. oldalon.
0: Jesus warns in Matthew 16:6 for us to be careful of the leaven or the yeast of the Pharisees and the Sadducees.
1: Máté 16:6-ban Jézus figyelmezteti a tanítványait, hogy vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától.
0: The Pharisees focus all on the outside.
1: A farizeusok a külsőségekre koncentráltak.
0: Right now my kids go to a Christian school. It's the first time they've ever gone to a Christian school in the United States.
1: Jelenleg a gyerekeim keresztény iskolába járnak, most járnak először Amerikában keresztény iskolába.
0: I can really say it has been harder for my kids at a Christian school in some ways than it has in a secular school.
1: Elmondhatom nektek, hogy bizonyos szempontból a gyerekeimnek nehezebb dolguk van a keresztény iskolában, mint volt a világi iskolában.
0: Because so many of their friends have become whitewashed tombs. I mean,
1: mert nagyon sok barátjuk ebben az új iskolában, a keresztény iskolában olyan, mint a fehérre meszelt sírok.
0: They look really good on the outside, but there's death on the inside.
1: Kívülről nagyon jól néznek ki, de belül ott a halál.
0: So it's been a challenge for my kids to see past the whitewash and see the heart so they can really minister to the heart.
1: Tehát nagy kihívás a gyerekeink számára, hogy túllássanak a meszelésen, és meglássák igazán a szívet, és a gyerekek szívének tudjanak szolgálni.
0: That would basically be like the Pharisees.
1: Ez alapvetően olyan, mint a farizeusok dolga volt.
0: And we have to watch ourselves whenever we become too concerned about how we look, but there's no life inside.
1: És mindig nagyon vigyáznunk kell, amikor azon kapjuk magunkat, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy kívülről hogy nézünk ki, de belül inkább halál van.
0: When you're ministering and you're giving out and you're giving out, sometimes you become so concerned with how you look instead of really having that relationship fired up on the inside of you.
1: Sokszor, amikor az ember mindig szolgál és mindig ad, akkor nagyon fontossá válik, hogy hogy nézzünk ki kívülről, pedig a belsőnkben kell az Istennel való kapcsolatot újra felforrósítani.
0: The second thing is the Sadducees.
1: A második dolog a szaduceusok.
0: And they believe there's a God, but they deny the power.
1: Ők hitték, hogy van Isten, de tagadták a szellemi világ erejét.
0: The other day, we're at our church, which believes in the power of God.
1: Tehát a gyülekezetünkben mi hiszünk Isten erejében.
0: And there we had a friend there, he's from Africa.
1: Mi azt mondjuk, hogy hiszünk Isten erejében. Volt ott egy barátunk Afrikából.
0: And he was praying for miracles for the people.
1: És ő azért imádkozott, hogy csodák történjenek az emberekkel. Volt egy vendég Afrikában.
0: And all these people were coming forward to be prayed for.
1: És nagyon sokan jöttek előre imád kérve.
0: And miracles were happening right and left.
1: És jobbról-balról történtek a csodák.
0: And my heart was getting angrier and angrier and angrier.
1: És az én szívemben egyre több lett a harag.
0: And I went to my friend, I said, okay, just come up here with me.
1: Oda mentem az egyik barátomhoz, kértem, hogy gyere már oda, légy velem egy kicsit.
0: It was Don Brown, they're our partner in Prepare.
3: Don Brown volt az, ők munkatársaink a Prepare Schoolban.
0: Drew Brown's wife.
3: Drew felesége.
0: And so I grabbed her hand and I said, come on, come up here.
3: Én megfogtam a kezét, azt mondtam, gyere ide.
0: And she said, where are we going?
3: Azt mondja, hova megyünk?
0: I said, just come on.
3: Azt mondtam, csak gyere.
0: So we know this African man that was ministering.
1: Mi ismertük ezt az afrikai testvért, aki szolgált.
0: So I went up to him and I said, KL, his name is KL.
1: KL.
0: I said, KL, would you pray for us?
1: És oda mentünk ehhez a testvére, KL-nek hívják, KL, és megkérdezi, KL, imádkoznál értünk?
0: He said, sure, what's wrong?
1: Azt mondta, persze, mi a baj?
0: I said, I am tired of African pastors coming to America having to pray for miracles when we can't do it ourselves.
1: És azt mondtam, hogy már bele vagyok fáradva abba, hogy afrikai pásztorok jönnek Amerikába, és ők imádkoznak csodáért, mert mi magunk nem tudunk csodákért imádkozni.
0: I said, I want you to pray for me that I can do what you're doing.
1: És azt mondtam, hogy imádkozz értem, hogy én is tudjam azt csinálni, amit te csinálsz.
0: I don't want to be the Sadducees.
1: Én nem akarok szaduceus lenni.
0: I want to let God live through me. I want to hear his voice and let him live through me.
1: Engedni akarom, hogy Isten éljen rajtam keresztül, halljam a hangját, és ő azt tegye, amit akar rajtam keresztül.
0: And then some of the other voices is other people and your own soul.
1: Aztán lehet az egyéb hang, az lehet valaki más emberek hangja, vagy a saját lelkünk.
0: And in your soul, you can hear it through a filter of unhealed emotions or an unrenewed mind.
1: Hallhatjuk a dolgokat a meg nem gyógyult érzelmeinken vagy a meg nem újult elménken keresztül.
0: But I just want to encourage you really about knowing the Father.
1: De nagyon szeretnélek bátorítani titeket az Atya megismeréséről.
0: And just think about Hannah's voice and my voice on the telephone.
1: És gondoljatok arra, amikor Hanna hangja vagy az én hangom szól a telefonban.
0: And going through that process of knowing that you know the Father's voice.
1: És végig menjetek azon a folyamaton, hogy teljes bizonyossággal, egyre nagyobb bizonyossággal ismerjétek az Atya hangját.
4: As you begin to try to hear God's voice, and I know many of you do to some degree.
1: Amint próbáljátok hallani Isten hangját, és tudom, hogy sokan valamilyen szinten halljátok.
4: There's a progression in hearing his voice.
1: Egy folyamat, egy fejlődés az, ahogy halljuk az ő hangját.
4: Number one.
1: Először is.
4: Come to faith that he speaks to me.
1: Először is hitre kell jutnom abban, hogy ő szól hozzám.
4: And that I can hear.
1: És hogy én meg is tudom ezt hallani.
4: Callie shared a promise in a powerful way.
1: Kelly nagyon erőteljesen mondta el ezt az ígéretet.
4: But there are some people in this room who you really feel like you can't hear his voice.
1: De vannak ebben a teremben olyan emberek, akik valóban azt gondolják, hogy nem tudják meghallani Isten hangját.
4: You need to repent of your sin.
1: Meg kell térnetek ebből a bűnből.
4: You are saying God's word is not true.
1: Mert ezzel azt mondjátok, hogy Isten szava nem igaz.
4: If you are His sheep, God's word will work for you.
1: Hogyha ti Isten juhai vagytok, akkor az ő szava működik a számotokra.
4: The first lie we need to break is that lie.
1: Ez az első hazugság, amit meg kell törnünk.
4: There's something wrong with me.
1: Hogy valami baj van velem.
4: Yeah, there's something wrong with you. You've believed a lie.
1: Igen, van veled valami baj, elhittél egy hazugságot.
4: And we need to break that lie tonight.
1: És ma este meg kell törnünk ezt a hazugságot.
4: I am not a good bow your head and close your eyes guy.
1: Én nem vagyok jó ebben, hogy nem vagyok az a fajta, hogy hajtsuk le a fejünket és sukjuk be a szemünket.
4: A lot of people when they minister, they say bow your head and close your eyes.
1: Sokan amikor szolgálnak, azt mondják, hogy na sukjátok be a szemeteket, hajtsátok le a fejeteket.
4: The problem is I can't live my life with a bowed head and closed eyes.
1: Az a baj, hogy nem tudom az életemet lehajtott fejjel és becsukott szemmel élni.
4: I have prayed for many people to have this lie broken over their heart.
3: Sok emberért imádkoztam, hogy ez a hazugság megtörjön a szívük fölött.
4: With everybody's eyes open.
3: És mindenkinek nyitva volt a szeme.
4: If you have believed this lie, I want you to raise your hand.
1: Hogyha elhitted ezt a hazugságot, akkor emeld fel a kezedet.
4: Yeah. Great. Put your hands down.
1: Nagyszerű, letehetitek.
4: So the first thing is, we've got to come to faith. His word is true for me.
1: Tehát az első dolog az, hogy hitre kell jutnunk abban, hogy az ő szava igaz a számomra.
4: So let's just do a little business with Jesus.
1: Tehát akkor most egy kicsit vegyük komolyan Jézusra a dolgokat.
4: There's two or three things the Holy Spirit spoke to me as Callie was speaking.
1: Tehát miközben Kelly beszélt, Szent Szellem két-három dolgot mondott nekem.
4: Let's everybody stand to your feet.
1: Tehát mindenki álljon fel.
4: Now those of you who
1: veled valami baj, elhittél egy hazugságot.
4: And we need to break that lie tonight.
1: És ma este meg kell törnünk ezt a hazugságot.
4: I am not a good bow your head and close your eyes guy.
1: Én nem vagyok jó ebben, hogy nem vagyok az a fajta, hogy hajtsuk le a fejünket és sukjuk be a szemünket.
4: A lot of people when they minister, they say bow your head and close your eyes.
1: Sokan amikor szolgálnak, azt mondják, hogy na sukjátok be a szemeteket, hajtsátok le a fejeteket.
4: The problem is I can't live my life with a bowed head and closed eyes.
1: Az a baj, hogy nem tudom az életemet lehajtott fejjel és becsukott szemmel élni.
4: I have prayed for many people to have this lie broken over their heart.
3: Sok emberért imádkoztam, hogy ez a hazugság megtörjön a szívük fölött.
4: With everybody's eyes open.
3: És mindenkinek nyitva volt a szeme.
4: If you have believed this lie, I want you to raise your hand.
1: Hogyha elhitted ezt a hazugságot, akkor emeld fel a kezedet.
4: Yeah. Great. Put your hands down.
1: Nagyszerű, letehetitek.
4: So the first thing is we've got to come to faith. His word is true for me.
1: Tehát az első dolog az, hogy hitre kell jutnunk abban, hogy az ő szava igaz a számomra.
4: So let's just do a little business with Jesus.
1: Tehát akkor most egy kicsit vegyük komolyan Jézusra a dolgokat.
4: There's two or three things the Holy Spirit spoke to me as Callie was speaking.
1: Tehát miközben Kelly beszélt, Szent Szellem két-három dolgot mondott nekem.
4: Let's everybody stand to your feet.
1: Tehát mindenki álljon fel.

0: imádkoztam, hogy ez a hazugság megtörjön a szívük fölött.
1: With everybody's eyes open.
0: És mindenkinek nyitva volt a szeme.
1: If you have believed this lie, I want you to raise your hand.
2: Hogyha elhitted ezt a hazugságot, akkor emeld fel a kezedet.
1: Yeah. Great. Put your hands down.
2: Nagyszerű, letehetitek.
1: So the first thing is we've got to come to faith. His word is true for me.
2: Tehát az első dolog az, hogy hitre kell jutnunk abban, hogy az ő szava igaz a számomra.
1: So let's just do a little business with Jesus.
2: Tehát akkor most egy kicsit vegyük komolyan Jézus
1: there,
2: a dolgokat.
1: There's two or three things the Holy Spirit spoke to me as Kelly was speaking.
2: Tehát miközben Kelly beszélt, a Szent Szellem két-három dolgot mondott nekem.
1: Let's everybody stand to your feet.
2: Tehát mindenki álljon fel.
1: Now those of you who just raised your hands.
2: Azok, akik felemelték a kezüket.
1: Everybody stand up.
2: Mindenki álljon.
1: We'll sit back down in about one minute.
2: Nem soká leülhettek majd.
1: You see, this is a demonically planted lie in the church of God.
2: Isten egyházában a démonok ültették el ezt a hazugságot.
1: We must repent of it, and then we must break the power of the lie.
2: Tehát meg kell térnünk ebből, és utána meg kell törnünk ennek a hazugságnak az erejét.
1: So if you raised your hand the first time, I just want you to raise your hand again.
2: Tehát, hogyha először felemelted a kezed, akkor újra emeld fel.
1: Raise it high, be proud, I'm getting free.
2: Jó magasra, és legyél büszke, hogy meg fog szabadulni ettől.
1: Now what I want you to do is repent.
2: Most szeretném, hogyha megbánnátok ezt.
1: That you've believed a lie instead of Jesus' own words.
2: Hogy egy hazugságot hittetek el, és nem Jézus saját szavait.
1: The word repent means this. Do you want to?
2: A megtérés szó azt jelenti.
3: Let me tell you what I've learned about the word repent.
2: Elmondom nektek, mit tanultam arról a szóról, hogy megtérni.
3: Re means change.
2: A re, ebből az angol szóból azt jelenti.
3: Pent means up.
2: Hogy megváltozni, és a pent az pedig fölfelé.
3: So we change our perspective from this level to God's perspective.
2: Tehát az a lényeg, hogy a látás szögünket meg a nézőpontunkat változtatjuk meg, nem a magunk szintjéről nézünk, hanem Isten távlatából.
1: This was the first breakthrough in my own life.
2: Ez volt a saját életemben is az első áttörés.
1: Changing the way I saw myself and God to the way God says he will work with me.
2: Hogy megváltozok ahhoz képest, hogy szerintem Isten hogyan lát engem, azzá, ahogy ő valóban foglalkozik velem.
1: So let's just repent.
2: Tehát térjünk meg akkor most.
1: You repent in your words, and I'm going to repent in my words.
2: Ti a saját szavaitokkal bánjátok ezt a bűnt meg, én meg a saját szavaimmal.
1: My words can't repent for you.
2: Mert az én szavaim nem térhetnek meg helyettetek.
1: So let's just take a moment and pray.
2: Tehát akkor most szálljunk egy percet arra, hogy imádkozzunk. Kihirdetem, hogy ma estétől kezdve elkezd leomlani ennek az hazugságnak az ereje az életükben.
1: And now by your Holy Spirit I plant the truth of the word of God.
2: És az a Szent Szellemed által elültetem beléjük Isten szavának az igazságát.
1: We are your sheep.
2: Mi a te juhaid vagyunk.
1: We hear your voice.
2: Halljuk a te hangodat.
1: And Lord, this picture tells me that I'm going to hear your voice incredibly clear and know it.
2: És Uram, ez a kép azt mondja nekem, hogy a te hangodat én teljes világossággal, egyértelműséggel fogom megismerni és hallani.
1: It may take me some time.
2: Lehet, hogy telik egy kis idő bele.
1: Just like it does with regular sheep.
2: Ahogy minden juhnak egy időbe telik, míg megtanulja.
1: This is the kind of hearing we claim.
2: De ezt a fajta hallást igényeljük a magunk számára.
1: Not a little bit.
2: Nem egy kicsit ebből.
1: We will know your voice.
2: Hanem ismerni fogjuk a hangodat.
1: In Jesus name.
2: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Amen.
1: Now the second thing that you've got to do as you begin this process into hearing his voice.
2: A második dolog, amit tennetek kell ebben a folyamatban, amikor elkezditek megismerni Isten hangját.
1: You have got to allow the Holy Spirit to begin to identify the other voices that you're hearing.
2: Szóval meg kell engednetek a Szent Szellemnek, hogy azonosítsa az életetekben a többi hangot, amit hallotok.
1: Some of you, what you think is God speaking to you is Hungarian traditional Christian culture.
2: Némelyiktek számára, amikor azt gondoljátok, hogy Isten hangját halljátok, ez igazából a hagyományos magyar keresztény kultúra.
1: Like the word verb for the word word.
2: Mint például az ige kontra szó.
1: But there's probably many things that we think God is prompting us to do something, and it's our old religious culture behind us.
2: De sok egyéb dolog lehet, amiről úgy érezzük, hogy Isten buzít minket arra, hogy tegyük meg.

0: pedig csak a régi vallásos kultúránk diktálná.
1: If I could, I would never go to church on Sunday morning again.
0: Ha megtehetném, soha többé nem mennék gyülekezetbe vasárnap délelőtt.
1: It's a lot more fun on Saturday night.
0: Mert szombat este sokkal jobb mulatság.
1: No one's worried about getting home early.
0: Senki sem izgul azon, hogy hamar hazaérjen.
1: Everybody goes out after church and has pizza together.
0: Aztán gyülekezet után még elmennek az emberek együtt pizzázni.
1: But in where we come from, if I said these words, I would speak against God almost. Just our religious culture.
0: De hogyha én ott mondanám ezeket a dolgokat, ahonnan származom, akkor nagyon a vallásos kultúra ellen mondanám.
1: Religious spirit.
0: Ez egy vallásos szellem.
1: Some of you think you're hearing the Holy Spirit and you're hearing the religious spirit.
0: Némelyek azt gondoljátok, hogy a Szent Szellemet halljátok, amikor a vallásos szellemet halljátok közben.
1: Do more.
0: Ez úgy hangzik, hogy tegyél többet, imádkozz többet, böjtölj többet.
1: And the more you do, the less you feel good about your relationship with God.
0: És minél többet teszed ezeket a dolgokat, annál rosszabbul érzed magad az Istennel való kapcsolatban.
1: When we were first starting to get together, I was controlled by this voice. It was a literal voice in my ear I thought was God.
0: Amikor összejöttünk a feleségemmel, akkor egy ilyen dolog irányított engem, és konkrétan hallottam olyan hangokat, amik mondtak így dolgokat. Mindig úgy éreztem, hogy van egy ilyen felhő fölöttem. Ahogy köztem és a menny között. Ez pedig a vallásos szellem volt.
1: Identify these other voices.
0: De megkértem a Szent Szellemet, hogy engem is tanítson és mutassa meg, azonosítsa a többi hangot a számomra.
1: Some of you, the loud voice in your ears is the voice of fear.
0: Némelyiktek számára a fületekben levő hangos hang az a félelem.
1: I can't hear the Father very well when I'm controlled by the voice of fear.
0: Nem tudom nagyon jól hallani az Atya hangját, hogyha a félelem irányít.
1: So let's ask the Holy Spirit to begin to sort out these voices.
0: Tehát kezdjük el megkérni a Szent Szellemet arra, hogy válogassa szét bennünk ezeket a hangokat. Érthető ez a dolog?
1: I hear the voice. I know the voice of the religious spirit now, boy. I can smell it.
0: Én most már nagyon jól ismerem a vallásos szellem hangját, már a szagát is meg tudom különböztetni a többitől.
1: I'm almost getting allergic to it like Franz.
0: Már majdnem allergiás vagyok rá, mint Franz.
1: Come on, let's ask the Holy Spirit to take us into his training.
0: Akkor kérjük a Szent Szellemet, hogy ő képezzen ki minket.
1: The Holy Spirit, we ask you to begin to teach us.
0: Szent Szellem, kérünk téged, kezdj el tanítani minket.
1: Begin to teach us about these other voices.
0: Kezdj el tanítani minket ezekről a többi hangokról.
1: Personally, speak to us personally.
0: Szólj hozzánk személyesen ezekről. Segíts, hogy felismerjük, hogy ki beszél velünk.
1: Even the voice of our own soul man.
0: Még a saját lelki emberünket is mutasd meg, hogy mikor az szól. Ez egy nagy probléma. Szent Szellem, válasd szét a szellemünket a lelkünktől.
1: That we can discern your voice and not even our own self.
0: Hogy fel tudjuk ismerni a te hangodat, megkülönböztetve a sajátunktól.
1: There's one last thing.
0: Van egy utolsó dolog.
1: The Holy Spirit spoke very clearly to me about this.
0: A Szent Szellem nagyon világosan szólt nekem erről.
1: There are some of you who are leaders in churches.
0: Vagytok itt néhányan, akik gyülekezeteket vezettek.
1: And in your congregation there is the atmosphere of the Moses syndrome.
0: És a gyülekezetetekben ott van a mózesi szindrómának a légköre.
1: You're the man of God.
0: Te vagy Isten embere.
1: God speaks to you.
0: Isten hozzád szól.
1: And the people need you.
0: És az embereknek szükségük van rád.
1: The people need Jesus.
0: Az embereknek Jézusra van szükségük.
1: There was a time in my pastoral ministry I had created around me the aura of the Moses syndrome.
0: A pásztori szolgálati korszakomban volt egy időszak, amikor létrehoztam magam körül a mózesi szindróma légkörét. Hát Randy és Kelly pásztorok valóban hallják az Úr hangját.
1: It was great to my ego.
0: És az énemet ez nagyon kenegette.
1: Made me feel very important.
0: Nagyon fontosnak éreztem magam.
1: Let me tell you what Jesus wants.
0: De elmondom nektek, hogy Jézus mit akar.
1: God told Moses to get 70 elders from among the people.
0: Jézus azt mondta, vagy Isten azt mondta Mózesnek, hogy a nép közül válasszon 70 vént.
1: Because we had a problem. One man was hearing God for everybody.
0: Mert volt egy probléma, hogy Istent egy ember hallotta, Isten hangját mindenki számára.
1: The Bible says Moses laid hands on all but two. Two couldn't come that day, and they all began to hear God and speak for God.
0: És azt olvassuk, hogy Mózes kézrátétellel szolgált ezeknek az embereknek, noha ketten nem mentek fel a hegyre aznap, és ezután mindegyikük kezdte hallani Isten hangját, és elmondták a népnek.
1: Two of the guys were still in the camp, and they began to hear God speak and prophesy in the camp.
0: Két ember, aki ugye a táborban maradt, ők is elkezdték hallani Isten hangját, és profétáltak.
1: And Joshua goes, Moses, they're out of control!
0: És aztán Józsué megrémül, hogy hát Mózes, hát most már kicsúsztak a kezünkből a dolgok.
1: God is speaking to them in the camp, and they're telling everyone what God is saying.
0: Isten a két táborban maradthoz is szól, és azok mindenkinek mondják, hogy Isten mit mond.
1: You feel the spirit of the Moses syndrome.
0: Ilyenkor érezhető a mózesi szindrómának a légköre.
1: We have the men of God, and then we have the people.
0: Van Isten embere, meg van a nép.
1: Listen to Moses' response.
0: Figyeljétek, hogy Mózes mit válaszolt erre.
1: I wish that every child of God hears God and speaks.
0: Bárcsak Isten minden gyermeke hallaná Isten hangját és elmondaná.
1: I want you to allow the Holy Spirit to maybe search your heart.
0: Azt akarom, hogy engedjétek meg a Szent Szellemnek akár még azt is, hogy a szíveteket átvizsgálja.
1: Maybe you need to talk to him about this before you go to bed tonight if you're a leader of a church. We're not going to do raising the hands.
0: És talán ma este mielőtt elalszol, Istennel beszélned kell erről a dologról, most nem kérjük, hogy emelje fel a kezét, akire ez vonatkozik.
1: All of the sheep hear his voice.
0: Mert Jézusnak minden juha hallja a hangját.
1: The problem is, you might get a church where you are a little bit out of control.
0: Most az a probléma, hogy lehet, hogy akkor olyan gyülekezeted lesz, ahol a te kezedből is kicsit kicsúsztak a dolgok.
1: And it might get a little messy.
0: És egy kicsit zűrössé válhatnak az események.
1: But homosexual ladies might get set free.
0: De lehet, hogy megszabadulnak a homoszexuális nők.
1: Because God speaks to his people.
0: Mert Isten szól az ő népéhez.
1: Has the word been good tonight?
0: Jó volt a Isten szava ma este?
1: Meg az... Tomorrow we're going to take a step closer in what do I do to begin to separate the other voices and clearly hear the Father.
0: Holnap egy kicsit gyakorlatilasabban és közelebbről megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban felismerjük Isten hangját és az összes többi hangot meg tudjuk különböztetni. Nagyszerű napunk lesz.
2: Elhangzott Kelly Boyd Isten hangjának meghallása című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

termelet agatta, és azt mondta, hogy nem ismerem őt, és sose találkoztam vele. Jézus imádkozott a kertben, jöttek a katonák, és elfogták, és a keresztre feszítették, és kifolyt éltünk a vére. És ekkora szegekkel verték a lábát meg a kezét.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítását hallhat.
4: This session's on counseling.
5: A lelki gondozásról fog szólni a következő tanítás.
4: So I need some help. If you guys would, get...
5: egy kis segítséget szeretnék kérni.
4: We need a volunteer in a couple minutes.
5: Szükségünk van egy önkéntesre egy pár percre.
4: Yeah. If you like. Yeah. Okay. Good. Counseling is done everywhere.
5: Lelki gondozást mindenhol végeznek.
4: All the time.
5: Folyamatosan, mindenkor, minden időben.
4: We just don't call it counseling.
5: Csak nem mindig hívjuk lelki gondozásnak.
4: Great, great. Perfect. So this is the Sigmund Freud, that's correct. Yeah, this is the counseling couch.
5: Ez itt a lelki gondozásnak
4: a helye. At the end of the school, we're going to take everybody to Lutz.
5: Az haladó iskola végre mindenkit elviszünk a
4: counseling couch to take home with you for your church.
5: Elviszünk a Lutz bútoráruházba, és ott vásárolhattok majd ilyen jó kis sezlonyokat, ami alkalmasak a lelki gondozásra. Persze ezt viccből mondom csak.
4: You know, counseling today takes place around kitchen tables.
5: A lelki gondozás az napjainkban
4: definitely on your mobile phone.
5: Vagy a konyhaasztal körül, vagy telefonon keresztül történik, vagy SMS-ben.
4: It takes place in coffee shops. In churches. In home groups.
5: Házi csoportokban, gyülekezetekben.
4: Driving in the car.
5: Autóvezetés közben.
4: My attempt is to maybe bring a little bit of a different approach to counseling today. It's not so much going to be about techniques.
5: Napjainkban véleményem szerint a tanácsadás az nem annyira a technikától függ.
4: There are some and they can be helpful, but they're not the point.
5: Ezen is múlnak dolgok, de nem ez a lényeg a dolog.
4: The question is not do I counsel.
5: A kérdés az nem az, hogy tanácsolok-e, tanácsokat adok-e valakinek.
4: Am I aware of what I'm counseling?
5: Hanem az a kérdés, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy mit tanácsolok, milyen tanácsokat adok másnak.
4: Psalm 1, turn to Psalm 1.
5: Az első Zsoltárhoz.

0: Ha megyünk,
1: just a few minutes to
0: csak egy pillanatra,
1: look at a couple of biblical passages.
0: Hogy megnézzünk néhány bibliai részt.
1: For example, the psalm opens with this counsel. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
0: Úgy kezdődik ez az első Zsoltár, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán.
1: Nor stand in the path of sinners or sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night.
0: Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
1: Like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers.
0: És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz.
1: So we're told not to walk in the counsel of the wicked.
0: Azt mondja itt nekünk, hogy ne járjunk a gonoszok tanácsán.
1: Which means we should walk in the counsel of the righteous.
0: Ami azt jelenti, hogy az igazak tanácsai szerint kell járnunk.
1: Turn to Romans chapter 16.
0: Lapozzunk a Róma levél 16. részéhez.
1: Romans 16. Notice what Paul says to the church in Rome.
0: Pál azt mondja itt a római gyülekezetnek.
1: Commends them actually with something really quite great.
0: Valami valóban nagyszerű dolgot javasol nekik, parancsol neki.
1: Take it as a goal for each of our churches and communities where we are.
0: Vigyük ezt magunkat célként a gyülekezeteink, közösségeink számára, honnan vagyunk.
1: Wait a minute, did I write? Oh, that's no, it's 14, I'm sorry. Well, he says, and concerning you, my brethren, I myself am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge.
2: Elhangzott Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Benned van.
4: Nagyon köszönöm. Szeretettel köszöntlek én is benneteket. És szeretném imával elkezdeni. Mennyi édesapám, nagyon-nagyon hálás vagyok neked ezért a mai délutánért, és nagyon köszönöm neked, Istenünk, azt, hogy együtt lehetünk, hogy összegyűlhetünk, és megemlékezünk arról, édesapa, hogy te olyan Isten vagy, aki szólsz. Hálások vagyunk neked a te beszédedért, amit adtál, amit kinyilvánítottál, amit ránk bíztál, és amin keresztül újra és újra megáldasz bennünket. És köszönjük neked, édesapánk, hogy a te beszédedben te kijelented magadat, és a te beszédedből tudhatjuk azt, hogy te ki vagy, hogy milyen vagy, le vannak írva, meg vannak írva a te tulajdonságaid, és vágyunk, Urunk, téged ma délután is jobban megérteni, és jobban megismerni. És köszönjük, atyánk, hogy ez a te szíved vágya is, hogy mi közeledjünk hozzád. Köszönjük, hogy erre teremtettél bennünket, és ez az életünknek a legjelentősebb értelme és célja, hogy rád nézzünk, hogy téged jobban megismerjünk. Arra kérlek téged, Istenem, légy segítségül, hogy bölcsen tudjam a te beszédedet hasogatni ezen a délutánon, és úgy tudjam a testvéreim elé adni, hogy az emészthető legyen, hogy épülésre legyen. Az Úr Jézus nevében kérlek téged erre, atyám. Amen. Amen. Amikor Pali megkért arra, hogy ma szolgáljak délután, akkor mondta ezt, hogy az a terve, hogy a Hiszek Egyről fog tanítani több héten keresztül. És hogy ha benne vagyok, akkor az elejét mindjárt el is kezdhetném. Akkor nekem még az nem esett le, aztán Pali hívta rá fel a figyelmemet később, nem akkor, mikor először beszéltünk erről, hogy ezen a hétvégén a protestáns liturgia szerint, tudjátok, ott az évnek minden hétvégéjének van valami téma adva. A mai nap az a Szent Háromságnak az ünnepe. És hát így úgy gondolom, hogy ez az imádság, ez nagyon illik ehhez a naphoz, már csak ez is. Azt előre szeretném bocsátani, hogy nagyon-nagyon sok biblia verset fogok felolvasni, egy része majd ki lesz vetítve, biztosan nem mindegyik, de a nagyja az azért ott lesz. Ez azért van így, mert hogy ugye az első mondattal fogunk foglalkozni gyakorlatilag, és az első mondatban is olyan aprócska kis témák vannak, mint a hit, az atyaság, az, hogy mi az, hogy mindenható. Tehát ezek mind egyen-egyenként is olyan témák, amikről hát lehetne bőven beszélni. Mondhatom azt is, hogy gyakorlatilag csak a dolgoknak a felszínének a megkaparására lesz időnk, de remélem, hogy emészthető lesz és épülésre lesz. Mi is ez az apostoli hitvallás? Gyakorlatilag egy imádság. Azt tudni kell, hogy ez nem a Szentírás, nincs benne a Bibliában ez a szöveg így, ahogy felolvassuk. Azonban, ha végignézzük, akkor tapasztaljuk azt, hogy igen-igen erős bibliai alapokon áll. Ez a megvallás időszámításunk szerinti 325-ben született, a Törökországban található városban, Niceában, vagy van, aki Nikajának mondja, nem is ez a lényeg. Első Konstantin római császár hívta össze ezt a zsinatot, vagy más néven szinódust, ami azt jelenti, hogy az akkori keresztény világnak a vezetőit, vagy püspökeit hívták ott össze, hogy bizonyos vitás kérdésekről egyeztessenek, és egy közös véleményt alakítsanak ki, és ennek a megbeszélésnek a kapcsán jött létre ez a szöveg. Halvány kis eltérések, egy-egy szóbeli eltérés található attól függően, hogy római katolikus közösségbe, vagy evangélikus, vagy református istentiszteleten hallod, de a dolognak a lényege az gyakorlatilag ugyanaz. Ennek az imának, tehát az első mondata úgy hangzik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Így kezdődik, hogy hiszek. Ez rögtön egy elég erőteljes felütés, lehet így mondani. És a bevezetésként rögtön kijelenti és megmondja azt, hogy miről lesz szó. Törökországban található városban, Níceában, vagy van, aki Nikajának mondja, nem is ez a lényeg, első Konstantin római császár hívta össze ezt a zsinatot, vagy más néven szinódust, ami azt jelenti, hogy az akkori keresztény világnak a vezetőit, vagy püspökeit hívták ott össze, hogy bizonyos vitás kérdésekről egyeztessenek, és egy közös véleményt alakítsanak ki, és ennek a megbeszélésnek a kapcsán jött létre ez a szöveg. Halvány kis eltérések, egy-egy szóbeli eltérés található attól függően, hogy római katolikus közösségbe, vagy evangélikus, vagy református istentiszteleten hallod, de a dolognak a lényege az gyakorlatilag ugyanaz. Ennek az imának, tehát az első mondata úgy hangzik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Így kezdődik, hogy hiszek. Ez rögtön egy elég erőteljes felütés, lehet így mondani. És a bevezetésként rögtön kijelenti és megmondja azt, hogy miről lesz szó. Arról, hogy

Halvány kis eltérések, egy-egy szóbeli eltérés található attól függően, hogy római katolikus közösségbe, vagy evangélikus, vagy református istentiszteleten hallod, de a dolognak a lényege az gyakorlatilag ugyanaz. Ennek az imának, tehát az első mondata úgy hangzik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Így kezdődik, hogy hiszek. Ez rögtön egy elég erőteljes felütés, lehet így mondani. És a bevezetésként rögtön kijelenti és megmondja azt, hogy miről lesz szó. Arról, hogy aki ezt az imát elmondja, az milyen dolgokba gyakorolja a hitét. Mi az, amit ő elhisz az Istennel való kapcsolatának az alapjául. Ezért aztán röviden beszélnénk a hitről, ami egy óriási nagy téma, de néhány fontos dolgot elmondanék róla. Az első az, hogy mi is a Biblia szerint a hitnek a definíciója, és ehhez fel szeretném olvasni a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a legelső versét, mégpedig a Vidaféle fordításból. A következőképpen szól. A hithűség pedig a reményben elvárt dolgoknak valóságként való elfogadása, olyan dolgokról való meggyőződés, amelyeket nem szemlélhetünk. Azért választottam ezt a fordítást, mert szerepel benne a hűség. Ez a Vidaféle új szövetség fordítás, hogyha láttátok, vagy néztétek, vagy olvastátok korábban, akkor tudjátok, hogy teljesen következetes ebben, ahol a pisztis nevű görög szó van, ami a görög szó a hitre, ott ő ezt következetesen és minden alkalommal hithűségnek fordítja, ugyanis ennek a szónak a görög jelentés tartalmában a hittől elválaszthatatlanul együtt benne van, tartalmazza a hűséget magát is. Ebből aztán következik az, nem kell nagyon túlgondolni ezt a dolgot, ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy amiben 2 percig vagy 2 napig hiszek, az nem az a hit, amiről itt a Szentírás beszél. A hit tehát az Isten ígéreteiben való kitartó, állandó bizalmat és reménységet jelenti. Fontos azt megértenünk, hogy a bizalom és a reménység az nem egyenlő a hittel. A hit az több, mint a bizalom és a reménység, bár a bizalom és a reménység is fontos. Vagytok itt nagyon sokan, talán a többség, akik emlékeztek Ellen Vincent testvérünknek a tanítására, aki hát hosszabban tanított egész konferenciát a hitről, és ő neki volt egy nagyon-nagyon jó és fontos megértése a zsidó levél 11. fejezetének az első verséről. Az ő általa megértett fordítása ennek a versnek, az úgy hangzik, hogy a hit a remélt dolgok tulajdoni lapja és a nem látott dolgokról való perdöntő bizonyíték. Ez egy nagyon erőteljes kijelentés, és emlékszem, hogy Ellen arról beszélt, hogy hát ez a kijelentés részben Szent Szellem által kapta, részben pedig úgy, hogy ógörög tudósokkal konzultált erről a versről, és ők segítettek ennek a megértésnek a felfogásában, vagy megértésében. Nincs arra most idő, de ha emlékeztek rá, akkor úgy van, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete ezt követően úgy folytatódik, hogy példákat hoz fel a Szentírásból, és mindegyik példa úgy kezdődik, hogy hit által. Hit által XY ezt csinált, hit által XY azt csinált, hit által ez történt, hit által az történt. És akkor itt kapcsolódnék most Gábornak a bizonyságához. Valóban tegnap Budapesten mi is fel tudtunk menni és részt vettünk. A Nemzeti Profétai Mozgalom most már, ha jól számolom, akkor talán 3. alkalommal volt ez az egy nap Magyarországért, vagy egy nap a nemzetért összejövetel. Ennek az a lényege egyébként, hogy a minden megyéből, a megyeszékhelyekről, pásztorkörökből vannak elhívva

0: pásztorok, meg az Alabástrom projektben, akik mentorokként szolgálnak, ők is kapnak meghívást. És nagyon-nagyon jó volt a tegnapi összejövetele, és nagyon lehetett érezni azt az áldást, amit az Úr az ilyenfajta közösségekre küld. És nagyon érdekes meghívott vendégek voltak. És az jutott eszembe ma, hogy készültem, vagy nézegettem a korábban elkészített részét a szolgálatnak, hogy hitáltal például Csokai András idegsebész professzor úr, egy nagyon ismert, világhírű magyar idegsebész doktor, bizonyságot tett arról, hogy hogyan kapott hit által egyértelmű vezetést arra, hogy azokat a szijámi ikreket, akiket a világon rajta kívül senki nem mert nekiállni szétválasztani, hogyan, milyen módszerrel, milyen technikával tudja szétválasztani. Ez is hit által történt. Ez is lehet a Zsidó 11. fejezetnek a folytatása. Vagy pedig itt volt Finnországból, hát helyesen kimondani én sem tudom, de Päivi Räsänen, vagy Räsänen asszony, aki jelenleg is parlamenti képviselő, egy korábbi ciklusban belügyminiszter volt Finnországban. Képzeljétek el azt a faramúci helyzetet, hogy az ex-belügyminisztert perlik be, olyan szintű bírósági tárgyalás van, ahol több évig terjedő szabadságvesztés is lehet a dolognak a kimenetele. És hát talán emlékeztek rá, hogy Magyarországon is voltak ezért felhívások közös imára is, voltak többen Budapesten, akik kimentek a finn nagykövetség elé, és ott kinyilvánították a szolidaritásukat ezzel az asszonnyal. És hát elképesztő volt az ő bizonysága is, az a mélységes hitbeli meggyőződés, hogy ő tulajdonképpen olyan módon nyilvánult meg a sajtóban, hogy a finn luteránus egyházzal szemben fogalmazta meg azt a véleményét, hogy amit a finn luteránus egyház elfogadhatóként fogalmazott meg homoszexualitással kapcsolatos dolgokat, az Isten beszéde nem erről beszél. Tehát nem az igazság beszéde, az nem ezt mondja. És ezért történt az, ezért fogták őt perbe, és ezért került ilyen nehéz helyzetbe. És még csak zárójelben annyit, hogy erről az összejövetelről a Räsänen asszony a Novák Katalin államfőhöz ment, az ő vendége volt aztán utána. Tehát, visszakanyarodva a hitre, megvan tehát a hitnek a definíciója, de a Szentírás arról is beszél, hogy honnan jön a hit. A római levélnek a 10. fejezetéből olvasnám fel a 17. verset, nagyon ismert, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje, beszéde, rémája, élő kijelentése által. Felolvasnám még a jobb megértés kedvéért az egyszerű fordítást is. Ez érdekes, mert itt az egyszerű fordítás kétszer olyan hosszú egyébként, mint a Károli. A Károli sokszor elég takarékos. Az egyszerű fordítás azt mondja, a hit tehát az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig akkor hallják meg az emberek, hogyha valaki beszél nekik Krisztusról. Szeretettel köszöntjük Paliékat, nagyon örülünk, hogy szerencsésen megjöttetek. És itt pedig arra szeretnék utalni, hogy emlékeztek, hogy talán 2 héttel ezelőtt beszélt Pali a bizonyságtételről, és arról, hogy mennyire fontos az, talán ott is elő is került ez a Biblia vers is, hogy mennyire fontos, hogy megvalljuk a hitünket, hogy bizonyosságot tegyünk, mert hogy a hit az hallásból jön, és az pedig a Krisztusnak a rémájából, a Krisztus kijelentéséből, amikor a hitünkről bizonyságot teszünk, és elmondjuk azt. Ennek igazából úgy gondolom, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje, Isten beszéde által. Ennek 2 olvasata is van egyébként. Úgy értem ezt, hogy az egyik olvasata az, amikor először hallok bizonyságtételt, és hitre jutok, és döntök, és átadom az életemet Jézus Krisztusnak. Ez egy életbevágó pillanat, mondhatnám azt is, hogy örök életbevágó. Viszont én azt gondolom, hogy van ennek egy olyan olvasata is, hogy ahhoz, hogy a hitem az újra meg újra megújuljon, hogy az a hit szint az folyamatosan ott legyen, ahol lennie kell. Azt gondolom, hogy ahhoz pedig szükségem van arra, hogy ez a Krisztus rémájának a hallása vagy hallgatása, ez ne egy egyszeri esemény legyen, hanem ezt újra meg újra rendszeresen halljam. Én azt hiszem, hogy hívőként mindannyiunknak erre szükségünk van. A hitnek alapvető eleme az, hogy meg tud ragadni valamit, valami olyan dolgot tud megragadni, tehát olyan dolgot tud megragadni, ami még nem nyilvánult meg a fizikai világban korábban. Ebbe tudom gyakorolni a hitemet. Aztán hiszeknél tartunk, egy Istenben. A Szent Háromság egy Isten, a Szent Háromság az egy élő Istennek a három megnyilvánulási formája, vagy mondhatjuk azt is, hogy három személye, ugye az Atya, a Fiú és a Szent Szellem Isten. Isten a mindenség teremtője, szuverén Úr, aki hatalma szavával teremtette, és tartja fent ma is az egész teremtett világ mindenséget. Mindenható Atyában, emlékszem, hogy én jót mulattam azon, mikor azt hallottam egy amerikai testvértől, hogy a Krisztus az nem Jézusnak a családneve. A mindenható az nem az Atyának a családneve. Mindenható az... ugye lehet melléknév is, melléknévként azt jelenti, hogy olyan valaki, akinek mindenre van hatalma, akinek semmi sem lehetetlen. A teremtő Isten, minden élet forrása, aki Úr mindenek felett. Nem véletlenül emeli itt ki Istennek ezt a tulajdonságát az ima. Nagyon fontos az, hogy minden időben, minden helyzetben és minden körülmények között tudjunk arról megemlékezni, és ezt soha ne engedjük el az elménkből, a gondolatainkból, hogy a mi Istenünk mindenható. Olyan, akinek semmi nem lehetetlen. Vannak korlátaink itt a földi rétben, de a mi Istenünk, a mi mennyei Atyánk mindenható, őnek is semmi sem lehetetlen. És akkor van ugye a főnévként a mindenható, az pedig Isten maga. Aztán mindenható Atya. És akkor itt kanyarodunk rá az atyaságra. Az atyaság egy nagyon mély és fontos témája a Szentírásnak, azt gondolom. Istennek a tulajdonsága az, hogy ő atya, vagy ha nem bibliai szóhasználattal akarok érni, nyugodtan mondhatom, hogy apa. Ő minden atyaságnak, apaságnak a kitervelője, a létrehozója és a forrása. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az atyaságban, ami ezek alapján ugye egy isteni tulajdonság, van ebben is valami misztérium, valami titok, amiből megérthetünk elemeket, megtapasztalhatunk és átélhetünk dolgokat, de a teljes mélységét szerintem akkor fogjuk csak felfogni majd és tudni megérteni, amikor ott leszünk a mennyei atyának a közvetlen közelségében és a vele való együttlétben. Tudjátok, hogy a fizikai létünkben is az apaság az óriási jelentőségű, azt hiszem, hogy ezt túlzás nélkül mondhatom. Tehát ugye ideális esetben családban növekszünk fel, ahol van apa, és az, hogy az apának a személye az milyen, az elég alapvető hatással van a növekvő gyerekekre felnőtt korukban is. És én nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy egy olyan családban nőhettem fel, és egy olyan fizikai apám volt, akire nagyon sok szempontból fel lehetett nézni, nagyon sok szempontból fantasztikusan jó példákat adott nekünk és élt elénk, Nagyon szerette a hivatását, ő is orvos volt. Nagyon becsülte és értékelte az embereket. Nagyon becsülte és értékelte a munkát, nem csak a szellemit, hanem a fizikait is, és örömmel végezte azt is, amikor módja és lehetősége volt, akár kikapcsolódásként is. Nagyon fontos volt számára a család, mint olyan, és nagyon szerette a gyerekeket is, hogy gyerekként azt azért nem rossz látni, hogy az apát szereti a gyerekeket. És amire most, hogy készültem, akkor emlékeztem meg róla, hogy még egy fontos, nagyon fontos dolog volt, és amit nem lehetett nem észrevenni rajta, hogy nagyon szerette és nagyon tisztelte az édesapját. Én nekem, amikor a nagyapám meghalt, akkor csak 3 éves voltam, tehát én sajnos őt nagyon nem ismertem, de az végig nyilvánvaló volt gyerekként számunkra, hogy nagyon tiszteli és nagyon becsüli az édesapját. Tehát ez is Isten kegyelme, hogy apaként hogy tudunk működni, és nem kis felelősség, mondom ezt nektek, apaként meg nagyapaként. A nagyapaság úgy tűnik, hogy könnyebb jelenleg is, legalábbis a mostani pillanatban, az könnyebbnek tűnik, de tudod, az apaság a saját gyerekekkel, ott nagyon szükségünk van Isten vezetésére, meg az ő jóságára. Na most nem akarom ezt tovább, mert inkább a Isten tulajdonságával szeretnék foglalkozni, de majd azért a legvégén egyetlen gondolatra még visszatérnék erre. Akkor nézzük meg Istennek a tulajdonságait először az Ószövetség alapján. Ha valaki felületesen nézi a Szentírást, akkor úgy tűnhet neki, hogy az Ószövetség Istene az a haragvó, ítélő, félelmetes személy, aki hát nagyon-nagyon szigorú velünk, és hát félni kell tőle. De az igazság az, hogy ezt nyilván mindannyian tudjátok, tehát elég evidens, de ugyanaz az Isten szól, ugyanaz az Isten cselekszik a Szentíráson végestelen végig, egészen az 1 Mózes 1-től a Jelenések könyvének a legvégéig. Az, hogy az Ószövetségben, amiket látunk, annak nyilván megvan a maga oka, de ugyanaz az a szerető Isten, a mennyei Atya az Ószövetségben is, mint aki az Új Szövetségben, akit Jézus Krisztusban aztán megismerünk. És akkor most olyan rész fog jönni, hogy Istennek a tulajdonságait Biblia részeken, Biblia verseken keresztül néznénk meg. Az ószövetségi mintákból az első a kegyelemnek az Istene. Ez pedig a 2 Mózes 34. fejezetének a 6. és a 7. verse. Azt mondja, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnt büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban 3. és 4. iziglen, de a kegyelem Istene nem bocsát meg vakon, tehát megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban 3. és 4. iziglen, pont. A kegyelemnek az Istene nem bocsát meg vakon, hanem az igazságnak az elve vezérli őt. És ezért, akik elutasítják Isten kegyelmét, azok hát sajnos annak megfelelően aratnak, de amikor az ő kegyelmébe való bizalommal hozzáfordulunk, bűnbánattal, akkor Isten minden alkalommal meg fog bocsátani nekünk, ahogy ezt egyébként láttuk az Ószövetségben is, az ő népével kapcsolatban, de erről mindjárt lesz még szó. A következő jellemző, jellemvonás, Isten a szövetségek Istene. Most itt nem csak arra gondolok, hogy Ószövetség, Új Szövetség, hanem tudjátok azt, hogy Isten az Ószövetségben több emberrel is szövetségi kapcsolatba lépett. 2 emelnék csak itt ki, Noét és Ábrahámot. Miért tette ezt? Azért, mert elkötelezte magát velük egy olyan közösségre, egy olyan szoros kapcsolatra, hogy ő közösséget vállalt a gondjaikkal, a nehézségeikkel, és ígéreteket adott nekik. Hogyha ő vele járnak, hogyha ő benne bíznak, akkor mi fog történni? Ugye Noénál tudjuk azt, hogy figyelmeztette az Úr arra, hogy fog jönni a vízözön, és hát most, hogy erőse vagy nem erős, mondjuk megparancsolta neki, hogy építsen bárkát, Noé pedig ezt elhitte, és hát tudjuk a folytatást. Aztán Noénak ígéretet tett Isten, hogy az évszakok rendszeresen fogják egymást követni, azt követően, és nem lesz többé özönvíz, nem pusztítja el a földet többé özönvízzel az Úr. Ábrahámnak pedig, amikor szövetséget kötöttek, emlékeztek, rengeteg utódot ígért, és ígért egy földet, egy olyan területet, egy országot, mondjuk így, ahol ő és a leszármazottai majd élhetnek. Emlékeztek, hogy Ábrahámnak ez az ígéret, ez elég hamar elhangzott, és utána hosszú-hosszú idő telt el, még aztán a beteljesedését meglátta. Egy részét csak hitben egyébként. Következő nagyon fontos tulajdonság, megváltó Isten. A kivonulás Istene sok csoda kíséretében vezette ki az ő népét Egyiptomból. Emlékeztek rá, hogy Izrael népe, amikor kivonult, amikor Mózes kivezette, vagy Mózesen keresztül Isten kivezette őket Egyiptomból, gyakorlatilag rabszolga nép volt, rabszolgaságba kerültek, és nagyon súlyosan nyomorgatták az egyiptomiak őket, és Isten pedig megkönnyörült rajtuk, lehajolt hozzájuk, közösséget vállalt a helyzetükkel, és elküldte Mózest, és Mózesen keresztül kimentette őket ebből a helyzetből. Most sem volt egyszerű, emlékeztek rá, hogy így az Exodusszal kapcsolatban milyen bonyodalmak voltak, meg hogy háborodtak fel nagyon hamar a nép. De Isten annyira jó, hogy akkor is kihozta őket. És egyébként itt az Ószövetségben az egyiptomi fogságból való szabadulás, azt tudjátok nagyon jól, hogy a megtéréskor az az ótermészettől, a bűnös természettől való elszakadásnak az előképe. A menedék Istene. Dávid olyannak látta Istent, akinél menedéket találhatunk. Menedék az egy olyan hely, ahol biztonságban vagyunk. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben, Izrael területén úgy emlékszem, hogy 6 menedékváros volt, és ezekben a városokban tudtak elmenekülni azok a személyek, azok az emberek, akik valakit akaratunkon kívül meghalt valaki, tehát véletlenül megöltek, vagy baleset következtében meghalt valaki, akkor az elkövető, vagy aki azzal kapcsolatban került, ezekben a menedékvárosokban tudott biztonságot találni, nem akartam azt mondani, hogy menedéket találni. Ehhez felolvasnám a Zsoltárok könyvének a 27. fejezetének az 5. versét. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Következő a bűnbocsánat Istene. Ehhez pedig Dávid történetéből hoznám azt a történetet, amikor Betsabéval vétkezett, és aztán, amikor a próféta emiatt megfeddette, ugye nem csak a házasságtörés volt, hanem még gyilkosságba is keveredett, akkor Dávid belátta a bűnösségét, és nagyon Istenhez fordult, és azt mondja a Zsoltárok 51-ben, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűnömet. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent szellemedet ne vedd el tőlem. Dávidnak biztosan volt, egyértelműen volt kijelentése Istennek a kegyelméről. Emlékeztek arra a történetre is, amikor választania kellett, hogy milyen büntetés jöjjön a népszámlálás után, és akkor is azt mondta, hogy inkább az Úr kezébe essünk, mert az Úr irgalmas, és jobb ez, mint hogyha embereken keresztül jön az ítélet. Aztán a jóság Istene. A Zsoltárok 146. fejezete 7-től 9. versekig azt mondja, hogy igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat vagy foglyokat, az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket, szereti az Úr az igazakat, megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart. Milyen fantasztikus kép ez. Ez tényleg tele van jósággal, irgalommal, hogy gondja van azokra a személyekre, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Dicsőség ezért neki. Aztán a hűség istene. Mi az Ószövetségben különösen azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Isten hatalmas csodákat tett az ő népének az életében, gondoljatok csak a kivonulás előtt, a 10 csapásra, hogy mik történtek ott. És ezzel együtt is az egész Ószövetségnek a története, emlékeztek, arról szól, hogy vannak sikerek, nagy istenélmények, és utána a nép rövidebb idő után elfordul, idegen isteneket kezd imádni, bálványimádásba süllyednek, és ennek megfelelően romlik a helyzet. Emlékeztek arra is biztosan, hogy a hűséggel kapcsolatosan, hogy az Ószövetségben van arra is utalás, hogy Isten úgy szereti Izraelt, az ő népét, mint egy vőlegény. És hát tudjuk azt, hogy így Jézus Krisztussal, meg az Eklézsiával kapcsolatban is ez a kép újra előjön. Sőt, nem is csak mint vőlegény, hanem mint a feleségét. És azt hiszem, a Hóseás könyvében van erről szó, hogy Istent mennyire bántja az, hogy az ő felesége az újra és újra hűtlenségbe esik vele kapcsolatban. Elhagyja, megcsalja, és ez Isten szívének egy fájdalmat okoz újra meg újra. És az érdekes, hogy Isten nem kímélte meg az ő népét a hibáinak a következményeitől. Tehát nem volt az, hogy a választott nép, Izrael fiai azt csináltak, amit akartak, és a jó Isten úgymond folyamat. Tehát igenis történtek dolgok, jöttek a csapások, jöttek a halálesetek, jöttek a nyavaják, de amikor megtértek és újra visszatértek hozzá, akkor Isten mindig meghallgatta őket, ő mindig kész volt arra, hogy visszafogadja őket, és újra segítségükre volt. Hadd olvassam fel ezzel kapcsolatban az Ézsaiás prófétának a 41. fejezetének a 9.-10. verseit. Az állít, hogy szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítettelek, sőt, megsegítettelek, és igazságom jobbjával támogatlak. A következő az üdvösség és a bosszúállás Istene. Miért van ez így párba állítva? Amikor az Ószövetség a bosszúállás isteneként mutatja be az atyát, ezt annak az összefüggésében kell látnunk, hogy a gonoszok, tehát ott a környezetben élő pogány népek, akik idegen isteneket imádtak, mondjuk így a gonoszok pusztították Izraelnek a népét. És a proféták az Úr napjaként mutatták azokat a napokat be, amikor Isten fellép ezek ellen a gonoszok ellen, és megmenti az ő népét, és ilyenkor ugye mindig az volt, hogy az ellenséges népek számára a bosszúállás Istene nyilvánult meg, és ugyanakkor Istennek a népe pedig a megváltást, a szabadulást élte át. Ézsaiás 35.4. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet. Ő jön és megszabadít titeket. És akkor beszéltünk már arról, említettem, hogy az atyaság Istennek egy tulajdonsága. Erre is szeretnék a Szentírásból egy-két példát mutatni. Például az 5 Mózes 32.6 azt mondja, nem atyádé ő, aki teremtett. Vagy Ézsaiásnál is van, Uram, atyánk vagy te, mondja az Ézsaiás 46.7-ben. És annyira jó az, hogy a megváltásban, amikor hitre jutunk Jézus Krisztusban, és ezt a hitünket megvalljuk, akkor hitáltal Isten fiaivá, Isten gyermekeivé válunk, mert ő örökbe fogad bennünket. Tehát egyik oldalról a teremtettségünk okán is Isten fiai és gyermekei vagyunk, hiszen mindannyiunknak az élete, ahogy szoktuk mondani, egyen-egyenként Isten kezemunkái, az ő mesterművei vagyunk. Ilyen módon is Isten gyermekei vagyunk, és az örökbefogadás által is, Jézus Krisztus áldozatába vetett hitáltal is az ő gyermekei vagyunk. Az új szövetségre mennénk akkor át, és ahogy már említettem, Isten ugyanaz az új szövetségben, az ószövetségben is. Talán az ószövetségben annyira nem élesen különítedik el Istennek a három személye, az Atya, a Fiú, a Szent Szellem. Ez az új szövetségi kijelentés szerintem ilyen szempontból élesebben elkülöníti a Szent Háromságnak a személyeit. Az új szövetségnek az egyik kijelentése az, hogy Isten, a mennyei atya, minden teremtménynek az atya. Pál beszél az atyáról úgy, olyan módon, hogy megkülönbözteti Jézus Krisztustól, például az 1 Korintus 8.6-ban. Egy Istenünk van, az atya, akitől van a mindenség, és mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Az Efezus 3.14.15 pedig, ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön. Dicsőség az Úrnak. Aztán minden hívő atya, a mennyei atya, nem csak minden teremtmény, hanem minden hívőnek is az atya. A János levél, János evangélium első fejezetének 12.-13. verse. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Ugye az újszövetségi időkben a szellemi atyaság olyan értelemben véve, hogy Istennek a gyermekei vagyunk, mert tudjátok, hogy a szellemi atyaságot azt használjuk így hívő körökbeli kapcsolatokra, mentorálásra, ilyen értelemben, de a szellemi atyaság az így is működik, tehát hogy a mennyei atyának a gyermekei vagyunk. Ez a fajta szellemi atyaság, ez az új szövetségnek a kijelentése szintén, tehát az ószövetségben erről nem nagyon van szó. Ez nyilván csak úgy jöhet létre, hogyha az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk megváltónknak, és ilyen módon válunk a mennyei atyának a gyermekeivé. Jézus Krisztus az, aki az új szövetségben bemutatja az atyát. Ugye János 1.18 azt mondja, az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya keblében van, az jelentette ki őt. Gondoltam, hogy ez a keblében van, ez a kifejezés, ez mennyire szoros, mennyire direkt kapcsolódást, milyen szoros egységet jelent, vagy mutat be. Azt is elmondja Jézus másút, hogy ő a mennyből szállt le, és azt is mondja, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Hogyan mutatja be Jézus az atyát? Nyilván nem tudom, tehát részletekbe menően nem csak éppen egy-egy gondolatot. Egy olyan Istenként mutatja be, aki ad. Jézus Krisztusban Isten mindent nekünk adott. Mégis mondhatnánk talán három olyan pontot, olyan területet, ahol Istent ajándékozóként láthatjuk. Az egyik a teremtés, akár a saját teremtésünk, akár az egész világ mindenség, de leginkább a sajátunk, hogyha magunkban nézünk. A másik Betlehemben, amikor Jézus Krisztussal ajándékozott meg bennünket, és a harmadik pedig a Golgotán, ahol az üdvösségünket kaptuk tőle. A teremtés munkáját az Atya és a Fiú együtt végezték, Isten életet adott nekünk, noha tudta, hogy emiatt majd a saját fiát fog kelleni feláldoznia. Betlehemben aztán önmagát adta odaértünk a fia által, a fián keresztül. Legjobban mégis a Golgotánál ismerhetjük meg Istennek a szeretetét, és azt, ahogyan ő mindent odaadott értünk. Tehát tényleg, ő neki tényleg Jézus Krisztus a legdrágábbja volt, és amikor szülők vagyunk, akkor tudjuk azt megérteni, hogy ez pedig mi tökéletlenek vagyunk. Tehát nem vagyunk tökéletesek, de mégis tudjuk azt érteni, hogy szülőként mennyire tud az fájni, amikor a gyerekednek fájdalmai vannak, amikor a gyerekednek kínokon nehéz helyzeteken kell átmenni. Ez nagyon, nagyon nehéz szituáció. És a mennyei atya ezzel együtt is az Úr Jézust odaadta értünk, ő megengedte azt, hogy a mennynek a dicsőségéből leszálljon a bűnös emberek közé a földre, és átmenjen azokon a megpróbáltatásokon, azokon a kínokon, amit a mi üdvösségünk miatt el kellett szenvednie. Ez egy csodálatos, és újra és újra kell szerintem, hogy ezt újra gondoljuk Istennek a szeretetének ezt a csodáját és ezt a megnyilvánulását. Tehát Isten, aki ad, és már tulajdonképpen bele is mentem a következő pontba, ami pedig a Isten, a szeretet Istene, ez Jézus Krisztus atyáról való kijelentésének talán a leglényegesebb eleme. Nagyon kedves, kedvelt témája volt az Úr Jézusnak az, hogy Isten szeretetéről beszélt, és az ő gyöngétségéről. Arra tanított minket, hogy szeressük az ellenségeinket, hogy áldjuk azokat, akik minket átkoznak, hogy tegyünk jót azokkal, akik minket gyűlölnek, hogy imádkozzunk azokért, akik minket háborgatnak és kergetnek, és ilyen módon legyünk mi is, a mi mennyei atyánknak a gyermekei, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra. Esőt ad az igazaknak is, meg a hamisaknak is. És azt mondja, hogy ha ezt tesszük, akkor a mi jutalmunk sok lesz, és annak a magasságos Istennek a fiainak fognak mondani bennünket. Csodálatos atyánk van, és fantasztikus az, hogy ő megszólított minket, és hogy ővele járhatunk, és ővele élhetünk. És tudjátok, említettem a földi édesapámat, és én azt gondolom, hogy szülőkként mégis a legcsodálatosabb és a legfontosabb példa az, hogyha gyerekeinknek a fókuszát, azt a mennyei atyára tudjuk fordítani. Hogy át tudjuk adni nekik azt a szív szerint át tudjuk adni nekik azt az ismeretet, és el tudjuk őket vezetni arra, hogy ezzel a csodálatos, élő, mindenható édesapával tudjanak egy mindennapos közösségben élni, és tudják az életüket őrábízni, és tudjanak minden nap úgy járni, hogy az ő tetszését és az ő jó indulatát keressék. Ezt szerettem volna nektek mondani.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.